0: forgatták a Nürnberg című amerikai filmet, amelyben olyan színészek szerepeltek, mint például Russell Crowe vagy Rami Malek. A nyomozók szerint a gyanúsított több mint 300 tranzakciót hajtott végre, közel 220 millió forint értékben, főként online vásárlásoknál és szállásfoglalásoknál. Az amerikai bank januárban tett feljelentést, az FBI pedig a Nemzeti Nyomozóirat segítségét kérte, így sikerült elfogni a férfit, akinek tartózkodási engedélye már lejárt. A bíróság elrendelte a letartóztatását, bár a jordán férfi tagadja a bűncselekményt. Feltételes közbeszerzést indítottak a Balatonfüredi Forrás Sportpark fejlesztésének folytatására, miután korábban nem sikerült kiválasztani a tó rendbetételének kivitelezőjét. A projekt célja, hogy zöldebb, rendezettebb és közösségi használatra alkalmasabb környezet jöjjön létre. A fejlesztés része még a korábban tervezett kerékpáros fogadóépület és a futókör korszerűsítése is. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely nagyszabású életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat több mint 140 művet, dokumentumokat, eddig nem ismert fotókat és filmeket mutat be. A kiállítás nem csak a jól ismert opárt műveket mutatja be, hanem azt a kísérletező, gondolkodó alkotót is, aki a látás törvényeit kutatta, és akinek vizuális nyelve a dizájntól az építészetig hatott. A tárlat időrendben követi Vasarely pályáját a korai figurális munkáktól a geometrikus absztrakción át az optikai jelenségek tudatos szerkesztéséig. A kiállítást több hazai és nemzetközi gyűjtemény anyaga gazdagítja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait. Tudják, mindig olyan alkotókkal beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és ezt már többször elmondtam Szamosi Szabolcsal kapcsolatban, amikor megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, Orgona művész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, hát aki a, szerintem az egyik legizgalmasabb programmal kapcsolatban érkezett. Ismét örülök neked, Szabolcs.
2: Köszöntelek én is, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Valóban, hát ahhoz, hogy izgalmas program legyen, kell, hogy izgalmas tárgya legyen a programnak.
1: Az biztos.
2: Márpedig azt gondolom, hogy én ezt biztos, hogy szubjektíven állítom, de talán a muzsikusok és a nagy közönség is esetleg egyetérthet velem abban, hogy ez a legérdekesebb, legsokszínűbb, legváltozatosabb hangszer ennek a parknak, amik közül válogathatunk. Igen, talán erről még sose beszéltem, hogy mennyire nagy különbségek lehetnek orgona és orgona között méretben. Van olyan hangszer, amelyiknek 60 sípja van, és van olyan, aminek több mint 10 000, akár 20 000 is.
1: Hát ezt nem is tudtuk.
2: Tehát, és ami ebbe különösen érdekes, az az, hogy próbálom mindig több oldalról megvilágítani, hogy milyennek a hangszernek a nehézsége a másikhoz képest. Például az, hogy egy debreceni koncertre nem tudok Budapesten fölkészülni. Tehát olyan módon természetesen tudok, hogy járatom az ujjaimat, billentyűkön, pedálokon, de azt, hogy azt a hangzást, amit majd a debreceni koncerten szeretnék, hogy a közönség megtapasztaljon, annak nem tudok a közelébe se jutni, mert nincs két hangszer a világon, amelyik egyforma lenne. Tehát mindegyik különböző. Ezt nem mondom, hogy nincsenek hasonlóságok, de teljesen különböző. Tehát nem úgy van, hogy például a Bösendorfer zongora az mindenhol Bösendorfer, esetleg különbség van, hogy 10 éves, vagy 30 éves, vagy egy Steinway hangszernél, ahol vagy a hegedű, vagy az egyéb hangszerek, amit visznek magukkal a művészek, de az ugye a zongorát azt nem viszik, ott annyit ki kell próbálniuk, hogy milyen a billentése, mennyire járatták már be, vagy esetleg már túl. Az orgonánál ezek a tényezők még hozzáadódnak.
1: Ez nagyon jó, hogy mondod, ez elképesztő izgalmas ám, hogy akkor viszont hogy készülnek el, vagy hogy lesznek mégis sikeresek ezek a koncertek?
2: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nehéz is ennek a végére járni. Valószínűleg nem is fogunk ma, természetesen.
1: De egy biztos, hogy
2: nekem van róla
1: lesz
2: véleményem. Tehát ugye az például változó, hogy egy művész az adott helyszínen mennyit készül arra a koncertre. Mert nyilván vannak a fejünkbe sablonok, amiket majd ehelyett a gomb helyett, vagy kapcsoló helyett bekapcsolunk, használunk az egyik regiszter helyett egy másikat, tehát tudjuk, hogy körülbelül mi hasonlít mihez, vagy mit mivel tudunk pótolni, de erre szállhatunk órákat és napokat is. És hát ugye azt gondolom, laikusként, vagy nem orgonistaként is meg tudod mondani a válaszodat, hogy valószínűleg az a produkció jobb lesz, amire napokat szánunk. Tehát persze ennek nyilván mindig vannak korlátai, de én igyekszem ezeket nem megszabni a művészeknek. Nyilván az költségesebb, hogyha több napig szeretnénk vendégül látni őket az adott helyszínen.
1: Mert te mennyi orgonaművészet dolgozol a Filharmónia részéről?
2: Hát több... Mondanám, hogy több százal, de ez nem igaz, mert olyan sok nincs, de az elmúlt bő másfél évtizedben biztos, hogy több százal dolgoztam, de egy évben, ugye, hogyha mondjuk idén van több mint 200 programunk, akkor ez igaz, bár igyekszünk a művészeket elvinni, ha van rá lehetőség egy napon több helyszínre, igen, is igen, itt az orgonák éjszakáján. Tehát az,
1: mert ugye
2: ezzel
1: kapcsolatban érkeztél, csak hogy a hallgatók
2: igen,
1: tudják.
2: Az orgonák éjszakájával kapcsolatban, ami igyekszik ezt a hangszert minél inkább bemutatni, és ezt a sok érdekes dolgot valahogy megosztani a hallgatókkal, a zeneszerető közönséggel, vagy azokkal, akik még nem is tudják, hogy ez mennyire érdekes, de reméljük ellátogatnak akkor is, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá. És ezeket a dolgokat nem tudjuk elmondani egy koncert alkalmával. Igen, ugyanúgy igen. Leül a közönség, és meghallgatja, mint egy bármilyen másik koncertet, és reményünk szerint többször nyújt ez mély élményt, mint kevesebbszer, de azt, hogy hogy jut ide egy művész, az sokkal kevésbé van kitéve a placra, igen, mint egy bármilyen abszolút más hangszer, vagy egy színház, vagy bármilyen más művészet.
1: Téged idén fogunk látni?
2: Igen, de kicsit messze itthonról. A tavalyi esztendőben, amikor vége volt az orgonák éjszakájának, akkor a következő héten mindjárt érkezett a kérés Pekingből, hogy a következő esztendőben azt kérték a partnerek, hogy én lennék-e hajlandó vagy kedves föllépni ott, és hát nagyon és nagy megtiszteltetésnek vettem ezt a felkérést, és hát elég sok, nem mondom, hogy álmatlan éjszakát, de minden esetre gondot okozott, hogy ezt végig gondoljam, hogy meg tudom-e tenni épp ebben az időszakban, uh-huh, ebben a sok tennivalóval ellátott időszakban, de nagyon jó lecke volt erre az elmúlt év, amikor is még Magyarországban az orgonák éjszakája több mint most már közel egy évtizedes múltjában tavaly először vállaltam koncertet, de akkor még itthon Magyarországon. Reméljük, hogy olyan távolról se fog ez gondot okozni, ugyanúgy, amikor itt fölléptem. Azt látom, hogy a kollégák egyre többen vannak a stabil oszlopai ennek a Filharmónia Magyarországnak, akik kiválóan látják a sorrendet, a fontosságot, uh-huh, a teendőkben, és látják ezt el, és készülnek elő. Nagyon érdekes egyébként, ez se szokott szóba kerülni, hogy a közel 50 dolgozója a Filharmónia Magyarországnak természetesen nem mint szervező. Ennek
1: tele
2: körülbelül
1: az
2: egy harmada, nem, hát pont, hogy nem, hanem ugye van nekünk gazdasági osztályunk, van titkárság, aha, van kommunikációs osztály, és körülbelül egy harmada a szervező, akik kint vannak idézőjelbe terepen az ország különböző városaiban, de ezen a napon mindenki dolgozik. Tehát
1: értem.
2: A könyvelők, a titkársági asszisztensek, a kommunikációs munkatársak, így van, tehát el vannak osztva az ország különböző városaiba, területére, és fontos részük van abba, hogy ez a nap jól megvalósuljon. Vannak ilyen alkalmak, amikor sok emberre van szükségünk, és van az évnek olyan része, amikor mindenkinek a maga helyén van, uh-huh, fontos szerepe, és fesztiválok, illetve ilyen orgonák éjszakája kapcsán pedig ez nagyon jó, hogy be tudjuk őket vetni ezekre a dolgokra, és ezt mindig elmondjuk már az állásinterjún, de fontos, hogy lássák, hogy mi az, amikor ők csak számokat látnak, uh-huh, vagy csak betűket, hogy miért dolgoznak, és hogy mi születhet meg, és azokat a csillogó szemeket reményeink szerint, amit a közönség soraiban, uh-huh, látnak, vagy kifelé jövet azt a köszönetet, vagy hálát.
1: Akkor ez egy misszió mindenkinek, ahogy hallgatlak
2: így
1: téged.
2: Így van, igen, igen.
1: Az meg, hogy te most a világ túlfelé játszol,

0: Mindenesen 20 országba, több mint 100 helyszínen, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang szólal meg, és az idei országok között új helyszín Berlin, új helyszín Bajmok a délvidéken, az Azori-szigetek Portugáliában, tehát rengeteg újdonság valósul meg idén, a Balokányliget, Pécset új helyszíne, illetve a Kodály központ előtti tér ennek a napnak, és hagyományos, hogy mindig fölkérünk egy zeneszerzőt, aki komponál egy művet, ami mindenhol elhangzik. Így lesz ez idén is, Vajda János Preludium című alkotása szólal meg az Orgonák éjszakája fanfárjaként. Mindenhol, ahol program lesz, aminek egyébként a philharmonia.hu oldalon utána lehet nézni, vagy az applikációinkban minden telefon típusra kifejlesztve, hogy bárki, aki otthon szeretné ezt nézni, vagy utazna ezen a napon, talál magának megfelelőt, úgy gondolom. De hadd említsem meg a legfontosabb helyszíneinket, a kiemelt programjainkat, ami Budapesten egyrészt a Zeneakadémián valósul, meg másrészt a Szent István Bazilikában. Mindkét helyszínek csodálatos hangszere van.
1: Képzeld, hogy azt a múltkor pont meghallgathattam, mert ott volt a lányom ballagása a bazilikában, és hát szólt. Én nem tudom, hány sípja van annak az orgonának, te biztos jobban tudod.
0: Hát szerintem annak valahol 6 és 8 ezer között lehet a sípjeinek.
1: Azt hiszem, mindegyik szólt.
0: Így van, az tud, és az fontos, és ezt jó, hogy mondod, mert ezt javaslom a hallgatóknak is, hogy tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor több ezer síp szólal, meg egyszer kiszámoltam azt is, nyilván, ha ez a 8000 síp megszólalna, az egy elég rossz hangzás, egy kakofónia lenne, de azt, hogy egy szép tiszta akkordot, hogyha tuttiban lenyomok egy orgonán, akkor 1000 síp szólal meg például Pécset. És hát ez minden orgonája válogatja, de valahol fantasztikus dolog, ha belegondolunk, hogy a két kezünkkel és a két lábunkkal 1000 sípot szólaltatunk meg. Tehát, hogy ezt a hangzást megtapasztalják, hogy remegnek a padok, és milyen hatalmas élmény az, de ugyanilyen éteri is tud lenni, és csöndes, és léleksimogató. Természetesen összességében az a célunk, hogy egy kisimulás legyen, mert azt gondolom, hogy manapság egyre kevésbé találjuk azokat a pontokat, ahol egy békét találunk, és ahol erőt gyűjthetünk, energiával töltődhetünk föl a következő napokra, hetekre, ki mennyi időre tud egy-egy koncerttel magának tartalékokat képezni.
1: Az a szabad ne feledd, Szabolcs, tényleg most nem bírom megállni, hogy ide ne szúrjam be. Téged egy jól sikerült koncert, ahol tényleg csillognak a szempárok, ahogy azt mondtad, az mennyi időre tölt fel? Tehát művészként.
0: Hát igen, ezzel még nem gondolkodtam.
1: De
0: valószínűleg ennek hatalmas energiát ad, és nehezen kifejezhető, inkább csak azért gondolkodtam el ez időben. Mert lehet, hogy attól a feltöltődéstől, vagy örömtől, amit ez nekem közvetlenül okoz, nem szaladok el messzire, mert nyilván másnap még biztos, hogy hat, de már a következő napokban nem ezen gondolkodom.
1: Világos.
0: De amikor újra odaülök a hangszerhez gyakorolni, hogy egy következő koncertre készüljek, akkor ez nagyon-nagyon sok erőt ad, és azok a visszajelzések is, hogy akkor arra készülök, hogy hú, most azt szeretném, hogy ezt a dallamot meghallják, hogy milyen kisimító tud lenni, és a pedálban azok a csodálatos mély hangok, amik megszólalnak, azok mennyire kerek teret adhatnak az egész hangzásnak, és az ember ebben a felkészülésben, ha észreveszik, hogy mennyire más az, amikor napokat szánok egy koncertre, mint amikor esetleg a naptár vagy a szervezőnek a lehetőségei miatt, mert ugye nem mindig a saját szervezésben lépek föl, csak órák vannak felkészülésre, akkor azt gondolom,

0: hogy oda teszem, és hogy megéri. Uh-huh. És ez az élményem van, hogy megéri, és azt látom Szent István Bazilikába, aki érkezik Francesco Finotti Olaszországból, egyébként egy gyertyafényes, meghitt hangulatú koncertre, és ide majd hadd térjek vissza még a gyertyafényhez később. Francesco Finotti azt gondolom a csúcstartó ebben, ha mérnénk, uh-huh. amennyit ő egy koncertre az adott helyszínen készül.
1: Komolyan?
0: Ő neki mindig ez fontos feltétele, hogy ő több nappal előbb szeretne érkezni, és ő lehet hallani is a koncertjein, ami már aztán a zenetudósok és a közönség vitatkozhat, hogy kinek mi tetszik jobban, de minden esetre nála színesebben senki nem regisztrálja a koncerteket. Uh-huh. Egy-egy Bach műnél is, amin vannak előadói stílusok, akik szerint Bachnál például egy preludium alatt nem szabad változtatni a regisztráción. Most Francesco Finotti nem ennek az irányzatnak a képviselője, ő van adott esetben akár ütemenként is változtat. És,
1: izgalmas lesz
0: és
1: akkor.
0: Izgalmas, és nagyon színes ezt hallgatni. Aha. Nála egyébként még az is érdekesség, hogy a Szent István Bazilika néhai orgonistája Kolos István is volt neki tanára, talán a legkedvesebb, uh-huh. és elmondta nekem, hogy több évtizede nem játszott ezen a helyszínen, ami neki egy kicsit ilyen anya hely, anya hangszer.
1: Akkor több szempontból
0: úgyhogy
1: is.
0: Ez egy nagyon különleges este lesz, és egyébként a zeladásokban is látszik kiemelkedően itt van a legkevesebb már megvásárolható hely, és hát a másik kiemelt helyszínünk pedig a Zeneakadémia, ahol is az Unikum bérletnek a része ez a koncert. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez az Unikumok unikuma, kicsit ez a koncert mindig, az orgonák éjszakája, és föl is ajánlottam egy fogadást a kollégáimnak, hogyha olyan programot találnak valahol, ami ezen az estén is lesz, jelesül orgona versenyt, orgona verseny szólal meg uh-huh. zenekarral, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, ötöt Magyarországon a koncertnaptárokba egy év alatt, akkor pezsgő lesz a jutalma annak, aki ilyet aha. talál, és nem jelentkezett még senki. Aha. Tehát sajnos az orgona vers, mert ugye szóló orgona koncerteket nagyon nagy számban rendezünk mi is, és mások is országszerte, de orgona versenyek nem szólalnak meg sehol. Nyilván ennek akadálya, hogy nincs hozzá megfelelő koncertterem hangszerrel, igen. ahol ez bemutatható, de a Zeneakadémia szerencsére ilyen, így este, egy este alatt három orgona verseny is megszólal, Xin Mei Fang, kínai művésznő és Silvio Cselegin olasz orgona művész előadásában, egy Hidas Frigyes orgona verseny, nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy miről ismert Hidas Frigyes, melyik nagy sikerű régi filmsorozatunknak volt ő a filmzene szerzője, a Szomszédoknak.
1: Komolyan?
0: Így van, a Szomszédoknak azt a
1: az mi cseng a fülünkbe.
0: Igen, okay. Az ő orgona versenye szólal meg, emellett Jongen szimfonia koncertántéja, és a harmadik pedig Otrezső orgona versenye, ami egy ősbemutató lesz, egy másik ősbemutató Vajda János preludiuma mellett, ami szintén nagy zenekarra készült, és ez a három versenymű megszólal ezen az estén, ahol megtapasztalhatják, hogy milyen az, amikor több ezer síp, és több tucat művész, csúnya szó erre a tucat, de hát mégis nehéz de ezt jól kifejezni, igen. hogy igen. 60-80 zeneművész ül a színpadon, és közben a színpad mögül meg több ezer síp megszólal, ez azt gondolom, hogy egy fantasztikus élmény.
1: No, hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, valószínűleg az orgonák éjszakája is így fog majd végződni, de hát majd várunk egy évet, aztán megint jön az újabb fantasztikus programsorozat, mert tehát... én azt látom, hogy évről évre egyre mívesebb a kínálat, amit adtok, filharmonia.hu, ott találjuk?
0: Filharmonia.hu, illetve a Filharmonia applikáción, május 23-án szombaton a nap folyamán, de hát akár a Balatoni Aranyhídat is érdemes keresni, Debrecen, Győrt, Miskolcot, Székesfehérvárt, aki utazni szeretne.
1: Szerte a nagyvilágban.
0: De a Budapesten, illetve hát a nagyvilágban. több kontinensen is megtalálhatják a programjainkat.
1: Nagyon örültem neked, őszintén mondom, gyere gyakrabban hozzánk, mert köszönöm. Rengeteg a kínálat, amivel egész évben várjátok az igényes és minőségi szórakozásra vágyó közönséget, úgyhogy kitartás nektek, és sok élményt, meg csillogó szempárt, ahogy mondtad.
0: Köszönöm szépen, és viszont kívánom.
1: Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, aki maga is orgonaművész, és Szabolcstól ugyan most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, jön a második rész, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. Igen, ilyen gyorsan is lehet helycserés támadást egy stúdióban megejteni. És pontosan tudják, hogy ugyanolyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik képesek hatással lenni a kulturális életünkre, meg a zenei életünkre, egy fuvalaművész pedig nagyon is hatással tud lenni. Erre Bíró Zsófiát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Köszönöm szépen, én is téged és még a hallgatókat is szeretettel
1: köszöntöm. Nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
2: Hát ha majd most.
1: Megtörténik, örülök neki. Annak is, amivel kapcsolatban érkeztél. Pár napunk van még, május 16-a.
2: Így van.
1: A Pesti Vigadó, hát nem akárhol a díszteremben.
2: Igen, ez egy gyönyörű helyszín.
1: Játszottál már ott?
2: Természetesen, egyébként már ugyanezzel a zenekarral egy fuvala versenyt közösen előadtunk, illetve a jelenlegi zenekarommal, a Nemzeti Filharmonikusokkal is rendszeresen koncertezünk ott.
1: Én, nekem most ez a fejlővésem, mostanában ezt kérdezgettem minden zenésztől, főleg aki komoly zenében utazik, hogy hogy szólnak bizonyos helyek. Ha zeneakadémiáról van szó, akkor a nagy terem hogy szól? Például a Pesti Vigadóban a díszterem hogy szól? Van ennek jelentősége nálatok?
2: Természetesen van. Ide egyébként inkább kisebb apparátusokat szoktak szervezni, de most mindjárt meg is fogom magam hazutolni. Egy picit ez egy visszhangosabb terem. Egyébként a Nemzeti Filharmonikusoknak olyan bérletei szoktak, vagy olyan bérlete van ott ezen a helyszínen, amiben kórus is énekel. Gondolom a kórus szereti ezt az akusztikát.
1: Egyébként mivel tudtok, most nem tudom, jó szót használok-e, védekezni a visszhangosság ellen?
2: Hát ez nem az én hatásköröm, én csak fuvalázom ott. Szerintem ott nem vetnek be semmilyen trükköt, legalábbis én erről nem tudok, de talán izgalmasabb, és ez akkor majd egy későbbi beszélgetés tartalma is lehet, hogy például a Művészetek Palotájában már a Művészetek Palotája úgy van megépítve, hogy ott már beépített elemekkel tudják az aktuális apparátushoz, az aktuális hangzást igényhez alakítani a termet. Ilyen nyitogatható mellék termek vannak a koncertterem mellett.
1: És ezzel?
2: De ez nem az én hatásköröm.
1: Jó, csak érdekelt a lélektana ennek, hogy még erre is kell figyelnetek, hogy nem olyan egyszerű szakma ez. Mint ahogy azt sokan
2: ezért mondják. Van a helyszíni főpróba egyébként, hogy
1: aznap lesz?
2: Aznap lesz most előtte, általában úgy van egy esti koncertnél, hogy délelőtt főpróbálunk, most ez egy délutáni koncert, és így előtte egy órától lesz majd a helyszíni főpróba.
1: No, Pastorale sorozat, talán ez az utolsó, ugye?
2: Igen, ebben az évadban ez az utolsó.
1: Fókuszban a fuvola, milyen jó címe is egyébként. Családi előadás sorozaton van szó, a Szent István Filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közös rendezésében. Mennyit kell készülni?
2: Több dolgot is említettél a felvezetődben, amihez szívesen hozzáfűzök. Akkor először kezdjük a kérdéseddel, hogy mennyit kell készülni. A zenekarral tegnap kezdtünk el közösen dolgozni, én viszont már nagyjából január óta készülök erre a koncertre. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem olyan régen kaptam egy nagyon szép hangszert a Nemzeti Filharmonikusoktól használatra, illetve a vezetőségtől használatra, úgyhogy most ezzel a felkészüléssel egyetemben vagy együtt a hangszert is megtanulom kezelni, a hangszerrel is összeszokunk, így mondom, ezt azért az egy idő, úgyhogy most itt két feladatom van egyszerre. Úgyhogy ezért is szántam rá több időt, és hát nagyon-nagyon műsor tulajdonképpen 8 vagy 9 műből játszom részleteket. Ilyen azért nem szokott lenni, tehát ugye egy fuvala verseny az 3 tétel, most ez olyan, mintha 2,5 versenyművet játszanék el, szóval ez elég sok, és természetesen mindegyik színes, valamilyen szempontból különleges, technikás, nagy feladatot ad számomra, úgyhogy ez nagyon izgalmas, de azért ez egy nagyon nagy falat, inkább így mondom.
1: Ezért kellett január óta.
2: Igen, én ezért kezdtem el ezt most ilyen hamar. Sőt, már az is lehet, hogy már picit korábban is beleszogaltam, de így inkább.
1: Az is megmaradt most a fülemben, amit mondtál, hogy össze kell szokni a hangszerrel.
2: Igen,
1: ez meddig tart általában?
2: Hát ezt nehéz megmondani, ez ugye ritkán fordul elő az életünkben, hogy egy új hangszerrel összeszokunk. Van, akik azt mondják, hogy egy év, vagy pár hónap. Azt érzem, hogy folyamatosan változik az is, ahogy én meg tudom szólaltatni. Folyamatosan találom hozzá a kulcsokat, inkább így mondom. Miben kell máshogy hozzáállni, mint mondjuk az előző hangszerhez, amit
1: játszottam.
2: Mert nem
1: szól két hangszer ugyanúgy?
2: Igen, természetesen ezért is változtatunk, hogyha van rá lehetőség. Ez azért egy sokkal magasabb szintű hangszer, mint az én saját hangszerem, amin most az elmúlt években játszottam.
1: Azért kérdezek ilyeneket, mert ugye nyilván szeretünk a háttér mögé nézni, a kulisszák, meg én meg hát nem vagyunk zenészek. Ti meg azok vagytok, vagy te meg az vagy, és el tudod így mondani. Mennyire tudtál beleszólni, vagy nem is kellett beleszólnod a műsorba?
2: De hát hogy ez... nem, ezt ketten állítottuk össze a sorozat szerkesztőjével és műsorvezetőjével, Solymosi Tari Emőkével.
1: Innen üdvözöljük, visszajáró vendégeket a műsorban.
2: Igen, és Záborszky Kálmánt is, akkor őt már őt is meg kell említenem. Volt körülbelül talán 2014-ben ugyanígy tavasszal volt már egy közös koncertünk ugyanebben a sorozatban. Akkor ez egy nagyon nagy sikere volt ennek, és mi is nagyon élveztük. És talán innen jött az ötlet, hogy akkor ezt meg lehetne ismételni. Ugyan a műsor teljesen más lesz. Akkor voltak különböző kamaraformációk, amivel felléptünk, és zenekarral is természetesen játszottam egy pár részletet, vagy egy pár tételt. Most egy szám lesz, ami ugyanaz, mint akkor, ez Gluck operájából a Boldog Lelkek Tánca, és ehhez egyébként érdekesség, hogy balett is lesz, tehát tulajdonképpen táncolni is fognak a mi zenénkre, ez az egyetlen közös elem a két műsorban, az összes többi műsorszám az zenekarral lesz most.
1: De ez nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen korábban, ahol tánc is van. Ebben a sorozatban.
2: Ez egy összművészeti sorozat. Azt hiszem, hogy a mottója is talán ez, de ezt most lehet, hogy puskázni kéne, hogy zene, tánc, egyébként népzene is szokott lenni, szokott...
1: Arra emlékeztem, valahogy a tánc nem volt meg, de bocsánat, de tényleg zene, tánc kép, igaz, ugye? Élmény, ismeretöröm, oké, bocsánat, emlőke. Bocsánat, emlőke.
2: Nem baj, legalább szóba került ez is.
1: Valahogy a balettre nem emlékszem, hogy az lett volna.
2: Ebben az előző, én most a közös programainkról nyilatkozom, az elmúlt műsorban, tehát ez a 2014-es műsorban, ott még tangó is volt, képzeld el, van egy fuvala gitár darab, a tangó története, és tényleg volt egy páros, egy tangó páros, akik erre táncoltak. Most ilyen nem lesz, viszont lesz a balett az ismét.
1: Ugye te is az Istvános Zenei Műhelyben nőttél fel.
2: Igen.
1: Az mit jelent Istvánosnak lenni? Kérdezem az Istvánostól.
2: Hát ez, most már azért az életem nagyobb részében vagyok Istvános, mint amennyit nem voltam előtte. Azt tudom mondani, hogy amikor a Szent István zeneművészeti szakközépiskolába oda kerültem, hogy az általános iskola elvégzése után, tehát ez egy gimnázium és zeneművészeti szakközépiskola egyben, talán így lehetne ezt megfogalmazni, akkor hirtelen belekerültem egy olyan közegbe, ami nagyon a sajátom volt előtte, egy kicsit olyan más voltam, mint a többiek. Természetesen előtte is egy tök jó iskolába jártam, azt is nagyon szerettem, de itt mindenki azzal foglalkozott, ami engem is érdekelt. Illetve az, hogy nem csak délelőtt voltunk együtt a közismereti órákon, a gimnáziumi órákon, hanem délután is a zenei órákat is. Talán volt olyan, hogy kicsit más csoport, vagy más összeállítású csoportban, mint a gimis osztálytársakkal. Így ugye a délutánt is együtt töltöttük, pluszban még mindenki gyakorolt, aztán később, amikor már a zenekarban is együtt játszottunk, valamelyik zenekarban, mert nagyon sok zenekara van ennek az intézménynek, a kicsiket is már összefogja, azt hiszem, a igazán pici vonósokat, és aztán természetesen a csúcsa a mostani Szent István Filharmonikusok, akkor nagy zenekarnak hívtuk, és így az estéinket is ott töltöttük együtt, és közösen zenéltünk, és az volt természetesen a megkoronázás ennek a közösségnek, azt gondolom. Legalábbis számomra
1: volt,
2: mindenképpen.
1: Ugye?
2: Igen, ez a Kolumbusz utcában. Igen, na most még annyi, hogy ugye az ottani iskolám után a zenekarral folytattuk ugye a munkát együtt, az is egy hosszú idő volt, és és most már az utóbbi években vissza szoktak hívni, szólózni, amiért nagyon hálás vagyok, és ez egy nagyon szép feladat, és nagyon nagyban gazdagította, azt hiszem, az én kiteljesedésemet és fejlődésemet. Úgyhogy így most ez a közös pont.
1: Az, hogy szólóban vagy zenekarral, az lényegében mindegy?
2: A zenekar, amikor benne ülök, erre gondolsz? Igen. És a szóló, amikor a zenekarral játszom, és fúval a művet. Hát azért nem, a szerep az nem mindegy. Az sem, hogy milyen feladatom van benne, és az sem,
1: a felelősség
2: hogy...
1: miatt is?
2: Igen, meg hát tulajdonképpen akkor te vagy... Ha lehet ilyet mondani, a központja, igen, tehát máshogyan készülsz azért rá, más... Jó, valószínűleg azt kéne mondani, hogy mindig a lehető legmagasabb szinten kell lenni, és ez nyilván így is van, de más a szerepet benne, talán ez a legjobb megfogalmazás.
1: A nehézségi fokát nem tudom, hogy el tudod-e mondani úgy nekünk, akik, még egyszer mondom, nem zenélünk, csak műkedvelők vagyunk, hogy miért kell ezt januártól próbálni?
2: Hát egyrészt nagyon nagy az anyag. Tehát amikor felkérnek egy zenekari koncerten, hogy játsszál egy fuvola versenyt, az egy része egy koncertnek. Igen. Mondjuk van 3 szám, és abból a te darabod az egyik. Itt viszont az egész műsoridőt ezek a darabok fogják kitölteni, és tulajdonképpen olyanokat választottunk, amelyik mindegyik egy tehát nem volt olyan gondolat, hogy legyen benne mondjuk könnyebb. Hanem mi azokat választottuk ki, amik fölfűzhetők, amik engem is érdekeltek. Most azért volt egy kis változtatás egy pár héttel ezelőtt, úgyhogy így, de sikerült egy nagyon, nagyon jó művet találni a kieső műhelyére. De mindegyik olyan, ami számomra is izgalmas volt, és ami a közönségnek is izgalmas lehet. Tehát ezt mindenképpen szem előtt tartottuk emőkével, amikor összeállítottuk a programot.
1: Miért pont fúvola? Neked?
2: Hát ez egy nagyon régi történet most már.
1: Én fúvola, abszolút nagyon, én még Török Ádámot is hallgattam, csak mondom, én szeretem a fúvolát.
2: Ugye 10 éves koromban, amikor hangszert választottunk, a szüleim egyébként nagyon zeneszerető emberek, ugyan nem volt zenész a családban, de azért mindenki kapcsolódott a művészetekhez. Jártunk egy csomót múzeumban, akkor néha még kicsit unatkoztunk a húgommal, azért így kicsiként, de azért így a kultúra az átjárta igazából az életünket. Színházba jártunk, koncertekre jártunk, engem ez már megragadott. Ő egészen kicsiként, azt hiszem 4 éves voltam, amikor először az Operaházban voltam, és nem is aludtam el, hanem lelkendezve meséltem még este 11-kor az élményeimet otthon. És hogy miért pont a fúvola? Hát a szüleim nem igazán szerettek volna vonós hangszert. Ez most nem is beszélem ki őket, ez valamiért az ő gondolatuk volt. És amikor bementünk a zeneiskolába, egyébként hiszem egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy a gyerekek kipróbálhatják a hangszereket. Uh-huh. Tehát megérezhetik azt, hogy mi az, ami hívja őket, mi az, ami vonza őket.
1: És téged vagy... ez hívott?
2: Kipróbáltam, és rögtön megszólalt. Aha. Nem emlékszem olyan nagyon sok mindenre, de erre a pillanatra mindenképpen igen. És valahogy ez így egyértelmű lett. Nem tudom, én így hiszek az egyértelműségekben.
1: És abban hiszek a természetességben, és akkor azt nincs. Nem kell magyarázni.
2: Igen, ezt nem is tudom egyébként nagyon magyarázni. Jól ment, és így alakult az utam.
1: Csak komoly zene, ami szól? A füledben, az autódban, a otthonodban, bárhol?
2: Nem. Így sok mindent szeretek. Természetesen de még azt sem mondom, hogy a legszorosabb közöm a komoly zenéhez van. A zenét szeretem sok mindenre használni az életemben. Egyrészt, amikor a pillanatot szeretném megélni, aztán amikor az érzéseimet szeretném még jobban kitenni, vagy például egy kicsit mozogni, áthelyezni az egész testembe az aktuális érzelmi állapotot, abban is segít a zene. Lenyugodni is, fölpörögni is, kikapcsolódni is, vagy egyszerűen csak az ismereteimet bővíteni. Szóval azt hiszem nagyon, nagyon sok ponton részem a zene. Van, amikor a csönd is jól esik, ezt nem tagadom. Tehát mondjuk egy 4 órás próba után, akkor jól esik. De szeretek sokféle zenét.
1: Nézem a műsort, ha már zenéről beszélünk, itt Vivaldi-tól kezdve Bachon át Csajkovszkig minden lesz.
2: Igen.
1: Van kedvenc ezek közül? kinek a műveit játszott szívesebben?
2: Hát most itt mindenkiét, azért választottuk ezeket. Egyébként amit a legjobban szeretek játszani fuvola versenyek közül, azok Mozart, főleg a D-dur fuvola versenye. Az most ebben a műsorban nem szerepel, az majd jövőre lesz egy programon. Ott én nagyon szeretem ezt a hihetetlen harmonikus, kiegyensúlyozott létet, amit a Mozart zene megkíván, ezt a hihetetlen arányosságot, ami benne van. Ott valahogy mindennek, lehet, hogy kicsit hülye hangzik, de olyan mindennek tökéletesnek kell lenni, és ezért kell egyébként sokat gyakorolni, mert a hangnak is szépnek kell lenni, a hangindításoknak, a ritmusnak, hát ezt a harmóniát, ezt meg kell találni, és ezt technikába át kell ültetni és megvalósítani. De egyébként mondom, mindegyik műsorszám olyan, amit nagyon szívesen játszom. Most egyébként nagyon szeretem például ezt a Dövien fuvola versenyt. Nem olyan ismert, nyilván zenészek között persze ismert Dövien munkássága, de egyébként tegnap is visszajelezték a próbán, hogy mennyire jó ez a darab. Egyszerre virtuóz, most itt a harmadik tételt fogjuk belőle játszani, ez egy rondó témás tétel, úgyhogy itt főleg a virtuózítása fog kijönni, de nagyon színes darab. De ugyanakkor lesz gyönyörűséges lassú tétel, lesz rock and roll hangulatú gyors tétel, tényleg.
1: Jó, május 16-16 óra, Pesti Vigadó díszterme, ott kiderül, úgyhogy várjátok a közönséget.
2: Igen, mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklődik.
1: Csak hogy Emőke meg ne fedjen, ott a balettel belekeveredtem itt tényleg az van, hogy itt nagyon is van tánc. 1997 óta közel 300 előadás valósult meg ebből a Pastorale sorozatból, és milyen jó, hogy ez van, lesz, valószínűleg az idők végezettéig, és kívánom is, hogy így legyen.
2: Igen, reméljük. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon, egyrészt nagyon színes mindig a program, másrészt, ami szerintem a különlegessége, hogy minden korosztálynak érdekes. Úgy van összeállítva, hogy az egészen kicsi, igen. Itt például megemlítem az egyik kedves barátnőmet, akinek a kisfia, azt hiszem elsős, de minden esetre alsó tagozatos, ő ezeken nevelkedett, ezeken illetve van még egy sorozat, oda iskolások járnak, vagy iskolák járnak ez a felfedező úton. Minden esetre Csanád, ezeken sokszor részt vett, és imád koncertre járni, van kedvenc karmestere, jóban van a zenészekkel, úgyhogy ő ezt például már teljesen megtanulta, hogy hogyan találjon kapcsolatot a koncerten, levéssel, a zenével, ezzel az egész atmoszférával. Szóval szerintem nagyon, nagyon jó, és a szülőknek is érdekes, tehát tényleg ez mindenkinek, és így egy ideális családi program, egyszerre élvezheti egy egész család minden tagja.
1: Banális a kérdés, nézzel nekem, befolyásolja a közönség az előadást? Ezen a területen.
2: Nekem nagyon jó élményeim vannak közönséggel kapcsolatban. Egyszer kipróbáltam külföldön egy fuvola verseny előadásakor, már így a többedik ilyen alkalomkor az életemben, hogy már mertem a közönség szemébe nézni, ameddig zajlott a zenekari bevezető, tehát amíg nem kellett játszanom az elején, és összeakadt a szemem a közönség soraiban ülő emberekkel, és még olyan is volt, akivel összemosolyogtunk, és ez nagyon különleges élmény volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy kicsit kinéztem abból, hogy ugye énkor már az ember nagyon koncentrál arra, hogy mikor kell belépnem, pontosan mit akarok csinálni, hangolódik a darabra, de valahogy akkor jött egy ilyen sugallat, hogy nézzek ki a közönség felé, és nagyon nagy élmény volt, és azt hiszem, hogy így akkor már más volt játszani, de a legtöbb élményem az ilyen, nagyon jó érzés a közönséggel itt egy picit egy ilyen más világba kerülni így közösen.
1: Meg tudom érteni. Na hát én sok ilyen pillanatot kívánok neked. Köszönöm. Mert akkor nagy baj nem lesz.
2: Ez igazán áldott pillanatok.
1: Sok csillogó szempára, ilyen áldott pillanatokat. Megtalálunk a közösségi oldalon? Vagy nem nagyon?
2: Van egy privát.
1: Hogy az privát, oké. A lényeg az, hogy kövessenek, szeressenek, és azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák
2: Köszönöm szépen. Én viszont nagyon jó, nagyon sok jó élményt kívánok a hallgatóknak a zenével.
1: Ezzel megyünk ezzel az útra valóval. Köszönöm, hogy itt voltál. Bíró Zsófiával beszélgettem, kedves hallgatóink, fuvolaművésszel, és Zsófiától most elköszönök. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szamosi Szabolcsnak és Bíró Zsófiának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Berendelték már az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány. Vita zajlik a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Berendeli az orosz nagykövetet a magyar külügyminisztérium a Kárpátalját is érintő szerdai dróntámadás miatt, jelentette be Magyar Péter a kormány első ülését követően. A miniszterelnök közölte, Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadja az orosz diplomatát, és tájékoztatást kér a háború lezárásának lehetőségéről. A kormányfő mélységesen elítélte azt az orosz támadást, amely Munkácsot, Ungvárt, Szojvát és több kisebb kárpátaljai települést is elért tegnap. Magyar Péter szerint ez volt a háború kezdete óta a legsúlyosabb Kárpátalját érő dróntámadás. A MÁV tájékoztatása szerint a csapi állomásnál dolgozó magyar vasutasokat ideiglenesen óvóhelyre kellett vinni, őket később biztonságban Magyarországra szállították. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány, és már ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök Ópusztaszeren, a kabinet első ülésének szünetében. Ma délután lesz a kormányzati átadás átvétel, ahol találkozik a leköszönő és az új kabinet minden minisztere. A kormány jövő héten hétfőn és pénteken ülésezik, a miniszterelnök pedig a köztes napokon Lengyelországba és Ausztriába látogat. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy Magyarország üzemanyag és nyers olajellátása zavartalan. Hernádi Zsolt, a MOL vezetője szerint a stratégiai készletek mindegy 80 napra elegendők, és a védett áras ellátás továbbra is biztosított. Sipos Katalin, a WWF Magyarország eddigi igazgatója lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető szerint a biológus szakember tudományos és szakmai alapokon újíthatja meg a hazai természetvédelmet. A WWF Magyarország közleményében úgy fogalmazott, a kinevezés azt mutatja, hogy a civil szervezetek tudására és tapasztalatára szükség van a döntéshozatalban. A szakember korábban többek között vízmegtartási és erdővédelmi programok koordinálásában vett részt. Kiéleződött a vita a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Nyilvánosan üzente egymásnak Kovács Gergely polgármester és a Momentumos alpolgármester Vadász Gábor. A konfliktus középpontjában három tervezett fejlesztés áll, köztük a városházatér zöldítése és árnyékolása, valamint új parkok kialakítása a kerület alsó részén. Kovács Gergely szerint a Momentumos képviselők csak azzal a feltétellel támogatták a 2026-os költségvetést, ha ezek a projektek kikerülnek belőle. A polgármester úgy véli, ezzel akadályozzák az árnyas hegyvidék program megvalósítását, amely a nyári hőhullámok hatásait csökkenteni több zöld felülettel. Vadász Gábor ezzel szemben azt állítja, nem a zöldítés ellen vannak, hanem a döntések előkészítésének módját kifogásolják. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A nyitónapon átadják az év múzeuma díjat is. A hétvégén ingyenesen látogathatók a múzeum kiállításai. Ma kezdetben még sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, napközben viszont megnövekszik a felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Délután 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken újabb csapadékzóna ér fölénk, többször jöhetnek viharok, záporok, és csak 18-20 fok lesz. Hétvégén is esős időre készülhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Úgy

0: de hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egy azon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészül válnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedűjátéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam poetry, a kezdet, fiai, óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételletté kollégája pécsi gimijében. No, hát itt minden valami, csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 14-én a Zeneházában érkeznek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Viszmajor helyzetet hirdet a kormány az aszályhelyzet miatt. Földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. Elkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megtartotta az első ülését az új Tisza kormány Ópusztaszeren, ahol több kiemelt témáról is tárgyaltak. Magyar Péter a kormányülés után közölte, az ország rendkívül súlyos aszályhelyzettel néz szembe, ezért Viszmajor helyzetet hirdetnek, és 257 milliárd forintos vízügyi fejlesztési program indul. A kabinet döntött arról is, hogy a védett üzemanyagár továbbra is érvényben marad. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a gyermekvédelemben, nyilvánosságra hozzák a bicskei gyermekotthon ügyének dokumentumait is. Magyar Péter emellett élesen bírálta az előző kormány gazdasági örökségét, és azt mondta, rossz állapotban vették át az országot. Az ülésen szó esett a Kárpátalját ért orosz dróntámadásról is, melyet a magyar kormány elítélt, és mára berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. A 2,4-es erősségű földmozgás szerda este 4:48-kor volt az Alavár megyei városban, közölte a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook oldalán. Mint írták, Nagykanizsáról, Zalamerényről és Fűzvölgyről érkezett bejelentés az észlelésről, de károkról nem számoltak be. Atrocitás érte Szentkirályi Alexandrát. A fővárosi képviselő azt írta, miután kilépett az országházból, leköpték és sértegették az utcán, és úgy látja, hogy a választások óta egyre erősebb a politikai indulat és a verbális agresszió Magyarországon. A fideszes politikus Magyar Pétert és a Tisza pártot is bírálta, mondván a kormány kommunikációja és egyes lépései tovább mélyítik a társadalmi feszültségeket. Posztjában megjegyezte, hogy az elmúlt 16 évet a közéletben töltötte, de ilyen nyílt utcai verbális erőszakkal még nem találkozott, puszta politikai véleménykülönbség miatt. Karbantartási munkák miatt május 16-ától 18-áig módosul a vonatok menetrendje Zirc és Veszprém között. A vonatok helyett MÁV buszok közlekednek, melyek Eplény állomást nem érintik, helyette Eplény Újtelep megállóhelyen állnak meg. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, azonban kerékpárszállítás nem lehetséges. Idén elmaradnak a kürtőskalács fesztiválok, helyettük több kisebb kürtőskalács tematikájú rendezvénnyel várják az érdeklődőket az Édes Mackó kürtőskalács cukrászdában. A szervezők jelezték, hogy 12 év után szeretnének nagyobb figyelmet fordítani a termékfejlesztésre és a meglévő üzletekre. A kürtös kalács rajongók azonban nem maradnak program nélkül. Május 16-a és 18-a között rendezik meg az Édes Mackó 8. születésnapi partiját a Városligetben. Megkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, a második kerületben. Helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba. Így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. A nyitó eseménynek a Fény utcai piac ad otthont, ahol divat, zene és színház találkozik. Vasárnapig a programok között lesz színházi víkend, zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, megvárt piknik, pöttöm Margit és mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság. Eleinte még napos időre készülhetünk, később azonban összegyűlnek a felhők, napközben gyakran megélénkül a szél is, zápor azonban inkább csak délután lehet a Dunántúlon. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. A péntek és a hétvége csapadékos lesz egy mediterrán ciklon miatt, zápor, zivatar és heves eső is jöhet. Pénteken 18-20 fok lesz a maximum, és hétvégén sem lesz ennél melegebb. Eső még a jövő héten is jöhet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go.
2: Te vagy az

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív popkulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Peter Fürth Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Peter Fürth Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma kerül ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Berendelték már az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány. Vita zajlik a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Berendeli az orosz nagykövetet a magyar külügyminisztérium a Kárpátalját is érintő szerdai dróntámadás miatt, jelentette be Magyar Péter a kormány első ülését követően. A miniszterelnök közölte, Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadja az orosz diplomatát, és tájékoztatást kér a háború lezárásának lehetőségéről. A kormányfő mélységesen elítélte azt az orosz támadást, amely Munkácsot, Ungvárt, Szojvát és több kisebb kárpátaljai települést is elért tegnap. Magyar Péter szerint ez volt a háború kezdete óta a legsúlyosabb Kárpátalját érő dróntámadás. A MÁV tájékoztatása szerint a csapi állomásnál dolgozó magyar vasutasokat ideiglenesen óvóhelyre kellett vinni, őket később biztonságban Magyarországra szállították. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány, és már ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök Ópusztaszeren a kabinet első ülésének szünetében. Ma délután lesz a kormányzati átadás átvétel, ahol találkozik a leköszönő és az új kabinet minden minisztere. A kormány jövő héten hétfőn és pénteken ülésezik, a miniszterelnök pedig a köztes napokon Lengyelországba és Ausztriába látogat. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy Magyarország üzemanyag és nyers olajellátása zavartalan. Hernádi Zsolt, a MOL vezetője szerint a stratégiai készletek mindegy 80 napra elegendők, és a védett áras ellátás továbbra is biztosított. Sipos Katalin, a WWF Magyarország eddigi igazgatója lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető szerint a biológus szakember tudományos és szakmai alapokon újíthatja meg a hazai természetvédelmet. A WWF Magyarország közleményében úgy fogalmazott, a kinevezés azt mutatja, hogy a civil szervezetek tudására és tapasztalatára szükség van a döntéshozatalban. A szakember korábban többek között vízmegtartási és erdővédelmi programok koordinálásában vett részt. Kiéleződött a vita a Hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Nyilvánosan üzente egymásnak Kovács Gergely polgármester és a Momentumos alpolgármester Vadász Gábor. A konfliktus középpontjában három tervezett fejlesztés áll, köztük a városházatér zöldítése és árnyékolása, valamint új parkok kialakítása a kerület alsó részén. Kovács Gergely szerint a Momentumos képviselők csak azzal a feltétellel támogatták a 2026-os költségvetést, ha ezek a projektek kikerülnek belőle. A polgármester úgy véli, ezzel akadályozzák az Árnyas Hegyvidék program megvalósítását, amely a nyári hőhullámok hatásait csökkenteni több zöld felülettel. Vadász Gábor ezzel szemben azt állítja, nem a zöldítés ellen vannak, hanem a döntések előkészítésének módját kifogásolják. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A nyitónapon átadják az év múzeuma díjat is. A hétvégén ingyenesen látogathatók a múzeum kiállításai. Ma kezdetben még sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, napközben viszont megnövekszik a felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Délután 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken újabb csapadékzóna ér fölénk, többször jöhetnek viharok, záporok, és csak 18-20 fok lesz. Hétvégén is esős időre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.

0: Ez a Slágerkult.
1: Slágeren fel a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel. Beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális oktatás aktualitásait, hogy egészen pontos legyek. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Egy író mindig hatással van erre, aki még ráadásul író-olvasó találkozókat is tart, és folyamatosan azon gondolkodik, hogy hogyan érje el az őt olvasó embereket mindenféle úton, módon. Árvai Leventét köszöntöm nagy szeretettel. Nem először, nem is utoljára ebben a műsorban.
2: Szervusz, köszönöm szépen, én is köszöntelek téged, és a kedves hallgatókat is.
1: Egy szavadat betartó ember vagy, ahogy látom, mert megígérted, hogy jössz majd a következő könyvvel is. Ilyeneket szoktak mondani itt, bevallom ebben a műsorban, de hát aztán vagy visszatérnek, vagy nem, mert hogy vagy van produktum, vagy nem, és ezzel pont azt akarom mondani, hogy nagyon termékeny vagy, és gratulálok. Itt van a kezemben az Úton járó című vadonatúj könyved. Mikor jött ki?
2: Egy pár hete, úgyhogy ő még egy nagyon friss szerzeménye a magyar könyvpiacnak, pár hete forgathatják az olvasók.
1: Könyvgurus ez is, most már kapható mindenhol?
2: Így van, Libri, Lira, Bookline, internetről is megrendelhető, és a könyvhálózatokon belül is.
1: Én szerettem az előző könyvedet is. Mennyire hajaz ez az előzőre?
2: Ugye akkor, amikor az első beszélgetésünk zajlott, akkor én felvázoltam neked egy ívet, úgyhogy kapcsolódik hozzá, de egyelőre két külön történetről beszélünk. A jövő egyik nagy feladata és kihívása az, hogy összekapcsoljuk ezeket a történeteket.
1: Oké, de hogyha valaki ezzel kezdi, akkor semmit nem veszít?
2: Abszolút semmit, de később is elolvasható az első rész.
1: Na.
2: Úgyhogy ez önálló történeteként is megállják bejüket.
1: Az a cím egyébként Így keressék, de ha valaki nem tudná, most van hozzá egy nagyon szép, impozáns könyvjelző is most ehhez a kötethez. Na, az utoljárod mennyi ideig alkottad?
2: Az utoljáró nagyjából egy fél éves munkálat volt az első vázlatát megcsinálni, és egy újabb fél év volt kiegészíteni, hozzákutatni, ugye a helyszínt,
1: a bejárása.
2: Ez egy év, igen, hogyha összeadom az összmunkálatokat. Így van.
1: Szeretted ezt?
2: Nagyon, nagyon imádtam, igen. Nekem a 48-as környezet, ugye ez egy történelmi fantasy műfaját tekintve, tehát itt a konkrétan megfogható történelmi környezetbe ágyazódnak bele a misztikum és a fantasztikum elemei. Magyar lények és magyar tematikájú az egész történet, tehát ez nekünk magyaroknak egy kedves történet kell, hogy legyen. A 48 nekem amúgy is, a 48-42-es események egy különleges szerelemprojekt, úgyhogy ez egy fejbólintás vagy tiszteletadás az akkori hősöknek. Úgyhogy...
1: De ez egy időutazás.
2: Abszolút.
1: Valahogy. Igen. És valahol. Neked is, meg az olvasóknak is természetesen.
2: Igen.
1: Hogy volt most ennek a munkafolyamata?
2: Ennek a munkafolyamata...
1: Most egy kutatásra gondolom.
2: Világos. A 30 éve nagyjából a Kelet-Magyarországon gyűjtöttek egy érdekes anyagot, az egyik néprajzkutató, és az ő ráutaltak az egyik könyvben, ami végül is elindította ezt az egész regényírási folyamatot, úgyhogy izgalmas volt. Ugye a szabadságharc leverése után Hajnaú a vasseprű, hát volt olyan arcátlan, és itt telepedett le Magyarországon a tisztogatások után, és Kelet-Magyarországon Nagygécen vásárolt egy birtokot magának. Uh-huh. És a 90-es évek elején ez a néprajzkutató ilyen Dracula-szerű vámpírként ábrázolták ott a környékbeliek, úgyhogy nincs feltétlenül jó marketingje, hanem jó PR-ja, érthető okoknál fogva, és ezeket ő összegyűjtötte, és ez az írás volt az, ami igazából elgondolkodhatott azon, hogy ezzel a történettel akár lehetne kezdeni is valami.
1: De ez úgy, hogy beleolvastál, és már láttál a fejedben?
2: Csak az utalást olvastam rá, és már, utalás, már elindult, jó, igen, okay, maga az alkotói, aha, folyamat. Úgyhogy nagyjából így. És akkor ugye a 48 kapcsán azért elég jól informált vagyok, aha, de hát nyilván a tudásomat azt aktualizálni kellett, úgyhogy friss szakirodalmaknak kell ilyenkor neki menni, illetve hát helyszínűtere bejárásokat kell csinálni.
1: Tényleg csak, hogy értessük azokkal a hallgatókkal is, akik még nem írtak, hogy azért ez egy fejben történő állandó időutazás, ugye?
2: Persze, tehát bele kell helyezkedni a nyelvezetbe.
1: Te akkor benne vagy abban, de akkor azt úgy értsük, hogy azzal kelsz, azzal fekszel?
2: Ilyenkor igen, az egy év az nagyjából erről szól. Aha.
1: Miközben egyébként van civil munkád is.
2: Pontosan, és mellette ugye a népszerűsítés az első regénynek. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és izgalmas év volt egyébként a tavalyi.
1: Mert közben dolgoztál már ezen is.
2: Így van.
1: Most
2: így
1: is
2: van.
1: Benne vagy egy következőben?
2: Most egy novellás kötöttel próbálom kiegészíteni majd az első kettőt, aha, és akkor azután majd jön a negyedik kötet, amiben becsatlakozik majd a második, mert ugye az első történet adja az alap hangját az egésznek.
1: Igen.
2: Így van.
1: Tehát gyakorlatilag az alkotás benned soha nem áll meg.
2: Nem.
1: Valószínűleg nem is tudnám már.
2: Nem, szerintem már nem tudnék megállni, igen. Uh-huh. Most van egy másik projekt is, amiben belefogtunk. Egy kicsit ilyen informatívabb, egy YouTube videó megosztós történet. Ez ilyen rövid, de szórakoztató módon tálalja a történelmet, akár a fiatalabb közönséget is próbáljuk ezáltal megfogni. Ez az Elmesélem csatorna. Itt megtalálnak, hát eddig kevés videót még, de folyamatosan dolgozunk a tartalmakon. Nagyon fontos kritérium, hogy 10 percnél nem vagyunk hosszabbak, uh-huh, és ebbe próbáljuk a lehető legtöbb információt belerakni, de szórakoztató módon.
1: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy raktam össze rólad a mozaikokat, de valójában, ugye, ahogy én látlak kívülről, tényleg az ismeretterjesztés a fő cél, hogy átadd az információkat azokból a korszakokból, amiben nincs rálátásunk, mert nem kutatunk utána.
2: Alapvetően mindig a játszva tanulunk híve voltam. Uh-huh. Én akár órát tartok, akár megyek egy író-olvasó találkozóra, akár írok egy regényt, uh-huh, mindig az a cél, hogy valami értéket adjak át. Nekem ez mondhatjuk, hogy küldetéstudatom, uh-huh, ez, hogy valamilyen értéket vagy tudást átadjak, és ha a kettőt együtt sikerül, és ez szórakoztató módon, jobban megmarad. Én hiszem azt, hogy akkor gyökeret tud verni, és akkor szárba tud szökni ott a tudás az emberek elméjében, úgyhogy ez végül is egy nagyon szép hivatás és küldetés. Én hiszek ebben.
1: Uh-huh. Hol tart a szórákat általában?
2: Középiskolákban, de most már a könyvtárakban is volt, például a Börzsöny utcai könyvtárban, ott 30 diák előtt volt szerencsém beszélni, és nagyon jól sikerült, jó hangulatú óra volt. Úgyhogy a könyvtárak is adnak teret, illetve iskolák, akik meghívnak.
1: De mit tapasztalsz az iskolai órákon, vagy akár a könyvtárakban, uh-huh, ahol diákok vannak, hogy le lehet kötni a figyelmüket? Vagy ez rajtad múlik?
2: Elsősorban? Ez igen, ez elsősorban szerintem az előadón rengeteg minden múlik, mert maga, uh-huh, a téma adott és érdekes. Tehát a mitológiák, mitoszok, meséknél izgalmasabbat nem nagyon tud az ember elképzelni. Tehát, hogyha ez nem fogja meg a gyerekek fantáziáját vagy érdeklődését, akkor nem tudom, hogy micsoda. De a tálalás rengeteg múlik a tálaláson. Az az igazság, hogy van egy íve ezeknek az óráknak. Tehát elkezdjük úgy, hogy látom az alapvetően tipikus unott arcokat, uh-huh, vagy kevésbé érdeklődő, fogalmazzuk meg így szépen, kevésbé érdeklődő arcokat, és akkor az óra...
1: Vannak, nem?
2: Persze, de az óra, de tömegével. És akkor nagyjából eltelik egy 20 perc, amikor úgy megtörik a jég. Aha. Tehát azt úgy érzem az előadásban, hogy akkor egyre többen figyelnek, már az alvók is felkelnek, és akkor a végére már volt olyan, ahol meg is tapsoltak, nem is egy helyen.
1: De
2: és
1: jó,
2: hogy igen, ez nekem is egy pozitív visszajelzés volt.
1: Az nagy dolog. A köszönöm. Diákoknál. Ilyenkor a könyvedet is beleveszed?
2: Igen, igyekszem a könyvet is bele. Párhuzamosan viszem a kettőt. Van egy tematika, és a tematika úgy van összeállítva, hogy a könyvvel azért köszönő viszonyban legyenek. Aha. Fel is olvasok belőle, tehát hogy próbálok kedvet csinálni a gyerekeknek, nem csak magához az anyaghoz, a kutatáshoz, hanem az olvasáshoz is.
1: Az nem árt egyébként a mai világban, amikor a TikTokot pörgetik folyamatosan. Ott miért nem vagy ott egyébként a TikTokon?
2: Elviekből. Az elvek, nem, semmi.
1: Na de
2: ilyesmi.
1: Ha mindenki ezt mondja, akkor nem lesz minőségi tartalom.
2: Igen. Ez egy fogós kérdés, nem tudom, a TikTokhoz még fel kell szívnom magam.
1: De mesélni ott is lehet.
2: Egyébként igen. Csak úgy, olyan röviden még nem tudok, hogy az anyagot okay. összerakni. Igen. Okay. Ez figyelemfelkeltő legyen.
1: Neked most, ahogy kézbe vetted az új könyvet, ugyanazt az érzést adja, mint az elsőnél?
2: Abszolút, igen.
1: És most az a jó érzés az nem tűnt el.
2: Az nem tűnt el, az megmaradt. És most külön kiemelném a grafikusomat, hogy isteni munkát végzett. Tehát minden elképzelésemet sikerült átültetnie, mind a borítógrafikában, mind a könyvben lévő három.
1: Na, ezt azért jó, hogy mondod, mert én hajlamos lettem volna azt mondani, hogy AI készítette, de akkor ez nem AI.
2: Nem, ez a grafikussal folytatott nagyon kemény munkánk volt egyébként.
1: Kézi, vagy hogy hívják ezt? Kézműves.
2: Így van.
1: Borító a tiéd. No, hát bele fogok majd olvasni, de most inkább a könyv hátsó ajánlóját olvasnám a hallgatóknak. A világot háborúk és démoni túlkapások sanyargatják, mikor a szép reményű ügyvédbojtárból rövid idő alatt a szabadságharc kivételes képességű honvédjává váló Békási Márton egy áprilisi éjszakán szembe kerül a végzetével. Társai halálát tehetetlenül nézi végig, de súlyos sebeit ürítve is bosszút esküszik a nem evilági gyilkosnak. Csodálatos feltámadását követően kitanulja a sötétség erőinek megfékezéséhez szükséges fortélyokat, majd kalandok egész során megy keresztül, mire ismét szemtől szemben állhat egykori nemezisével. No, és majd minden mást a könyvből megtudhatnak, de azért itt ez tele van fantasztikumokkal.
2: Így van.
1: Ez a történet. Szeretnénk mi ebben a világban, élni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Hát, te szeretnél olyan... ebben a világban élni?
2: Én kicsit íróként ebben a világban élek.
1: De... Okay.
2: De nem. Ehhez mi emberek gyengék vagyunk. Uh-huh. Ehhez kellenek az olyan típusú karakterek, mint a főszereplő Békessy Márton, egykori honvéd százados.
1: Aki feltámadt.
2: Mondhatjuk.
1: Amikor te ezeket kitalálod, az hogyan zajlik? Megvan, tehát amikor abban a fél évben, amikor mondod, hogy építed a struktúrát, már akkor megvan minden ötlet, hogy azért a következő fél éves munkában ugyanúgy ez alakulhat?
2: Ugye az első kötetnél elmondtam, hogy ott azért szabadabban kezeltem ezt a dolgot. Itt azért sokkal tudatosabb voltam már a másodiknál.
1: De itt mi egy nagyon.
2: A történet kívánta meg valahogy, hogy ennek legyen egy konkrét íve. Itt már láttam az elején is, hogy hova fog kifutni a vége. Nyilván amivel közben színesedett útközben, az egy édes járulék volt, de ez egy komolyabban megtervezett váza volt ennek a történetnek. Itt tudtam, hova akarom kifuttatni.
1: Te hát hogyan próbálod magad trenírozni az íráshoz?
2: Igazából nem kell. Most még fűt a lelkesedés. Aha. És a vágy, ez lehet, hogy később majd megkopik, és akkor majd treníroznom kell magam, de most még szerencsére erre nincs szükség. Uh-huh. Annyi anyag van, és annyi történet, amit el kellene mondani, vagy el kell mondani a későbbiekben, hogy itt az idővel állok hadilában. Az időmenedzsment az, amit nekem még tanulnom kell.
1: Szerintem mindannyiunknak ilyen szempontból. No, a író-olvasó találkozók most folyamatosak egyébként?
2: Igen, most tavasszal folyamatosak voltak, de még az első könyvvel. Nagyon fontos, hogy ez a könyv majd író-olvasó találkozón, tehát a második, az Útonjáró című kötet, az 2026. június 8-án hétfőn fog debütálni, 5 órakor, Csepelen a Királyerdei Szabó Ervin könyvtárban, Wagner Mónika szervezésében.
1: Szuper.
2: Úgyhogy, és azon a héten, az a hét különösen izgalmas lesz, mert szombaton meg az országos könyvhéten, ünnepi könyvhéten

0: hogy évente egy könyv minimum?
1: Nem, most lesz egy kis szünet. Most én azt gondolom, hogy a jövő év az az anyaggyűjtés, anyagrendszerezés, meg az első két könyvnek a népszerűsítése, illetve a műsor jegyében fog telni.
0: Jó, hát megvan előre a stratégia ilyen szempontból. Mit tapasztalsz, hogy férfiak, nők olvassák elsősorban?
1: Ez nagyon vegyes.
0: Meg milyen életkor?
1: Az életkor tekintetében is óriási a mozgástér, tehát a 12 éves gyermektől egészen a 93 éves idős nyugdíjasig, aki a sétáihoz keres könyvet magának, és egy olyan könyv kell neki, ami elsősorban nem húzza le a vállát, amit magával tud vinni mindenhova. Tehát itt a könyveim terjedelme, azok direkt mozognak ilyen 230 oldal környékén.
0: Aha, ez így be van lőve.
1: Ez abszolút igen, én talán itt vagyok a leginkább, a történet itt a legkoherensebb, a leginkább követhető, viszont nem esek átoló túlsó felére, tehát a rengeteg mindent el kellene mesélni, az nem megy a minőség rovására.
0: Hát ilyenkor nehéz azért megállni, mert ide adod a könyvet, hogy ne kezdjem el olvasni, de most rád figyelek. Kinyitottam pont a 109. oldalon, a 6. fejezetnél, minden átok megtörhető valamiképp. Most szándékosan nem olvasok bele, inkább csak a címről beszéljünk. Azért ezek fontosak a hétköznapjaink szempontjából is.
1: Így van. Így van.
0: Megtörhető tényleg?
1: Én hiszek benne, hogy igen.
0: A minták?
1: Igen. Meg kell, mert úgy tudunk csak fejlődni. Nagyon fontos, ahogy egy regényben is ugye a szereplők fejlődjenek, legyen egy fejlődési ív, egy karakterív, hogy valahonnan eljussunk valahova. Talán az életben is ez a legfontosabb küldetésünk szerintem, hogy az ember több legyen, mint ami tegnap volt.
0: Ez jogos. Te egyértelműen több lettél ezzel a könyvvel?
1: Mindenképpen, igen.
0: Nem szeretem ezeket a kérdéseket. Talán itt most idevalónak érzem, hogy van olyan, hogy valamelyiket jobban szereted? Az elsőt vagy a második könyvet? Vagy azért tesz, mert ez friss?
1: Mindkét történetben szeretek valamit. Mind a kettőt más miatt szeretem. Nyilván a hazai vonatkozása miatt, mert ez egy magyar történet, a magyar népi folklór elemei kerülnek benne, a szabadságharc, ami számomra egy nagyon kedves téma. Közel áll hozzám ez a történet, viszont az elsőt a humora miatt, az volt az első, és ugye hát az adja meg az egész világnak, az univerzumnak az alapjait, amiben mozog majd az összes többi történet is. Nehéz. Nem tudnék választani a kettő közül.
0: Jó, egyébként. Nem is kell, de a lényeg az, hogy összefügg a kettő?
1: Összefog.
0: A fejedben mindenképp?
1: Ott mindenképpen összetartozik, igen. Na, és akkor remélem, hogy ez papíron is látni fogja.
0: Így van, ezt akarom mondani most a hallgatóknak is, hogy az utoljáró című könyvet Árvai Leventétől szívből ajánljuk, és kövessék és szeressék őt, már csak az Elmesélem csatornát is, hogyha még személyesebbé szeretnék tenni a kapcsolatukat vele, mert szerint, ugye, hogy egy író is abból tud táplálkozni a legjobban, hogy az olvasók visszajeleznek neki? Ez így volt az első könyved után is?
1: Persze, a pozitív visszacsatolás az mindig ösztönzi az embert arra, hogy újabb és újabb történeteknek járjon utána, újabb jegyzeteket készítsen, újabb történetszálak szülessenek a fejében, úgyhogy igen, ha megerősítenek ebben a munkában, akkor ezt csak megköszönöm mindenkinek.
0: De általában erősítenek, vagy okoskodások is vannak?
1: Kaptam ilyet is, olyat is, de az erősítésből van több, hál' Isten. Aha.
0: Azokat hogy kezeled, amikor a másik oldal írogat?
1: Az építő jellegű kritikával nekem semmi problémám nincsen, azt nagyon szívesen beépítem. A szőrszálhasogatást azt bevallom őszintén nem szeretem. Azt
0: még tanulom, de úgy azt hiszed magaddal napokig? Vagy nem feltétlenül?
1: Igyekszem hamar letenni. Ez többé-kevésbé azért sikerül.
0: Aha. Jó, hát ezzel jár, hogyha igen, valamit igen csinálsz, úgyhogy ez sajnos a szakmánk.
1: Így van.
0: Velejárója. Te hogy képzeled el, ha most mit tudom, a következő 5 évet nézzük, hogy ott tényleg sorakoznak majd a sorozat darabjai? És fontos, hogy ez sorozat legyen?
1: Ugye önálló kötetekként is megállják a helyüket. Tehát ez nagyon fontos végig az alkotói folyamat során, hogy ha valaki rögtön a második kötettel, vagy a harmadikkal, vagy a hetedikkel találkozik, akkor is egy szórakoztató könyvet versen a kezébe, ami egyben egy-egy történet. Tehát, hogy neki ne kelljen pluszt olvasnia hozzá, hogyha nem szeretne. Ha mondjuk nem tetszik neki a stílusom, vagy a nyelvezetem, benne van, esélyes. Viszont annak, aki hűségesen követ és olvasnak, mindig kell valami plusz adalékot adnia, és fog is kapni. Tehát ettől a könyvtől is kap.
0: Általában egyébként a találkozásaid az olvasókkal itt vannak a fővárosban, vagy mész mindenfelé?
1: A fővárosban, de én bárhova megyek, ahova hívnak. De egyelőre az önben inkább a főváros volt az, aki jobban reagált, vagy hamarabb reagált.
0: Nyitottabbak. Ezek szerint akkor, és legyenek is, de azt kívánom, hogy juss el vele mindenhova. Természetesen.
1: Szépen.
0: Hogy fog telni a nyár ilyen szempontból?
1: A nyár az anyaggyűjtés, és egy kicsit a pihenés jegyében. Tehát lehet,

0: inkább a műsor kerül egy picit előtérbe, de mellette a kutatás az folyamatosan zajlik, tehát azzal nem állok le.
1: De azt például hogy csinálod?
0: A kutatói munka az ugye ugyanúgy, mint az elsőnél, internet, és ugye az ott fellelt könyveket próbálom én begyűjteni és megszerezni magamnak. Én ilyen lelkes vagyok, tehát én könyvtárban járok.
1: De vannak egyébként digitalizálva?
0: Valamelyikben van, valamelyiket meg csak utalás jelleggel láttam, hogy a címére utalt valaki, vagy a szerzőre utalt valaki, és akkor a szerző munkássága nyomán a szerző bibliográfiájából sikerül nekem megtalálnom valamit.
1: De ezt mondjuk hol, csak az OSK-ban találod meg? Vagy
0: nem. Szabó Ervin könyvtár, OSK, levéltárak, így van. Családi gyűjtemények, tehát lehet legkülönfélebb helyekről
1: szedem össze a forrásokat. A családi gyűjteményekbe.
0: Hát telefonálok, e-mailt írok, és aki válaszol, azzal felveszem a kapcsolatot.
1: De ezt így jelzik, hogy hol vannak családi gyűjteményekben? Tehát ez lehet...
0: Nem, ez az internet azért nagy segítség a kutatásban.
1: Aha, őrület. Jó, azért kérdezek ilyeneket, mert engem mindig érdekel a kulissza mögötti rész, hogy az hogy zajlik. Na, de ezt csak, hogy értsék a hallgatók, és nem úgy van, hogy beírod a Google-ba, és a tizedik találatnál már kijön.
0: Nem.
1: Tehát itt órákat el kell tölteni.
0: Napokat. Igen.
1: Hú, belenéznék szívesen egyébként, hogy csinálod ezeket, hogy tényleg hol vannak ezek elrejtve?
0: Ez így tálalva hangzik én izgalmasan egyébként, nem az.
1: Jó, azt elhiszem, hogy biztos, hogy van neki monoton része, na, de az, amikor fellelsz egy, most akkor legyen az családi hagyatékot, az azért jutalmazza azt a sok napot, amit ott eltöltöttél.
0: Persze.
1: Meg hát ki tudja, milyen történet születik belőle.
0: Így van.
1: Úgyhogy azért is várlak vissza nagy szeretettel, meg minden egyes produktumoddal, mert tudom, hogy ebben óriási munka van a részedről.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ez nem csak, hogy ülsz és odakened, mert éppen a fantáziád most ezt kitalálta, hanem ez tele van ilyen kincsekkel.
0: Ha már itt a rossz kritikákról beszélgettünk, hogy a szőrszál hasogatásokról ugye volt egy olyan, amikor igen, felállt egy éltesebb úr, és azt mondta, hogy hát csak leültél és megírtad. Igen, hát persze.
1: Csak előtte még ki tudja, mennyit kutattál érte.
0: Így van.
1: Úgyhogy... Jó, hát ezért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk.
0: Persze.
1: Hogy ennek mi a háttere, szívből gratulálok egyébként, és kívánom, hogy legalább olyan örömet szerezzen az olvasóknak, mint amilyet neked szerzett az alkotás, mert akkor nagy baj nem lesz.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy kedves hallgatóink, Árvai Leventét keressék, szeressék, közösségi oldalakon azért ott vagy.
0: Igen, az Instagramon megtalálnak, e-mailben bármikor.
1: Oké. Az úton járót pedig a Könyvguru kiadványát keressék. Úgyhogy gratulálok, és csak így tovább, Levente.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vissza ide szeretettel. Leventétől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Viszont hallásra.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdet a kormány az aszályhelyzet miatt. Földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. Elkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megtartotta az első ülését az új Tisza kormány Ópusztaszeren, ahol több kiemelt témáról is tárgyaltak. Magyar Péter a kormányülés után közölte, az ország rendkívül súlyos aszályhelyzettel néz szembe, ezért Viszmajor helyzetet hirdetnek, és 257 milliárd forintos vízügyi fejlesztési program indul. A kabinet döntött arról is, hogy a védett üzemanyagár továbbra is érvényben marad. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a gyermekvédelemben, nyilvánosságra hozzák a Bicskei Gyermekotthon ügyének dokumentumait is. Magyar Péter emellett élesen bírálta az előző kormány gazdasági örökségét, és azt mondta, rossz állapotban vették át az országot. Az ülésen szó esett a Kárpátalját ért orosz dróntámadásról is, melyet a magyar kormány elítélt, és mára berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. A 2,4-es erősségű földmozgás szerda este 4:48-kor volt az Alavár megyei városban, közölte a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook oldalán. Mint írták, Nagykanizsáról, Zalamerényről és Fűzvölgyről érkezett bejelentés az észlelésről, de károkról nem számoltak be. Atrocitás érte Szentkirályi Alexandrát. A fővárosi képviselő azt írta, miután kilépett az országházból, leköpték és sértegették az utcán, és úgy látja, hogy a választások óta egyre erősebb a politikai indulat és a verbális agresszió Magyarországon. A fideszes politikus Magyar Pétert és a Tisza pártot is bírálta, mondván a kormány kommunikációja és egyes lépései tovább mélyítik a társadalmi feszültségeket. Posztjában megjegyezte, hogy az elmúlt 16 évet a közéletben töltötte, de ilyen nyílt utcai verbális erőszakkal még nem találkozott, puszta politikai véleménykülönbség miatt. Karbantartási munkák miatt május 16-ától 18-áig módosul a vonatok menetrendje Zirc és Veszprém között. A vonatok helyett MÁV buszok közlekednek, melyek Eplény állomást nem érintik, helyette Eplény Újtelep megállóhelyen állnak meg. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, azonban kerékpárszállítás nem lehetséges. Idén elmaradnak a kürtőskalács fesztiválok, helyettük több kisebb kürtőskalács tematikájú rendezvénnyel várják az érdeklődőket az Édes Mackó kürtőskalács cukrászdában. A szervezők jelezték, hogy 12 év után szeretnének nagyobb figyelmet fordítani a termékfejlesztésre és a meglévő üzletekre. A kürtőskalács rajongók azonban nem maradnak program nélkül. Május 16-a és 18-a között rendezik meg az Édes Mackó 8. születésnapi partiját a Városligetben. Megkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, a második kerületben. Helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba. Így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. A nyitó eseménynek a Fény utcai piac ad otthont, ahol divat, zene és színház találkozik. Vasárnapig a programok között lesz színházi víkend, zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, megvárt piknik, pöttöm Margit és mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság. Eleinte még napos időre készülhetünk, később azonban összegyűlnek a felhők, napközben gyakran megélénkül a szél is, zápor azonban inkább csak délután lehet a Dunántúlon. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. A péntek és a hétvége csapadékos lesz egy mediterrán ciklon miatt, zápor, zivatar és heves eső is jöhet. Pénteken 18-20 fok lesz a maximum, és hétvégén sem lesz ennél melegebb. Eső még a jövő héten is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Nagy Ádám Györgyivel még nem találkoztam.
2: Szia, András!
1: Sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Örülök neked, a Tectona Grandis projekt menedzsere vagy, és a második design bazárnak a, hát a felelőse, mondhatom így?
2: Hát az egyik az résztvevője. Legalábbis a cégünkből.
1: De te is fogod alakítani, hogy formálni az eseményt.
2: Remélem, hogy akkor, hozzá tudok
1: akkor
2: tenni
1: jól
2: majd.
1: Mondtam, örülök neked, hogy itt vagy. Köszönöm. Na mesélj kérlek, mire számíthatunk, mert tulajdonképpen pár nap és itt van a rendezvény.
2: Igen, ugye ez a második esemény a Design Bazáron, ahol most nekünk is egy lehetőségünk adódott, hogy mind kiállítóként részt vehessünk, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. Úgyhogy próbálunk majd mi is különleges bútorokkal megjelenni, inspirálni a vásárlókat, ha reméljük vásárlókat, vagy a látogatókat.
1: Mert ugye ez egy jó program, de megvan annak a lehetőség, hogy akár vásároljanak is.
2: Abszolút, igen. Én úgy tudom, legalábbis nem akarom lelőni a poént, hogy pontosan milyen programok lesznek, ez legyen szerintem meglepetés, de van lehetőség vásárolni, vagy akár kilátogatni azokhoz a kiállítókhoz, a bemutató termükbe, akik majd jelen lesznek az eseményem.
1: Jó, hogy ez majd utána?
2: Igen, igen, okay. Abszolút.
1: Hol lesz az esemény?
2: A Lechner Ödön rendezvényközpontban lesz az esemény.
1: Kőbányán.
2: Kőbányán, így van.
1: Az egy nagy helyszín, ugye, hogy sokan beférnek.
2: Igen, nagyon nagy a helyszín, nekünk is azt hiszem, hogy majdnem 100 négyzetméteres területünk lesz, ahol kiállítjuk a szebbnél szebb bútorainkat.
1: De azt tudom, hogy ez egy cég esetében is, a kiállítás az mindig egy ilyen mérföldkő is valahol, nem? Az olyan, mint egy divat bemutató.
2: Igen, itt azért lehetőségünk. Hogy mit tudunk.
1: Hát, igen, abszolút, hogy mi volt az elmúlt években, mivel foglalkoztatok.
2: Így van, így van. Ez a Design Bazár a mi esetünkben azt fogja lehetővé tenni, hogy az olyan termékeinket mutassuk be, amik már ugye jelen vannak, tehát a raktárkészletünk van belőle, nem a jövő évű kollekciónkat tudjuk bemutatni, hanem már a trendeket, ami most a piacon már el is érhető.
1: Mi most a trend, ha már ezt a szót használtad?
2: A kültéren.
1: Meg ugye az van. Kialakítja?
2: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. A trendet én azt gondolom, hogy alapvetően a dizájnerek, hiszen ez a szakmájuk, megalkotják, és a befogadó pedig elfogadja, és kihelyezi a életterébe. Ami a trendet illeti, én azt gondolom, és látom, tapasztalom, hogy minél inkább finomabb, organikusabb formák jelennek meg egyre inkább, finomabb anyagok, textúrák, és természetközeli anyagokat csempésznek bele a dizájnerek magába a bútorba is, lehetővé téve azt, hogy a kültér ne csak egy funkcionális hely legyen, hanem egybeolvadjon az egész élettérrel már.
1: Hát vagy legyen egy nagyon fontos közösségi tér.
2: Abszolút, ezt nagyon
1: én
2: jól
1: mondjuk,
2: mondom.
1: Mit tudom én, a konyha.
2: A konyha. A konyha is egy olyan hely, pláne, hogy elhúzod a teraszajtót, és kilépsz a kültéri konyhádba, vagy teraszodra, igen.
1: Szerinted itt ezen a Design Bazáron kik lesznek ott elsősorban, családok?
2: Én azt gondolom.
1: Akár egyedülállók is, tehát bárki, akinek otthona van és szeretné ezt egy picit otthonosabbá, vagy modernebbé tenni?
2: Azt gondolom, hogy ez az esemény ez mindenkinek szól, legyen a család, egyedülálló, vagy szakmabeliek is, hiszen nagyon jó inspirációt tudunk mi is adni, vagy akár a többi kiállító is, tehát szerintem mindenkit várunk ott szeretettel, nincs bekategorizálva.
1: Az inspiráció, ez jó szó egyébként, mert én azt látom most magam körül, hogy például a ChatGPT-t még arra is használják, hogy berendezze a szobát helyettük.
2: Jaj.
1: Hát aztán nagy kérdés, hogy ez majd ki fogja végrehajtani.
2: Ez egy fájó pont.
1: És mesélj erről kérlek, miért
2: igen.
1: Az?
2: Igen, a ChatGPT-t szerintem...
1: Mert ő nem lakberendező.
2: Én...
1: Mármint a ChatGPT?
2: Az nem, igen. Egyébként én az is vagyok, köszönhető Gyutai Szilviának, de ez egy másik szál. Szóval a ChatGPT-t szerintem tudni kell használni, és nagyon apró finomításokra szerintem tökéletes, de az, hogy berendezzen egy teret, akár egy kertet, vagy konyhát, amit az előbb is említettünk, ahhoz én minden esetben szakembert vonnék be mindenki esetében.
1: Akkor most beszéljünk erről, mert engem mindig érdekelt, miért érdemes lakberendezőt választani? Tehát te az én lakásomat azért, mert egyrészt képes vagy kívülről nézni? Kívülről látni?
2: Szerintem
1: nem fűznek érzelmek hozzá?
2: Az baj szerintem, ha nem fűznek érzelmek. Én mindig azt mondom, hogy legelőször az ügyfelet kell megismerni, és majd utána kell elővenni azt az alaprajzot, hiszen ha nem tudom a te bioritmusodat, akkor hiába fogom oda tenni azt a hintaágyat, amikor te nem szeretsz feküdni, hanem csak ülni szeretsz az étkező asztalnál. És pont ezért van szükség szerintem szakemberekre, legyen az lakberendező vagy építész, hogy annak mindennek meg legyen a maga funkció és helye a tér.
1: Na hát most még témánál vagyunk, és értsd jól kérlek a kérdést. Tehát amikor azt mondják, hogy a lakberendező az úgy állítja össze a lakást, mint a szép házak, vagy készházak, mit tudom én, hogy hívják, lakáskultúra magazin, vagyis hogy mintha nem ott laknánk. Tehát mindig ilyen múzeumi állapotok lesznek, de az ugye ez nem életre lett tervezve, ez nem igaz?
2: Egy szombati nagy takarítás után valószínűleg úgy fog kinézni, mint a Szép Házak magazinban, hogyha ezt említetted. Alapvetően én azt gondolom, hogy a szakemberek próbálnak arra törekedni, hogy ez fenntartható legyen valamelyest, és innen van a visszacsatolás arra mondatomra, amit mondtam, hogy az ügyfelet, azaz téged kellene megismernem leghamarabb, hogy az úgy lehessen berendezni.
1: Hogy mit szeretek, meg mit, hogy...
2: Hogy az élhető legyen, hogy mindennek meg legyen a helye, a nyugalma, és azt rendkívül jól tud kihasználni.
1: Egyébként a Design Bazár kiállítás is ilyen, hogy élhető bútorokat, lakberendezési tárgyakat lehet ott találni?
2: Igen, a többiek nevében nem tudom, hogy ők pontosan milyen termékekkel érkeznek ki. Biztos vagyok benne, hogy a kis kanapétól, akár beltéri kanapétól, esetleg egy kis tálalótálkáig is meg fogja találni mindenki, amit szeretne. Mi arra törekszünk, hogy ezek a bútorok, amiket mi kiviszünk, azok ne csak különlegesek legyenek, hanem adja azt az érzést, hogy jó legyen hazamenned a kertbe, a teraszodba, tud megélni a pillanatot, és le tud ülni, és akár este meginn azt a pohár bort vagy limonádét a gyerekkel.
1: Ó, de azt azért mondjuk, hogy az nem mindegy, hogy milyen környezetbe ülsz ki.
2: Igen.
1: És mindent lehet jobbá tenni?
2: Abszolút. Szerintem mindig van hova fejlődni, legyen az bútor, vagy a maga az emberi élet. Az, hogy hova ülsz le, én azt gondolom, hogy vegyük azt alapul, hogy elég egy jól megválasztott fotel szerintem, ami kényelmes, ami hívogató, amiben te jól érzed magad, hogy ne kelljen az, hogy te elmenj mondjuk egy wellness hétvégére, és akkor ott pihent ki, hanem legyen elég a kerted, ahol érez jól magad, ahova be tudsz ülni, bekuckózni, vagy akár a barátaiddal eltölteni a kellemes idődet.
1: Igen, de az időt is lehet minőségibben. Minőségibb környezetben eldönteni. Ugye azért kérdezek ilyeneket, és azért akarom, hogy kimondj dolgokat, mert egy lakberendezőtől valószínűleg jobban elfogadják, hogy nem kell belesüppedni abba, hogyha valami nem tetszik, meg nem kell azt mondani, hogy ebből úgyse lehet jobbat csinálni. Tehát láttál már ilyeneket lakberendezőként, hogy valami elképesztő verzióból kellett kihozni egy jobbat?
2: Igen, hát a mi esetünkben az nem titok, hogy a mi termékeink azért a felső kategóriás polcra tartoznak, mind minőségben, illetve anyagi vonzatban is, és azért van az, amikor jön mondjuk az ügyfél, és van egy büdzséje a kanapéra, de az messze túl szárnyal, vagy hát mi is szárnyaljuk pontosabban túl a keretet, és akkor ott azért meg kell győznöd, ez rossz, hogy meggyőzni, át kell adni neki azt a fontos információt, hogy nem mindegy, hogy mondjuk mikor cseréled le a bútorod, vagy csak akár a párnáját, hogy te tudsz neki évek múltán is pótolni abból az adott bútorból, amit esetleg le akar cserélni, vagy csak szeretné bővíteni a palettáját. Szóval én azt gondolom, hogy a minőség az nagyon fontos, és törekedni kell is arra, hogy ez egy fenntartható megoldás legyen, hogy ne kelljen évente lecserélni, vagy két évente azt az adott bútort, hanem az szolgáljon ki akár 5-10 éven keresztül is téged, és igen, erre áldozni kell, mint egy jó autóra, mindig
1: na,
2: ehhez szoktam hasonlítani.
1: Mondani, hogy valahogy úgy érzem ezt, hogy ez olyasmi lehet, mint hogy mondják, hogy jó, hogy nem érdemes új autót venni, mert kihozod a szalomból, és már mennyit veszít az értékéből, oké, de ha nem akarom három évente lecserélni, akkor nem fog veszíteni. Hát hiszen akkor szépen kiszolgálja az árát. Valahogy így van ez a bútorokkal is? Tehát oké, hogy valami drágább, de valószínűleg akkor az el lesz minőségben sokáig.
2: Nagyon sokszor szoktam példálózni azzal a autós példámmal, hogy van egy jó kategóriás középszintű autód, de lehetőséged lenne megvenni azt a felső kategóriásan, akkor ha te megteheted, akkor meg fogod venni. Ugyanez igaz a kültéri bútorokra is. Érdemes mérlegre tenni, hogy azt szeretnéd, hogy egy szezont közepesen lehoz, vagy tényleg előre tervez és évekre előre akart berendezni az adott teredet.
1: Mondjuk el kérlek még egyszer a pontos időpont, a dátumot a Design Bazárra, május 15-e?
2: Május 15, 6 és 7-e.
1: Tehát ez három nap.
2: Ez három nap, reggel 9-től, este reggel 10-től, este 6 óraig várjuk az érdeklődőket Kőbányán. És a vendégeket. Így van.
1: Van egyébként weboldal, ahol megtalálják a részleteket?
2: Facebook eseményünk van fönt az interneten, Design Bazár 2.0.
1: Ott akkor mindenki meg fogja találni. Minden természetesen. Szerinted ez az esemény arra is, hogyha valaki nem feltétlenül jártas ezekben a témákban, akkor ott szerez jártasságot? Mert ahogy beszélget veletek meg a többi kiállítóval, majd így összeszedi az információkat?
2: Figyelj, én ott leszek, én azon leszek.
1: Na, akkor
2: hogy
1: ez már egy jó pont.
2: Én ott várok mindenkit nagyon sok szeretettel, azon leszek, hogy minden kérdésükre tudjak választ adni, és tanácsadással is szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére, szóval nem lesz olyan kérdés, amire ne kapjanak majd választ.
1: De te ezzel foglalkozol egyébként a hét nagy részében? Mit tapasztalsz? Egyáltalán nyitottak az emberek az információkra?
2: Abszolút, igen, hál' az égnek. 19 éves korom óta vagyok benne a kültéri világban. A korom az nem titok, 36, és akkor mindenki számolja ki az éveket. Alapvetően én csak azért végeztem el igazából a lakberendezői iskolát, hogy az ügyfeleimet tudjam minél jobban kiszolgálni. Tehát amikor letesznek eléd egy műszaki rajzolt, akkor az legyen olyan szolgáltatás, hogy igenis le tudod olvasni az adatokat, vagy bármilyen kérdéssel érkezzenek, akkor ne legyen olyan kérdés bennük, amit esetleg nem tudok megválaszolni, vagy legalábbis próbáljak rá minél hatékonyabban megoldást találni.
1: Tehát egy műszaki rajz számodra tele van információkkal.
2: Hát egy műszaki
1: az
2: rajz...
1: Az egy térkép?
2: Az egy jó nagy térkép, igen. Izgalmas. Én nagyon szeretem ezeket a nagyobb projekteket, legyen az szálloda, vagy étterem, vagy akár mondom egy kisebb tér berendezése, amiben egy másik lakberendező viszi a fonalat, mert tele van kihívással, és mindegyik tér, mindegyik kert, mindegyik élettér nagyon különleges és más.
1: Te könnyen tudsz együtt dolgozni más lakberendezővel?
2: Én, amikor dolgozom, én nem lakberendezőként dolgozom, tehát én ezt nem is szoktam igazából így asztalra tenni, hogy van egy ilyen végzettségem.
1: Kiemel. De hasznosítod?
2: Igen, én próbálom. Tehát nyilván, mint színekben, mint harmóniában figyelek erre, de 90%-ban szakembereken keresztül szolgálom ki az ügyfeleket, ezért én csak a véleményemet mondom el, és nem kimondottan tanácsokat adok, hiszen ott van a illetékes kollega, aki ezt elintézi.
1: De egyébként neked például lakberendezőként mi lenne nagyobb kihívás? Lakás? Tehát életterek, vagy szálloda? Étterem?
2: Én a szállodákat azt jobban preferálom, a vendéglátóegységeket. Én a külteret részesítem nagyon-nagyon előnyben. Számomra az ad ilyen természetes lenyugvást a kültér, hogy megérkezz, hogy az a berendezett hely az olyan legyen, ahova jó hazamenned.
1: Na hát ezért ez a Design Bazárra is szerintem elmondatnak is illene, nem? Hogy
2: majd javaslom.
1: Hát, hogy azért menjenek el, mert utána jó lesz hazamenni.
2: Így
1: most
2: van.
1: Biztos most is jó, de mindennek van egy fejlődési szintje, vagy lehet. Gondolom sok kiállító lesz ott
2: igen, három napban,
1: és sok-sok látnivalóval.
2: Így van. Több mint 1000 négyzetméteren lesz az egész bazár.
1: Te voltál a tavaly egyébként?
2: Én tavaly nem voltam itthon, úgyhogy sajnos nem tudtunk részt venni.
1: Na, de most bepótolod.
2: Most hál' az égnek, igen.
1: Mindenképp. Mit gondolsz, hogy hölgyek, urak nyitottabbak inkább erre?
2: Én azt látom, hogy mind a ketten nyitottak, de mindig a nő dönt, a nőké lesz az utolsó szó.
1: Na.
2: És a férfi az megy és biztatja a hölgyet, hogy igen, akkor elfogadja. Nekem ez a tapasztalatom.
1: Jó, a nyitottságról beszéltünk, de ez tényleg fontos téma, hogy ugye ma már is mondtad is, hogy az AI az egy érzékeny téma.
2: Uh-huh.
1: Mert mindenki kérdez már mindenkitől, mindenki néz mindent, ott van a teljes információs stráda a zsebünkben. Na de kinek higgyünk? Tehát hogyan lehet ebben az elképesztő információs rengetegben kiismerni magunkat?
2: Szerintem saját magunknak. Tehát amikor van az embernek egy megérzése, és én maradnék a bútoroknál, a kültéri bútoroknál, akkor mindig a saját maga megérzésére hallgasson adott esetben az ügyfél, és persze, amikor ott van mellette a szakember, és tanácsol valamit, akkor azt próbálja befogadni, és akkor még mindig mérlegre tudja tenni az ember, hogy igazából neki mi hosszú távon a jó, de azt hiszem, hogy így kéz a kézben ez együtt jár.
1: No, hát megjárjanak az információk is kéz a kézben ott a hétvégén, a három napig. Végig ott leszel mind a három napon?
2: Csak én leszek ott a cégtől. Jó,
1: szuper,
2: úgy,
1: akkor téged megtalálnak most, jó is, hogy te jöttél ide a műsorba mesélni. Egyébként te is úgy jársz kell a világban, hogy minden újat befogadsz?
2: Ja, igen. Abszolút, és ez egy ilyen szakmai ártalom is egyben, hogyha például elmegyek bárhova, akár egy étterembe, és leülsz a kültéri teraszra, akkor az lesz az első, hogy én végig tafogatom azt az adott céget, és akkor lehet, hogy ott fogom hagyni a névegyemet, hogy lenne egy jobb megoldásom, ha úgy van, akkor hívjatok fel.
1: A minőséget nézed?
2: A
1: ilyenkor?
2: Minőséget, és egyébként, hogyha látok valami gyönyörű, szép bútort, vagy ami bármilyen szempontból engem megfog, akkor valószínűsíthető, hogy én el fogom kérni annak a kontaktját, és fel fogom venni azzal a gyártóval a kapcsolatot.
1: Hát ezért jó az, hogy neked olyanra áll rá a szemed, amire nekünk nem feltétlenül. Mert ez az életed ebben vagy.
2: Igen.
1: Na, de milyen az ízlésünk? Mit tapasztalsz? Tehát a teraszokat járva kell...
2: Igen, az ízlés az most szerintem egy picit ilyen feeling területen mozog, még nagyon sokan abban a dizájnban maradtak a régi polirattan, nem tudom mennyit mond ez neked, amikor ilyen műrattanszerű dologról van szó, még most is nagyon-nagyon keresik és szeretnék, és azért el kell mondani, hogy nem ez az irány, és szerencsére befolyásolhatóak is, illetve elvilágosíthatóak az emberek arról, hogy már sokkal szebb, vannak már sokkal jobb megoldások, mint például az alumínium bútorok, vagy a kültéri textíliákat illetően is. Úgyhogy szerencsére vagy szerencsétlenségünkre rengeteg alternatíva van, tehát nincs olyan, hogy nem lesz megoldás.
1: Na jó, itt lesz biztos.
2: Itt
1: segít
2: lesz.
1: Ez benne.
2: Így van.
1: A többieknek.
2: Igen.
1: Akkor még egyszer, május 15-e, 16-a és 17-e,
2: így
1: Kőbánya,
2: van.
1: Második Design Bazár. A Facebookon az eseménynél minden pontos-fontos információt megtalálnak. Nagy Ádám Györgyit kell keresni. Hogyha szeretnének még több információt, fogod a kezüket és segítesz nekik mindenben.
2: Megpróbálom fogni a kezüket és berendezni a teraszukat is, igen.
1: Nem csak a terasz, de a teraszban meg pláne.
2: Így van,
1: abba igen. Specialista vagy,
2: igen,
1: okay.
2: Igen.
1: Na hát neked is jó szórakozást kívánok ott.
2: Nagyon szépen köszönöm, biztos már jó
1: lesz. Három napban, főleg ha tényleg nyitottan állsz hozzá, akkor még az is lehet, hogy sok-sok útravalóval fogsz te is.
2: Legyen onnan. Így, hogy találok én is magamnak valót.
1: Meg ezt kívánom a hallgatóknak, és köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Örültem neked, Nagy Ádám Györgyivel beszélgettem, kedves hallgatóink, akivel szintén találkozhatnak a második Design Bazáron, keressék őt is, és szavazzanak neki bizalmat, és Györgyitől most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig, vagy egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Árvai Leventének és Nagy Ádám Györgyinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Berendelték már az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány. Vita zajlik a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Berendeli az orosz nagykövetet a magyar külügyminisztérium a Kárpátalját is érintő szerdai dróntámadás miatt, jelentette be Magyar Péter a kormány első ülését követően. A miniszterelnök közölte, Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadja az orosz diplomatát, és tájékoztatást kér a háború lezárásának lehetőségéről. A kormányfő mélységesen elítélte azt az orosz támadást, amely Munkácsot, Ungvárt, Szojvát és több kisebb kárpátaljai települést is elért tegnap. Magyar Péter szerint ez volt a háború kezdete óta a legsúlyosabb Kárpátalját érő dróntámadás. A MÁV tájékoztatása szerint a csapi állomásnál dolgozó magyar vasutasokat ideiglenesen óvóhelyre kellett vinni, őket később biztonságban Magyarországra szállították. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány, és már ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök Ópusztaszeren, a kabinet első ülésének szünetében. Ma délután lesz a kormányzati átadás átvétel, ahol találkozik a leköszönő és az új kabinet minden minisztere. A kormány jövő héten hétfőn és pénteken ülésezik, a miniszterelnök pedig a köztes napokon Lengyelországba és Ausztriába látogat. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy Magyarország üzemanyag és nyers olajellátása zavartalan. Hernádi Zsolt, a MOL vezetője szerint a stratégiai készletek mindegy 80 napra elegendők, és a védett áras ellátás továbbra is biztosított. Sipos Katalin, a WWF Magyarország eddigi igazgatója lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető szerint a biológus szakember tudományos és szakmai alapokon újíthatja meg a hazai természetvédelmet. A WWF Magyarország közleményében úgy fogalmazott, a kinevezés azt mutatja, hogy a civil szervezetek tudására és tapasztalatára szükség van a döntéshozatalban. A szakember korábban többek között vízmegtartási és erdővédelmi programok koordinálásában vett részt. Kiéleződött a vita a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Nyilvánosan üzente egymásnak Kovács Gergely polgármester és a Momentumos alpolgármester Vadász Gábor. A konfliktus középpontjában három tervezett fejlesztés áll, köztük a városházatér zöldítése és árnyékolása, valamint új parkok kialakítása a kerület alsó részén. Kovács Gergely szerint a Momentumos képviselők csak azzal a feltétellel támogatták a 2026-os költségvetést, ha ezek a projektek kikerülnek belőle. A polgármester úgy véli, ezzel akadályozzák az árnyas hegyvidék program megvalósítását, amely a nyári hőhullámok hatásait csökkenteni több zöld felülettel. Vadász Gábor ezzel szemben azt állítja, nem a zöldítés ellen vannak, hanem a döntések előkészítésének módját kifogásolják. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A nyitónapon átadják az év múzeuma díjat is. A hétvégén ingyenesen látogathatók a múzeum kiállításai. Ma kezdetben még sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, napközben viszont megnövekszik a felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Délután 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken újabb csapadékzóna ér fölénk, többször jöhetnek viharok, záporok, és csak 18-20 fok lesz. Hétvégén is esős időre készülhetünk.
3: Bori, jó reggelt, köszi. Nézzük a közlekedést. Az M1-es autópályán már most szakaszos torlódás alakult ki a főváros felé, Tata és Tatabánya, nagyjából a 70-es és a 60-as kilométerek között az átépítés hatására. Legyenek türelmesek, közben pedig erősödik már a forgalom Budapest felé. A 31-es főúton nagyjából Mende térségétől, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. Itt Budapesten a 12. kerületben, a Bürök utcában mától az Ormódi utca közelében a két irány forgalma egy sávon felváltva haladhat át jelzőlámpás irányítással, gázvezeték javítás miatt. Zuglóban a Korong utcát a mai napra egyirányúvá tették a Róna utcától az Uzsoki utcáig, ott daruzási munkák zajlanak, és készüljünk rá, hogy majd, hol van, hova lett az infom, hogy 7 órától mi van? Megvan, a Csalogány utcában, a Kapás utca és a Bemrak part között lesz majd időszakos korlátozás ma reggel 7-től, várhatóan délután 3-ig, mert kertészek dolgoznak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra 5 perckor jó reggelt kívánunk a stúdióban, Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
3: Ma se tévessze meg senkit a gyönyörű hétágra sütő nap, mert hogy egyébként meg hűvös van. Tessék melegen öltözni, de rétegesen, mert délután megint meleg lesz.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 7:15 lesz, pontosan 3 perc múlva.
2: Én tegnap úgy megfagytam, képzeld el este megint, hogy ez hihetetlen. Pedig már tegnap ugye pokacsizmával jöttem reggel, meg hosszú kabátba, tehát a rendes kis, amit mondjuk október-novemberben szoktam felvenni. De megyek este haza, és úgy átfújt a szél, szóval, hogy tényleg tessék vigyázni a fülükre, az orrukra, mindenükre, hogyha mondjuk ilyen szélérzékenyek. Én nem vagyok az, mert hajam ráluk, de tényleg, tehát ugye ilyenkor lehet a legjobban megfázni.
1: Úgy. Én tegnap elmentem.
2: Mit csináltál, bringáztál?
1: Elmentem biciklizni.
2: Kihasználtad azt a 3 órát, amikor
1: kihasználtam, de sütött a nap, elmentem a naplástóhoz. Hát rövid nadrágban. Hát hülye vagyok én.
2: Rövid nadrágban, miért?
1: Hát olyan szépen sütött a nap, és azt kinéztem az ablakon, azt mutatta a hőmérő, hogy 20 fok van. Nem tudom, ez délután, már nem, 5 óra magasságában lehetett, vagy én nem tudom, vagy 6-kor, valami ilyesmi. Jaj, hát mondom, és akkor nem fújt a szél. Hát
2: csalóka.
1: Elindul, figyelj, a patakparton, a Szilas patakpartjánál, ott már erősen gondolkodtam, igen, hogy főleg az árnyékos helyeken, tehát hogy ugye már ment lefelé a nap, igen, akkor az igen, 6 után volt már inkább, és hogy ahol a szép magas sudárfák állnak, és hogy beértem az ágyból, úristen, hát megfagyok. Viszont a szerencsére annyi eszem volt, hogy a rövid ujjú pólóra viszont egy melegítő felsőt, egy ilyen kapucnisat fölvettem, na azt. Tehát úgy néztem ki, mint amikor az IT-t vitték haza.
2: Csak nem.
1: Gondolkodtam lehet, hogy lassan el is kéne emelkedni a talajtól a biciklivel, de hát de tudod, hát én ilyen büszke típus vagyok, én már végig csinálom. Hát elmentem a tóig, körbe, megnéztem, kicsit leültem, ja ott is ott van egy ilyen szertartás, hogy odaérek, akkor ott mindig leülök, jó, tudom, nyomkodom a telefon, mindegy, de egy 4-5 percig megnézem, hogy az elmúlt 3-4 órában mi történt, őrüle, kinek hiányoztat.
2: Sok minden történhetett,
1: hát erről vagyok. És akkor ültem, csak indulok vissza, és akkor hát az volt a kárpótlás, hogy ezt egy forró fürdővel megkormányzom. Oh, yeah. Didelekbe beültem, most kell.
2: Én tegnap előtt voltam így, akkor is rommán fújt a szél, és hazaértünk, és konkrétan úgy éreztem magam, mint hogy mondom, október vagy november vagy, alig vártam, hogy a forró kádba beüljek, majd utána a forró teámat megígyom. Tehát, hogy ez abszurd így májusban, de tényleg.
1: Így.
2: Na mindegy, hát ez van, most ez marad, jelentem, holnap hideg lesz. Tehát most még nincs hideg, és ma nem várható, viszont holnap már visszahűl a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy napközben is csak 13 fokot mérünk, és eső lesz folyamatosan. Az eső az kell, annak örüljünk, a hideg annyira nem. De hát most
1: talán önnek jelentem, az időjárás az éjszaknak nem megfelelő, nem?
2: Hát mondtuk de tényleg ilyenkor. Nem. Hát most néztem azt, hogy szegény Budapest parkosok, vagy a Margit-szigeti szabadtérén is, tudod, hogy így szervezik meg, már folyamatosan mennek mindkettő helyen mondjuk a koncertek, és hogy akkor igen, és akkor folyamatosan nézik a naptár, hogy esőnap, hát ezt nem annyira lehet pótolni.
1: Hát miért a hétvégi program tervezésnél, ha csak otthonra akarod áthívni a haverokat,
2: igen,
1: kicsit sütögetni, vagy valami
2: igen.
1: Az se. Ott is kell B-opció.
2: És azt nézem, hogy tudok-e valami örvendeteset mondani a pünkösdi hosszú hétvégére. Várj, ezt gyorsan megnézem, most erre nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy hát
1: nem tudják.
2: Figyelj, 24 fok lesz, viszont ott is lesz eső vasárnap. Igen, vasárnap, meg hétfőn.
1: Végül is, jó.
2: Végül is igen, de ott már 24-25 fok lesz, tehát hogy fázni
1: ezért szombatot
2: fogunk.
1: Meg majd átaludjuk.
2: Hát, igen.
1: Végre hosszú hétvége kezdődik.
2: Szóval, ezek az igazi nagyon melegek, ami egyébként régen májusra jellemző volt, hiszen azért volt gyerekkorunkban emlékeznek biztosan, hogy május 1-én nyitottak a strandok. Ez olyan biztos volt, mint a halál. Mert ugye ilyen 25-30 fok volt. És most azt néztem, direkt tegnap rá csatlakoztam, hogy most mi van a strandokkal. És mindegyik így betervezte, tudod, hogy ilyen május közepe, május vége, és még nem merik megmondani, hogy mi a nyitási dátum. Ez nagyon kemény. Hát hogy tervezel így? Hát az egy horror sok pénzbe kerülhet.
1: Termálfürdőbe, mert ott már egy hónapja van. Nyitva van, és imádom, hogy még nincs senki. Tehát múlt kis Egerben ott ücsörök, tehát amikor a nem tudom hány száz négyzetméteres medencébe egyedül ülsz, azért az, most kitombolom magam, igen, mert és tudod már így a fejemben megvolt, hogy úristen, amikor majd itt ül, és üvölt melletted, és hozzád vágja, és pedig nem vagyok istenem, hogy papos, de hogy valahogy tehát a fürdőkultúra az inkább ez, nem, hogy olyan relax. Persze, gyerekkor, mert én is haigáltam a strandlabdát, meg a frisbeet. Alig győztem menekülnöm, amikor véletlenül eltalált valakit. Próbáltunk figyelni. Na, hát kezdjünk. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, így indításnak.
2: Jó ötlet.
1: Azt te is szereted, én is szeretem. Önök tudjuk, hogy szeretik.
2: Bizonyám.
1: Ez egy örök kincs. Na, ez az a típusú dal, ami nem tudom, hogy annyira egyéni, nem? Az első hangból megmondod, hogy miről van szó, meg kiről van szó. 6 óra 16 perckor itt a Sláger reggel. Jó munkát, szép napot mára is velünk.

0: reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 22 perckor. Most valami olyan jön, amilyen még nem volt. Komplett riadó lánc volt itt a Sláger FM szerkesztőségében, mert hogy kedves kolléganőnk hívta föl rá a figyelmet, illetve küldött nekünk egy fájlt, hogy ezt hallanotok kell. Történt ugyanis, hogy ő is észrevételezte a Sláger FM Facebook felületén, vagy a Messenger, vagy nem tudom, tehát hogy egy kedves hallgatónk hívta föl rá a figyelmet, hogy egy múlt heti posztunk alatt egy kedves hallgatónk odalinkelt egy dalt, amit nekünk írt, mi több rólunk írt. Tudjuk még követni?
2: Igen. Jó. És meghallgattuk a dalt, és hát teljesen beleszerettünk. És igazából ilyet nem szoktunk csinálni, de most azt szeretnénk kérni, hogy ennek a dalpremiernek, ami amúgy 9 után szokott lenni, de most előbbre hoztuk, ennek a dalpremiernek a hallgatását azt így nagyon nyitott fülekkel tegyék, mert hogy annyira szép az egész, és annyira szívhez szóló, hogy mi tényleg nagyon meghatódtunk. Tehát, hogy így ültünk az Olival, és csak mosolyogtunk, hogy ez nagyon kedves ajándék, és még szülinapunk sincs.
1: Én még abban a fázisban vagyok, hogy próbálom feldolgozni, hogy mit hallottam, úgyhogy ebből a szempontból jó, hogyha most nekifutunk, mert kicsit igen, elvesztettem közben a...
2: És várjuk a véleményeket SMS-ben. Hallgassák.
1: Igen.
3: Hang, ami ébreszt.
1: A hang, ami ébreszt? Aha. Ez egy ilyen AI-jal készült
2: igen,
1: van, ugye?
2: És már milyen jó dolgokat lehet csinálni.
1: Ez döbbenetes.
2: Igen.
3: Budapesten nyári fényben született egy kis fiú.
1: Ez elvileg ugye
2: az
1: élet.
2: Vagy te.

0: Te is rák vagy.
1: De ez rólad szól.
0: De biztos, hogy te is leszel azért. Az az asszendel sem tud az orosz. Tehát, hogy...
2: 13 évesen már stúdiót épített.
0: De mindenre figyelt ez a suli rádiós időszak. Azért remélem, több.
3: Kartonból a díszletet.
0: Fényfüzér ragyogott. Tudom, amikor vetélkedőt csináltunk a suliban.

0: Azio!
1: Mondo mi dà, mosha!
2: Köszi!
0: Van humor.

0: de szép.
1: Milyen szépen énekel az AI-ben. Ez a...
0: Gyönyörű. Petra és Zoltán. Na, de ez köszönjük.
1: Hát ez nagyon kérdés.
0: Ez ilyen Radics Gigis magasság, kérem itt a végén. Nagyon király, szuper lett a dal, nagyon gratulálok, hát ne nekünk, hanem az elkövetőnek,
1: az
0: Robinak.
1: Robi,
0: szia, jó reggel.
1: Szevasz.
2: Jó reggel, sziasztok.
0: Robikám.
1: Robi, ne haragudj, de Petra teljesen kikészült, mert kicsit kevesli a szerepét a dalban.
0: Nem készültem ki, csak azt hittem, hogy ebben a műsorban ketten vagyunk, de hát tényleg.
1: De ott voltál benne, négy perces dal, a második percnél jött. A sorrend lehetett volna fordítva, igen, udvariassági alapon.
0: Szóval Robikám, nagyon köszönjük, nagyon kedves ez a dal, tényleg.
2: Nagyon örülök. Nem gondoltam, hogy ezt így beadjátok a rádióba.
1: Mi se, de...
0: Figyelj, kíváncsi voltunk rá, hogy... igen.
1: Ja.
2: Csak annyi, hogy a Petra rólad, ugye én minden reggel hallgatlak titeket, tehát
0: és azért... És rólam nem tudsz semmi jót mondani.
1: Viccelek. Minden viccnek van alapja.
2: Amikor készítettem a dalt...
0: Meg vagyok bántodva. De hogy is viccelt.
2: Két órát dolgoztam azon, hogy összegyűjtsek rólatok anyagot. Viszont amiket olvastam a neten, teljesen más vagy, mint amiket leírnak, és én inkább a te személyiségedet próbáltam a dalba is beleépíteni.
0: Nagyon cuki vagy, Jézusom, nehogy itt szabadkozz. Tök jó ez a dal.
2: Nem, szabadkozok, csak tényleg, tehát én azért készítettem a dalt, hogy valahogy megköszönjem, hogy tényleg minden reggel
0: nagyon édes vagy.
2: Itt a melóba.
1: Lehetett volna benne, hogy a keblei csodásak
0: de
1: lettek most.
0: De miért a melleimről beszéljünk, de tényleg?
1: Hát,
0: valami más.
1: Hát, mert most mondta Robi, hogy az interneten valahogy körülnéz azért. Hát mert csodás, hát szép.
0: De ne arról, hát azért jó, itt, hát... szerintem aki Robi, aki minket hallgatsz minden reggel, én pont azt szerettem volna, azért lettem rádiós, és soha nem érdekelt a tévézés egyébként. Egy kicsi ideig belecsöppentem, azt szerettem,
1: azért
0: zenei műsor volt, mert zenei műsor volt, ezt nagyon szerettem, élveztem. Szóval hogy azért akartam mindig rádiózni, hogy az embereket az érdekelje, amit mondok. Nem az, hogy milyen a popsim, milyen a cicim, meg a nem tudom. Tehát ezek igen nem érdekeltek, hanem az, hogy mi van a fejemben. És ezt igyekszem minden reggel átadni. Reméljük, hogy még egy darabig lehet, aztán majd meglátjuk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Robi. Azt írják, hogy ti vagytok a sztárok. Gratulálok, aztán jó reggelt, nagyon szép lett a dal, amit írtak nektek, meg is érdemlitek, csodásak vagytok, imádlak titeket hallgatni, csak sajnos nem mindig jön össze. Roni Izraelből van velünk minden reggel. Köszönjük szépen, és neked is a dalt, Robikám.
1: Igen, Robi, könnyed csalt el a szemem, mert olyan dolgokat juttatott most eszembe, tehát amikor a szerencsekerék vetélkedőt csináltuk, ugye Klausmann Viktor volt a műsorvezetője az általános iskola torna termében, és tényleg a karácsonyfa égősort applikáltuk bele, ezt valahol meséltem egyszer, nem tudom, hogy mikre bukkantál te régi interjúkra, azt nem tudom, de alapos munkát végeztél.
0: Menő, köszönjük szépen, nagyon.
2: Szép napot nektek is, jó munkát.
1: Köszi, hello. És köszönjük az üzeneteket, amik itt még
0: jöttek.
1: Igen, még
0: nyugodtan írjanak a dallal kapcsolatban, mert Robinak biztos jól fog esni, hogyha hallhatja. Egyébként mi már írtunk AI dalt, nem én, a férjem. Az egyik barátunknak tavaly a születésnapja alkalmából az összes barátunktól kértünk egy-egy gondolatot, és azért nem olyan egyszerű megírni, mert be kell állítanod, tehát meg kell írni a szöveget neki rendesen, hogyha véletlenül rosszul ejti, tudod, azt át kell fazonírozni, és meg kell adnod azt is, hogy milyen stílusú legyen, szóval a vége, hogy ilyen jó legyen, ebben nagyon sok melója van Robinak, úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük, tényleg.
3: Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk. Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
7: Autóüveg Pilkington!
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
11: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
12: A reklám után.
13: Ne nézzük, hogy milyen időre számíthatunk, mert szerintem mindenkit ez érdekel. 8 fokos most a reggelünk, délutára 18 fokot ígérhetek. Ma nem lesz csapadék, szóval használják ki a kellemes időt, de szél várható, tehát az biztos, hogy ez nagyjából hasonló lesz, mint tegnap. Holnap aztán már megérkezik a csapadék, illetve szombaton és vasárnap is ez lesz a jellemző.
14: Nem sokára, 7 órától a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrak part között szakaszos és időszakos korlátozás lesz majd kertészek miatt, vigyázzunk rájuk. Egyébként 8-tól pedig a Hungária körút és a Kerepesi út csomópontjában nem működnek a lámpák. Már most lassú a haladás az M3-as bevezetőjén a Szilas pihenőhelytől, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-esen pedig a Hadrianus utcától, és az M1-es autópályán is szakaszos torlódás alakult ki Budapest felé Komárom és Tata a 74-es és a 68-as kilométerek között. Közben kishorát levet a vonalban a MÁV Inform ügyeletese. A vasúthálózaton mi a helyzet most? Jó reggelt!
15: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a reggeli délelőtti órákban, ezért a Ceglédi és Lajos-Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre került át a fennakadás végéig. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé, javasoljuk utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak a részletekről a mavinform.hu. Jó utazást kívánok!
16: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: úgy szerettem régen Shania Twain-t, és úgy örültem, amikor egy éve vagy két éve előkerült, ugye Anne Marie-val mi volt az Unhealthy című
1: ilyen kártyás dallal. Miért nem lett a folytatása? Az annyira jó volt az a flow, amit ők ketten csináltak.
0: Nem tudom, most az Anne Marie is úgy eltünedezett. Pedig olyan kellemes, powerful hangja van, nagyon szeretem, hogy egyszerre van benne finomság, tehát hogy csajos, de közben nagyon dögös és nagyon határozott. Hát reméljük, hogy majd előkerül előbb-utóbb valamivel. Most viszont nem akármilyen hír került elő, meg nem akármilyen téma az utazások világából, hát ugye már többször foglalkoztunk vele, hogy lassan itt az ideje tervezni a nyaralást, már ha valakinek belefér a büdzsébe, meg az idejébe, meg az elhatározásába, meg elmer indulni, ebben próbáltunk leginkább az utóbbiban segíteni, hogy egyelőre ugye nem kell félni, hát mondjuk nagyon keleti, távol-kelet irányba nem nagyon akarjunk most feltétlenül menni.
1: Igen.
0: Nyugat irányban inkább a kerozina kérdéses, de ugye arról is kaptunk múltkor megnyugtató választ, hogy egyelőre van, és ez, ami megjelent a sajtóban múltkor, hogy hát 6 hétre elegendő üzemanyag van Európában, ez nem így értelmezendő, hanem hogyha most totál elvágnák az összes utánpótlást, akkor ugye nagyjából 6 hétig tartanak ki az a készlet, ami van. Nagyjából ez sült ki, de hát ez ugye egyelőre folyamatosan, még ha lassabb tempóban is, de pótolják. Viszont az egy örökzöld téma, hogy most akkor hogyan érdemes például irodát választani, meg hogy mikre érdemes rákérdezni, amikor szervezzük az utazást. Hát kérem szépen, egy német turista, aki 2024-ben utazott a feleségével és a két gyermekével Görögországba, Kos szigetére, most nagyon komoly 350 000-es kártérítést kapott a napágyak miatt.
1: Végre!
0: Ugye?
1: Végre hallani egy ilyen perről. Ez az.
0: Hát a napágy, és igen, pontosan arról van szó, amire talán elsőre gondolnak nagyon sokan. Ugye mindenki járt vár úgy, hogy elment valahová, most mindegy, hogy szervezette, vagy egyénileg egy tengerparti nyaralásra, ahol hát ugye főleg a görögöknél, olaszoknál, spanyoloknál vannak ezek a napernyővel és nyugágyakkal telepakolt partszakaszok, egyen napernyő, egyen nyugágy, tehát amikor az embernek nem kell vinni magával a strandtörő között feltétlenül, és hát nagyon elharapódzott az utóbbi években az a jelenség, vagy hát nem az utóbbi években, hanem szerintem ez már ilyen 10-20 éve így van, hogy emberek egyre korábban kelnek fel azért, hogy lemenjenek és gyorsan lefoglaljanak maguknak egy napágyat, ráteszik a saját cuccukat, és akkor ugye ők ott hesszelnek egész nap a tengerparton, más meg nem fér oda. És hát azért jellemzően mondjuk egy szállodából van 1000 vendég, nem tudom, van 300 ilyen nyugágyhely, vagy most hasamra ütöttem. De hogy nem jut mindenkinek.
1: Én amikor ezt először tapasztaltam, az Tenerife-n volt, a kellemes, kedves angol turistáknak köszönhetően. Mi azért elég korán kerülünk nyaraláskor is, mert valahogy nem tudunk sokáig aludni, lemegyünk reggelizni, és akkor utána szerettük volna lefoglalni a napágyat, hogy gyorsan akkor fölmegyünk, de nem úgy tudod, mint azok, akik nem annyira kedvesek, és most finoman fogalmaztam, és mondjuk 4 óra múlva mennek le, de már hajnalban valakit leküldenek a családból, nem, hanem hogy gyorsan, mi, amíg felveszük a fürdőruhát, addig ott legyünk. És képzeld el, hogy lementünk reggel mondjuk 7:30 körül, nem volt. Az összes lerakták a törölközőket. Én olyan ideges voltam. Aztán a következő Ciprus, ahol ugyanezt tapasztaltuk, de ott nagyon ügyes volt a kisrác, akit oda beosztottak, mert ő mondta, hogy oké, 1 órája itt van ez a törölköző, nézte, tudod, aki ott volt a medencéknél, szuper, felszedte onnan, és viszont látásra, tessék itt a hely.
0: Kérlek szépen, én az edzőteremben szoktam ugyanezt elkövetni, 2 nappal ezelőtt is előfordult, hogy gyakorlatilag üres volt a terem, de tudod, vannak azok a nagyon lelkes sportársak, akik szuperszetteznek, tehát párhuzamosan használnak 4 különböző gépet. És akkor az egyikre ráteszi a kulacsot, a másikra a törölközőt, a harmadikra a kesztyűjét, a negyedikre a nem tudom, melegítő felsőt. Jelezvén, hogy.
1: Igen.
0: És akkor múltkor így használtam volna az egyik gépet, hogy már 2 hete nem sikerült, mert hogy mindig foglalt volt, pedig nem frekventált időpontban járok. És akkor így mindegy, tehát én akkor tovább lépek, persze csinálok más gyakorlatot, hiszen ott van mellette a másik hasonló gép, meg a szabadsúly, stb. Csinálom. Végig csináltam már egy komplett, tehát egy ilyen 5 szériás gyakorlatot, és még mindig nézem, hogy ott van a tör. Hát oda mentem, fogtam szépen, körülnéztem, látványos, hogy megálltam, összekulcsoltam a kezem, így forgolódtam balra-jobbra, sehol senki, fogtam, odébb raktam. Na, előkerült egyszer csak, megcsináltam egy sorozatot, előkerült a törölköző gazdája, hogy hát ő itt van. És mondtam, hogy figyelj, biztos, hogy nem vagy itt, mert itt én vagyok. Mondom, ne haragudj, de 10 perccel nézem ezt a gépet, soha nem jártál a közelében. Én már közben egy másik gyakorlatot totál végig csináltam, 4-5 sorozatot, bemelegítés együtt. Tehát nem vagy itt, ne haragudj, de így jártál. Most én használom, és akkor
1: felszívta magát,
0: igen, duzogott, és akkor odébb állt. Szóval, hogy ezzel így nem tudok mit kezdeni. A másik ilyen, amikor bolyongok a gyors étteremben, tehát mondjuk bevész a bevásárlóközpontban, ott van a food court, ugye? És akkor ott van egymás mellett a pizzéria, a hamburgerező, a csibefaló, a nem tudom micsoda. És akkor van X asztal. És azt látod, tudod, odaállok sorba, megveszem, állok a kis tálcámmal, és akkor mint John Travolta, ugye?
1: Igen.
0: Forgolódsz balra-jobbra, hogy hova üljél le, és azt látod, hogy az asztalok felénél ülnek emberek, akik vagy trécselnek, vagy nyomkodja a tabletet, vagy nem tudom mi, vagy ugye az is nagyon jellegzetes, hogy apu, anyu, vagy nem tudom, anyu meg a kisgyerek leülnek, mert apu meg beáll a sorba. Uh-huh. És akkor ott ülnek, és ugye hát foglalják a helyet, uh-huh, hogy majd mindjárt jönnek.
1: Igen.
0: És akkor te úgy leülnél, és nem találsz helyet. És tudod, elnézést végeztek, nem, most várjuk. És, de hol, ott? Hát mondom, az még legalább, nem, ők várnak. És akkor volt már, hogy állva ettem, uh-huh, meg. Tehát ez nagyon kultúrát, az egyik kezemet tartom a tálcát, a másikkal megettem a krumplit, meg nem tudom mit. És egyszer, ez mondjuk nem itthon volt, ez Németországban volt, mert azt tegyük, hogy ott jobb a helyzet. Kölnben történt egyszer, egy gyors étteremben, hogy a végén odamentem, és mondtam a fickónak, aki oda leült, hogy figyelj, te még mindig itt ülsz, és várod azt, hogy jöjjön a párod, én meg közben megettem. Tehát, hogy én pont végeztem volna.
1: És normális körülmények között tudtál volna.
0: És akkor megrángatta a vállát, hogy ez van.
1: Na, ha bármelyikre szívesen rácsatlakoznak, mert azt mondják, hogy ó, velem is megtörtént, akkor várjuk az üzeneteket.
0: Még visszatérve a német turistához, ők a 7:30-as keléssel sehol nem vagytok, Petra, mert ők 6-kor keltek föl azért.
1: Nem már.
0: 6-kor, reggel 6-kor lementek a partra megnézni, és már nem volt szabad hely. Vagy hát előfordult, hogy ilyen 20-25 percet kellett bolyongani, hogy találjanak egy szabad helyet, amit aztán végül ők valóban már reggel elfoglalhatnak. Úgyhogy ezért durrant el az agya, és kártérítést kért, mert ugye egyébként 3 millió forintot fizettek ki, úgy kompletten ezért az utazási csomagért, amiben ez benne volt. És hát persze a német utazási iroda próbált azzal érvelni, hogy jó, hát a szállodát nem ő üzemelteti, tehát ő nem tud mit csinálni, de azt mondta a turista, hogy mivel a szállodának a szabályzatában benne foglaltatik, hogy nem lehet lefoglalni így önkényesen a napágyakat, ezért az utazási iroda már pedig behagyhatta volna a szállodán ezt az ígéretét. Kellett volna, hogy segítsem ebben. Na, várjuk az önök történeteit. 0630 30 30 95 8. Közben pedig Living in a Box, Living in a Box. 7 óra lesz már mindjárt. Itt a Sláger reggel. Jó reggelt! Welcome.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesészenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. MargitSzigetiSzínház.hu.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: Familypark.at.
9: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Viszmajor helyzetet hirdet a kormány az aszály helyzet miatt. Földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. Elkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megtartotta az első ülését az új TISZA kormány Ópusztaszeren, ahol több kiemelt témáról is tárgyaltak. Magyar Péter a kormányülés után közölte, az ország rendkívül súlyos aszályhelyzettel néz szembe, ezért Viszmajor helyzetet hirdetnek, és 257 milliárd forintos vízügyi fejlesztési program indul. A kabinet döntött arról is, hogy a védett üzemanyagár továbbra is érvényben marad. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a gyermekvédelemben, nyilvánosságra hozzák a bicskei gyermekotthon ügyének dokumentumait is. Magyar Péter emellett élesen bírálta az előző kormány gazdasági örökségét, és azt mondta, rossz állapotban vették át az országot. Az ülésen szó esett a Kárpátalját ért orosz dróntámadásról is, melyet a magyar kormány elítélt, és mára berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. A 2,4-es erősségű földmozgás szerda este 4:18-kor volt az Alavár megyei városban, közölte a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook oldalán. Mint írták, Nagykanizsáról, Zalamerényről és Fűzvölgyről érkezett bejelentés az észlelésről, de károkról nem számoltak be. Atrocitás érte Szentkirályi Alexandrát. A fővárosi képviselő azt írta, miután kilépett az országházból, leköpték és sértegették az utcán, és úgy látja, hogy a választások óta egyre erősebb a politikai indulat és a verbális agresszió Magyarországon. A fideszes politikus Magyar Pétert és a Tisza pártot is bírálta, mondván a kormány kommunikációja és egyes lépései tovább mélyítik a társadalmi feszültségeket. Posztjában megjegyezte, hogy az elmúlt 16 évet a közéletben töltötte, de ilyen nyílt utcai verbális erőszakkal még nem találkozott, puszta politikai véleménykülönbség miatt. Karbantartási munkák miatt május 16-ától 18-áig módosul a vonatok menetrendje Zirc és Veszprém között. A vonatok helyett MÁV buszok közlekednek, melyek Eplény állomást nem érintik, helyette Eplény Újtelep megállóhelyen állnak meg. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, azonban kerékpárszállítás nem lehetséges. Idén elmaradnak a kürtős kalács fesztiválok, helyettük több kisebb kürtős kalács tematikájú rendezvénnyel várják az érdeklődőket az Édes Mackó kürtős kalács cukrászdában. A szervezők jelezték, hogy 12 év után szeretnének nagyobb figyelmet fordítani a termékfejlesztésre és a meglévő üzletekre. A kürtős kalács rajongók azonban nem maradnak program nélkül. Május 16-a és 18-a között rendezik meg az Édes Mackó 8. születésnapi partiját a Városligetben. Megkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, a második kerületben. Helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba. Így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. A nyitó eseménynek a Fény utcai piac ad otthont, ahol divat, zene és színház találkozik. Vasárnapig a programok között lesz színházi víkend, zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, megvárt piknik, pöttöm Margit és mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság. Eleinte még napos időre készülhetünk, később azonban összegyűlnek a felhők, napközben gyakran megélénkül a szél is, zápor azonban inkább csak délután lehet a Dunántúlon. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. A péntek és a hétvége csapadékos lesz egy mediterrán ciklon miatt, zápor, zivatar és heves eső is jöhet. Pénteken 18-20 fok lesz a maximum, és hétvégén sem lesz ennél melegebb. Eső még a jövő héten is jöhet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Az M1-es autópályán már kora reggel óta szakaszos torlódást tapasztalható Budapest felé, Komárom és Tata, nagyjából a 74-es és 68-as kilométerek között, továbbá Bicske térségében. Egyre többen autóznak a főváros felé az M2-esen is, Dunakeszi környékén, az M3-ason Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendénél, az 51-esen pedig Dunaharaszti körzetében. Telített már az M3-as bevezető szakasza is a Szilas pihenőhelytől, az M5-ösé az autópiactól, illetve a Soroksári úton is lassabb a haladás a Hentes utcától, valamint a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. A Hungária körút és a Kerepesi út csomópontjában nem sokára kikapcsolják majd a jelzőlámpákat karbantartás miatt, így várhatóan délután 2-ig rendőri irányításra kell számítani, valamint a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrakpart között szakaszos és időszakos korlátozása mostantól várhatóan délután 3-ig, mert kertészek dolgoznak. Vigyázzunk rájuk. Ha pedig van még infójuk, jöhet 0630-30-30-95-8.
16: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 7 óra 7 perc és 7 másodperc. Jó reggelt kívánunk! A stúdióban Pordán Petra
17: és Somogyi Zoltán.
15: A napernyő háborúról beszéltünk az előbb, amikor az ember ugye nem tud már helyet találni magának a parton, hogyha hasonló szituba kerültek, bárhol máshol az életben írjanak. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel, jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt, egy perccel. Meséltük nemrég, hogy egy német turista több százezres kártérítést kapott most egy 2 évvel ezelőtti nyaralása nyomán, ahol a szokásos problémával szembesült, hogy a tengerparton, a szállodánál nem talált szabad helyet a nyugágyak, illetve napernyők között, mert hogy hiába ment le reggel 6 órakor, már a többi turista lefoglalta a törölközővel, egyéb személyes tárgyakkal, pedig a szálloda szabályzatában benne volt, hogy nincs ilyen, hogy lefoglalom magamnak egész napra, vagy ott vagy, és akkor persze használhatod a nyugágyat, vagy nem, akkor meg engedd át másnak. És hát aztán a fickó beperelte a német utazási irodát, hogy a szállodától már pedig megkövetelhették volna, hogy az ő 3 millió befizetett forintjáért, amit persze ő euróban fizetett, járt volna neki a hely, mert hogy ezt ígérték.
1: Milyen igaza van? És végre
0: hogy,
1: valaki?
0: Igen. Kérdeztük, hogy jártak-e hasonlóképp, és nem csak szállodáknál, meg tengerparton, meg nyugágyal és napernyővel, hanem bárhol máshol.
1: Például Ticsi benzinkúton járt. Ő például imádja azt, amikor a benzinkúthoz beállnak tankolni, vagy nem tankolni, majd bent kávéznak, esznek, stb. Órákon át, és kint pedig kígyózik a sor. Én ezt nem értem, Zoli, hogy ez hogy történik meg.
0: Hát ez...
1: Főleg azok, akik nem állnak ki oldalra.
0: Majdnem elszóltam magam, hogy mert azt, hogy a másik az mit akar. Tehát, hogy, mert mi emberek nem figyelünk oda egymás. Én múltkor lehet, hogy tehát utána lelki furin volt, hogy én vagyok a bunkó, de hogy szóltam, mert hogy ugyanez volt. Fickó tankolt, molkot, bement, rendelt hotdogot, kávét, és leült az asztalhoz. És közben kint ott álltak négyen mögötte.
1: Akik szerettek volna
0: tankolni. És akkor engem nem érintett, mert én a szomszédos kútnál tankoltam, de hogy az igazságérzetemet annyira bántotta, tehát nem azért, hogy mindig neki? Be... Mondtam, hogy ne haragudjon, de hogy mondom, az ön autója az, akik mondja, igen, mondom, hát, hogy négyen állnak mögötte, hogy esetleg nem gondolt arra, hogy fél rájön, és majd utána fogja ezzel a hotdogját. És hát így zavarba jött, tehát nem kezdett el anyázni.
1: Az viszont jó. Tehát érzékelte, hogy ez gáz.
0: Igen, ő nála inkább az volt a probléma, és ezzel nem akarok felmenteni senkit, de van olyan, amikor tényleg nem rossz szándékból teszed, hanem eszedbe se jut. Mert mit, te nem volt gyerekszobád, vagy valami. De hogy ő nem. Tehát őt meglepte ez az info, és így kinézett az ablakon, hogy na hát tényleg, ott állnak mögötte négyen, akik tankolnának és mennének a dolgukra, és akkor így zavarba jött, de nyilván van az a típus, aki azt mondja, hogy várjanak. Tehát, hogy azért
1: persze,
0: találkoztam
1: ilyen,
0: és hogy várjanak.
1: Azt írja nekünk Forrest Gump, sziasztok, jó reggel, mi is enni akartunk a férjemmel a mozi előtt az arénában, ő leült már egy helyre az ételével, én meg válogattam, mire odaértem már, ült ott valaki. Hiába mondta, hogy vár engem, jóval távolabbra találtam egy helyet, és integettünk egymásnak evés közben, az is bájos, nem?
0: Aha. Tehát hát igen, mert hogyha leült, hogy ő már eszik, akkor olyankor azért már nem ülsz oda.
1: Tehát, hát nem.
0: Én olyan csináltam, akkor elfogyott a türelme, hogy nagy asztal, mit tudom én, 4 személyes asztal, ült valaki egyedül. És akkor mondta, hogy várt. Mondom, jó, akkor én itt elférek
1: persze
0: a sarokba, köszönöm. Tehát, hogy,
1: és addig el tudod fogyasztani az ételedet, amíg oda jön meg a többi. Hát de...
0: Igen, és megettem, és még mindig nem jöttek
1: hát
0: a többiek.
1: Igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Eszembe jutott, hogy régen... 60-as években nagyon sok, még ilyen fekete-fehér oktatófilm készült, nagyon egyedi hangulattal.
1: Ó, igen.
0: Hasonló.
1: Mindennel
0: tehát, hogy,
1: kapcsolatban.
0: Mindennel kapcsolatban, hogy ne szemetelj az utcán, mert hogy az nem élik, és így tök szemléletes ezeket elmagyaráztak az embereknek, aztán nem tudom, hogy ezt most a moziban vetítették le a filmhíradó és a film között, vagy szerintem a tévében is mentek, és most pont bukkantam egy ilyenre, és hogy az a durva, nem akarom lelőni előre a poént, tehát hogy most visszarepülünk, nagyjából szerintem nem találtam a pontos dátumot, de ez hát a 60-as évek így a felvételek alapján.
2: A közútra kiérve folyamatosan haladjunk a menetirány szerinti jobb oldalon, a forgalmi és útviszonyoktól függően jobbra tartva, és a párhuzamos közlekedés esetét kivéve mindig egysorban.
0: Ugye, szóval hogy eltelt közben 60 év,
1: igen,
0: de hogy ez továbbra sem megy.
1: Igen.
0: Ugye, tehát, hogy ez egyébként benne van a KRESZ-ben, tehát ez egy szabály, hogy neked mondjuk az M7-esen Budapest felé a külsősebben kell közlekedni. Erről készült egy oktatófilm a 60-as években, és ez a mai napig nem ment át. Meg hát van benne ilyen is. Hogy...
2: A forgalom zavartalansága megköveteli, hogy kerékpárral, állattal, továbbá állati erővel vont, és minden más lassan haladó járművel csak szorosan az úttest célén szabad haladni.
0: Kedves volt futárok,
1: igen,
0: ugye?
1: Meg futárok. Hát, igen.
0: Szóval ezeket úgy, olyan jó hangulata van ezeknek
1: nagyon
0: a filmeknek.
1: Jó, na ezeket megnézni.
0: Lehetne ilyeneket készíteni még, és akkor tök jó lenne, hogyha például a TikTok ilyeneket is feldobálna, ugye?
1: És nem de csak vannak azt, ilyenek ám.
0: Igen?
1: Vannak ilyenek, persze. Én szeretem azokat, amikor régi időkben előszednek ilyen videókat, úgyhogy, és szeretik ezeket a fiatalok is, úgyhogy jó ez.
0: Nagyon helyes, terjesszük igen az igét.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra 22 perckor, és Fruzsi írja közben, hogy a sziasztok, a köszönésről is lehetne oktató film, és hogy hogyan szólítsuk meg egymást. Sajnos ebben sem léptünk előbbre az elmúlt 60 évben, sőt, pont.
2: Donát pedig még azt tette hozzá, hogy sziasztok, picit más téma ugyan, de nyaraláshoz kötődik. Én attól vagyok rosszul, amikor akármelyik étkezésnél mindenki púposra szedi a tányérját, de csak körülbelül a 10%-át teszi meg, az összes többit pedig ott hagyja. Erről is lehetne egy oktatófilm, hogyha mondjuk all inclusive-ra foglalunk, akkor hogyan viselkedjünk, ugye? Attól még nem kell az egész szállodát megvennünk, hogy all inclusive-ot foglaltunk.
1: Igen. Vagy hogy amikor szolgáltatást veszünk igénybe bárhol, tudod, legyen az taxi, vagy a pénztáros, vagy az eladó, hogy akkor nem őt vásároljuk meg. Őt nem kapjuk meg a pénzünkért, tehát ő egy embertársunk, aki valóban azért van ott, és az a dolga, hogy segítsen nekünk, vagy hát nem szívesen használom ezt a szót, hogy kiszolgáljon bennünket, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ugye bármit megtehetnénk vele. Úgyhogy erről is lehetne. Kerestem, az a baj, hogy itt az ilyen vintage oktatófilmekből nagyrészt mindegyik a közlekedés témaköréhez, meg olyat találtam, hogy hogyan kell esztergálni, meg, tehát az is nagyon jó.
2: Mondjuk az is ma már hasznos születek, lehet egyébként.
1: De nem találom, azt nem pedig emlékszem, volt ilyen, hogy például a város tisztaságára hogyan vigyázunk, hogy ne dobjuk el a szemetet, ebből is volt. Én emlékszem, hogy láttam már ilyet, talán Antal Imre volt az egyik házigazdája annak, és ott mászkált a városban.
2: Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, most már azért várjuk, hogy jelentkezzenek a Hablatyra, mert hogy van egy csodálatos Oroszlán király filmzenei koncert ajánlatunk. Gyönyörű környezetben, a Margit szigeten. Na, ezekért lehet játszani.
1: 0 30 30 30 95 8, gyorsan küldjék el a játék szót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
4: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíkó 7 szuperhibrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyen kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Budapestre jön tárgyalni az Európai Bizottság delegációja. Felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Péntektől látogatható Viktor Vazereli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szentvűf Kori vagyok. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormány első ülése alkalmával tartott tájékoztatón a kormányfő közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Hangsúlyozta, Magyarországnak, az Európai Uniós tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen és a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese. Gacsály József azt mondta, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, ami nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbálják megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is szeretnék kijuttatni az ország területére, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a talajban. Az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására állítják fel az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Várhatóan a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal tárcájának épületébe a Budai Várban, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, a Karmelita Kolostor esetében még keresik a legoptimálisabb megoldást. Elmondta azt is, hogy a leköszönő miniszterektől és államtitkároktól azt várja, hogy ne vegyék fel a búcsúpénzüket, ami személyenként több millió forintot jelent. Mint mondta, ez nem volna tisztességes, de ha maguktól nem mondanak le róla, akkor sem fogják megkapni. Péntektől látogatható a Szépművészeti Múzeum nagyszabású Vazarely 120 életmű kiállítása, amely a világhírű magyar származású opártművész Viktor Vazarely születésének 120. évfordulójához kapcsolódik. A tárlaton több mint 140 alkotás, eddig nem ismert fotók, filmek és dokumentumok mutatják be a művész pályáját a korai figurális munkáktól az optikai illúziókra épülő opárt korszakig. A tárlat különlegessége, hogy a budapesti Vazarely gyűjtemény mellett Franciaországból, Pécsről és magángyűjteményekből is érkeztek művek. A kiállítás 5 tematikus egységben mutatja be az életmű fő korszakait, az opárt és a kinetikus művészet meghatározó alkotásait. Az évfordulós programsorozathoz kapcsolódik a Magyar Nemzeti Galéria és a Neokortárs Művészeti Tér kiállítása is, amelyek közös kedvezményes belépőben látogathatók.
15: Ma is kissé szeles, de napos időre készülhetünk. Most 8 fokos a reggel, délutára pedig 19 fok várható. Aztán holnap megérkezik majd a nagy mennyiségű csapadék, és az egészen jövő szerdáig jellemzi majd az időjárásunkat.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
17: A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrak part között szakaszos és időszakos korlátozásra kell számítani ma délután 3-ig, kertészek dolgoznak ugyanis. Nem sokára pedig kikapcsolják a jelzőlámpákat a Hungária körút és a Kerepesi út csomópontjában karbantartás miatt. Várhatóan délután 2-ig, ott így hamarosan rendőri irányítás lesz. Az M1-esen több kilométeres torlódás alakult ki Budapest felé Komárom és Tata, 74-es és 68-as kilométerek között, valamint Óbarok térségében. Most mondanám, hogy válaszok inkább a vasúti közlekedés, de amennyire tudom, ott is gond van Tata környékén. A részletekkel már is érkezik Kis Horváth Levente a MÁV-Informtól. Mi újság, jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A győri fővonalon jelentősen hosszabb bejutási időre kimaradó, valamint rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi és távolsági vonatokra kell számítani, mert Szárliget és Tata között korlátozták a forgalmat, Tatabánya és Tata között nem közlekedhetnek a vonatok. A nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, a Ceglédi és Lajos-Mizsei vonalon hosszabb bejutási időre. Kisebb késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya-Kispestre került át a fennakadás végéig. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
19: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: happen. Our first celebrity. Kész a hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Erzsike itt volt nálunk, gyerekek. Illetve a Bözsike, illetve a... mit tudom, hogy kell hívni, hát... A királyné, nő. Ki? Szuper volt. Ja, Istenem. Parlamentbe bevitték. Lásson világot. Ilyet. És a szuper nagy ember, érted? Azt mondja az Erzsikének, az ott lent volt, ő meg magasabban volt. Hát ez világos. Azt mondja, hogy please, madam. Királynőnek azt mondja, hogy madam, a please-t még csak hagyján, tudod? A tejbe please, oda gyereknek adják. Na most kérlek szépen, azt mondja, hogy madam, hát arany szíveim, a királynőnek ilyet, tudod, milyen szabályok vannak? Hát a királynőt nem lehet még érinteni se. De jó a férjének. Édes.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Rózsa Budapestről már a metró bejáratnál ácsingózik, úgyhogy nem akarunk feltartani sokáig, de hát, ha meg tudunk ajándékozni jó kis belépőjeggyel. Szia! Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Merre tartasz, Rózsám?
2: Én viszem a gyereket szakértőibe, csak tömegközlekedéssel.
3: Hova? Szakértőibe?
2: Szakértőibe, igen, tanulási képességvizsgálatra.
3: Ó, ilyenek is vannak.
2: Hogyne?
3: Ezt a mindenit.
1: És akkor az így segít, hogy merre orientálódjon majd?
2: Nem, ez abban segít, hogy hol kell fejleszteni még.
1: Aha. Van egy pici lemaradás a többiekhez képest akkor?
2: Igen.
1: Hány éves?
2: Igen. 13.
3: Csomót lehet segíteni még.
2: Hát igen.
3: Ha jó szakemberekkel találkoztok, akkor minden megoldást jöhet. Nem?
2: Ez így van.
1: Nekünk te leszel most a szakértőnk.
3: Igen.
1: Figyelj a Cilla feladványára.
4: A pacu fundáluk, funda, funda és a kamanduk. A pcuk funda and a fundáluk, kamanduka duka.
1: Az előadás módra figyelj.
2: Én nagyon már tudom, és megmondom, hogy töltsét csinálok a kezdetből. Galata is arolta.
1: És kiálltok!
3: Ne már, hogy ez jó? Töltsét csinálok a kezedből volt.
1: Igen.
3: Hát Rózsám, gratulálunk! Két fő részére szóló belépő a tiéd május 30-án az Oroszlán Király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Szuper!
2: Szuper! Nagyon örülök!
3: Ügyes voltál, jó metrózást, és jó, a gyereket öleljük, puszíjuk.
1: Hello, sziasztok, szép napot!
2: Sziasztok,
1: szia! Látom, te még mindig tanács tanulul pislogsz.
3: Nem értem, hogy ebben hol van a töltsét csinálok.
1: Hát ott. Hát a dallam és az előadásmód, ahogy kiáltotta, az döbbenetesen hasonlított most.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
7: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. Gravírexpress.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
0: Schlager FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
12: Berendelték már az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Kezdetben heti 2 ülést tart a Tisza kormány. Vita zajlik a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Berendeli az orosz nagykövetet a magyar külügyminisztérium a Kárpátalját is érintő szerdai dróntámadás miatt, jelentette be Magyar Péter a kormány első ülését követően. A miniszterelnök közölte, Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadja az orosz diplomatát, és tájékoztatást kér a háború lezárásának lehetőségéről. A kormányfő mélységesen elítélte azt az orosz támadást, amely Munkácsot, Ungvárt, Szojvát és több kisebb kárpátaljai települést is elért tegnap. Magyar Péter szerint ez volt a háború kezdete óta a legsúlyosabb Kárpátalját érő dróntámadás. A MÁV tájékoztatása szerint a Csapi állomásnál dolgozó magyar vasutasokat ideiglenesen óvóhelyre kellett vinni. Őket később biztonságban Magyarországra szállították. Kezdetben heti 2 ülést tart a Tisza kormány, és már ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök Ópusztaszeren a kabinet első ülésének szünetében. Ma délután lesz a kormányzati átadás átvétel, ahol találkozik a leköszönő és az új kabinet minden minisztere. A kormány jövő héten hétfőn és pénteken ülésezik, a miniszterelnök pedig a köztes napokon Lengyelországba és Ausztriába látogat. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy Magyarország üzemanyag és nyers olajellátása zavartalan. Hernádi Zsolt, a MOL vezetője szerint a stratégiai készletek mindegy 80 napra elegendők, és a védett áras ellátás továbbra is biztosított. Sipos Katalin, a WWF Magyarország eddigi igazgatója lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető szerint a biológus szakember tudományos és szakmai alapokon újíthatja meg a hazai természetvédelmet. A WWF Magyarország közleményében úgy fogalmazott, a kinevezés azt mutatja, hogy a civil szervezetek tudására és tapasztalatára szükség van a döntéshozatalban. A szakember korábban többek között vízmegtartási és erdővédelmi programok koordinálásában vett részt. Kiéleződött a vita a hegyvidék tervezett zöldítési programja körül. Nyilvánosan üzent egymásnak Kovács Gergely polgármester és a Momentumos alpolgármester Vadász Gábor. A konfliktus középpontjában három tervezett fejlesztés áll, köztük a városházatér zöldítése és árnyékolása, valamint új parkok kialakítása a kerület alsó részén. Kovács Gergely szerint a Momentumos képviselők csak azzal a feltétellel támogatták a 2026-os költségvetést, ha ezek a projektek kikerülnek belőle. A polgármester úgy véli, ezzel akadályozzák az árnyas hegyvidék program megvalósítását, amely a nyári hőhullámok hatásait csökkenteni több zöld felülettel. Vadász Gábor ezzel szemben azt állítja, nem a zöldítés ellen vannak, hanem a döntések előkészítésének módját kifogásolják. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A nyitónapon átadják az év múzeuma díjat is. A hétvégén ingyenesen látogathatók a múzeum kiállításai. Ma kezdetben még sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, napközben viszont megnövekszik a felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Délután 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken újabb csapadékzóna ér fölénk, többször jöhetnek viharok, záporok, és csak 18-20 fok lesz. Hétvégén is esős időre készülhetünk.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Elérkezett a 8 óra, így aztán a Hungária körút és a Kerepesi út csomópontjában kikapcsolták a jelzőlámpákat karbantartás miatt, ami várhatóan délután 2-ig tart. Információink szerint most a következőkben a forgalmat rendőrök irányítják. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrak part között szakaszos és időszakos korlátozás nehezíti ma a közlekedést délután 3-ig, ott pedig kertészek dolgoznak. A 12. kerületben a Bürök utcában mától az Ormódi utca közelében a két irány forgalma felváltva haladhat át egy sávon jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. És mára egyirányúvá tették a zuglói Korong utcát a Róna utcától az Uzsoki utcáig daruzási munkák miatt. Közben telített továbbra is a Váci, a Kerepesi, a Fogarasi és a Soroksári út befelé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól déli irányban, a Bajcsi és az Andrássy út befelé, a Károly körút az Asztóriánál, illetve a Rákóczi és az Üllői út befelé, valamint az M1-es autópályán több kilométeres torlódás alakult ki Budapest felé Komárom és Tata között, illetve a 45-ös kilométer térségében Óbaroknál is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 8 óra 5 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
15: És Somogyi Zoltán.
14: És szeretnénk, hogyha elárulnák nekünk, hogy alapvetően hol hallgatnak zenét.
15: Min keresztül, mondjuk igen. Spotify, YouTube, rádió,
14: igen,
15: természetesen.
14: Autórádió, vesznek-e memóriakártyát, vagy minden virtuális, üzenjenek. Sláger!

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 4:09 lesz már 2,5 perc múlva. Ha már a kettes szám bűvületében vagyunk, a Spotify már 20 éves lett.
1: Hát most mondanám, hogy, gondoltam volna.
0: Most mondanám, hogy mit ünnepeljünk a konkurencián, de szerintem nem konkurencia, mert hogy eleve hát a zenében szerintem nincs ilyen, nem lehet konkurencia, mert a zene jó, a zene élmény, a zene szórakozás, a zene kultúra, tehát minél több, annál jobb, ugye? Uh-huh. Másrészt, őszintén szóval azért sem tekintem konkurenciának, nekem például nem vált be, tehát hogy tök másról szól, mint mondjuk a rádiózás. Szóval, hogy nem először mondom már, amikor mondjuk a saját világomban szeretnék egy kicsit elmerülni, vagy így bezárkozni, akkor ott van például az autóban a memória kártya, be van rakva az SD kártya, és arról szólnak a egymás után azok a dalok, amiket én válogattam össze magamnak, amihez éppen kedvem van. Amikor meg nem akarok így, akkor meg ott a rádió, amiben pedig zeneileg én azt imádom a legjobban, hogy ott van a meglepetés ereje. Tehát, hogy olyan zenék jöhetnek velem szembe, amikre nem számítok egyáltalán. Vagy a Spotify az eltanulja, hogy te mit szeretsz, és nagyon, nagyon abban próbál lavírozni, tehát kevésbé van szerintem meglepő ereje.
1: Én ugye, amikor autóval közlekedem, akkor nem én vezetek, de a zenét azt abszolút én kezelem. Tehát, hogyha hosszú útra megyünk, akkor is. Nem szegény. Mi nagyon szeretünk válogatásokat készíteni, mindkettőnk ízlését tükrözi. Egyrészt azért, mert ő is rádiós, másrészt, mert én is, és ez kimondotta, tehát imádjuk. Tehát például nekünk az esküvőnkre is, mi válogattuk össze a zenét, hogy mit hallgassanak akkor, tudom, amikor vártak minket, stb. Tehát nekünk ez fontos. Úgyhogy a kocsiban nálunk is memóriakártya van, arról mennek azok a zenék, amiket szeretünk, és akkor mindig megvan az, hogy mondjuk a 80-as, 90-es évekből, régebről, vagy mai zenék közül, stb. Aztán a második helyen, az első helyen nálam a rádió áll, tehát azt hallgatunk többet a kocsiban, a második helyen a memóriakártya, az akkor, hogyha hosszabb útra megyünk, és mondjuk már, bár mondjuk külföldi rádiókat is szeretünk hallgatni, mert abban is tök jó belehallgatni.
0: Imádom, az olaszok az
1: RDS-sel. Figyelj, elájultam. Brutál. Na mindegy. Ott volt egy ilyen Ibiza rádió, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Nagyon-nagyon az én zenei ízlésemet tükrözte. És a harmadik, az pedig a YouTube. Nekem sem vált be a Spotify. Valahogy a YouTube-on sokkal jobban szeretek zenét hallgatni, keresni, stb. Megpróbálkoztam a Spotify-jal, de nekem nem jött be.
0: Aha. A YouTube-nak is megvan a maga szerepe. Azt például inkább akkor szoktam, amikor ilyen hangulati zene, háttérzene kell, vagy aláfestés. Tehát itt például karácsony környékén, tudod, otthon egy kis atmoszférát teremteni, és akkor az ember így rákeres egy ilyen válogatás, és ott szól órákon keresztül végtelenül, vagy ilyen ambient music, amikor mondjuk vendégek jönnek, és akkor teraszozol, csillez, és ilyen kis chill zenére rákeres, és az ott szól. Hát arra egy pont jó. És figyelj, amikor így összeválogatjátok például az autóhoz, a memóriakártyára a zenét, az nyűkként éled meg, mert nekem az is szórakozás.
1: Imádom, dehogy.
0: Szóval, hogy mert ezt nehezményeztem útkor egy cimborám, hogy Jézusom, leülsz, és akkor másolgatod az SD kártyára a zenéket. Figyelj, hát az maga is program, és hogy közben is, és hogy lehet, hogy egyik hétről a másikra újra szabom, mert bejött a jó idő, többet süt a nap, most inkább a nem tudom milyen zenét akarom hallgatni.
1: Amikor Montenegróba mentünk, az 16 órás autóút, imádtam előtte a zenéket összeválogatni, hogy mi legyen majd, ami mondjuk egy 20 órányi zene. Nagyon élveztem, nagyon jó volt, tényleg. Na, nézzük, hogy a hallgatóink min hallgatnak zenét, rengetegen írtak nekünk. Steff azt írja, sziasztok, nálam a Sláger FM minden mennyiségben, és ez nem nyallás szöveg. Autóban, azt szól, munkában, a zsebemben, az applikáció a telefonomról. Futás közben a fülesemmel összehangolva szintén az applikáció, egy nap körülbelül 5-6 óra rádióhallgatás.
0: Köszönjük! És a további hozzászólásokat is, amiket még várunk, akár SMS-ben 0630 30 30 95 8, akár a Sláger FM Facebook oldalán, ahol még ötleteket is adtunk a posztban, hogy mi minden juthat az eszükbe. Hát nekünk most eszünkbe jutott George Michael is, ha már meglepi. Freedom, a 90-es.

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel 8:30 perccel, ahol az iránt érdeklődtünk, hogy hol szoktak zenét hallgatni. Hát nem arra, hogy most a fürdőszobában vagy a WC-n ülve, hanem hogy mit tudom én, fizikai hanghordozóról, vagy inkább a virtuális térben például, vagy rádióban, vagy koncerten.
1: Nagyon megnyugtató, hogy a többség a rádiót írja egyébként a Facebookon is, Gabriella is, főleg rádión, de YouTube-on is szoktam ritkán egyébként a telefonomra letöltött zenéket. Aztán Tomi is azt írja, hogy ő neki is egyértelműen rádió és a YouTube. Attila felállított egy sorrendet, Spotify, rádió, természetesen csak a Sláger FM, CD, Bakelit, YouTube.
0: A Drusszámnak is van elvileg ilyen sorrendje. Szia, Zoli!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Sorolt kérlek!
2: Hát ugye különböző applikációkon szoktam hallgatni, ugye SoundCloud, meg Mixcloud, ott ugye reklámmentesen, meg hát a YouTube-nak is van megfelelő reklámmentes verziója. A legtöbbször ugye rádióban, tehát a Sláger rádióban szoktam hallgatni zenét, de nagyon szívesen eljárunk koncertekre. Ugye tavaly évben nyertünk tőletek belépőket, és hatalmas élmény volt elmenni.
1: Melyik koncerten voltatok?
2: Margit szigeti szabadtérin voltunk, meg a Guest T16 Zalátiban.
1: Ez nagyon menő.
0: Szívesen.
2: Nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget.
1: Hát igazán.
2: Korábban én rendezvénytechnikával foglalkoztam, és ugye rengeteg koncertre eljutottam, és hát ott élőben sokkal nagyobb élmény hallgatni, mint bárhol máshol.
1: Egyértelmű, igen.
0: Igen, bár nekem nagyon sokszor van, tudjátok, hogy annyira megvan a fülemben az a zene, amit szeretek, és hogy amikor a koncerten nagyon másképp adják elő, akkor hát van, amikor jól esik, van, amikor kevésbé örülök. Az albumon jobb szó.
1: Igen, a nagyon áthangszereltet, igen, azt nem szeretem. Köszi, szia!
0: Szevasz!
2: Sziasztok, szép napot!
1: Szabolcs is itt van velünk, a portás, így írta alá, jó reggelt!
0: Ja, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mit hallgatsz munka közben?
3: Én tableten szoktam benneteket hallgatni. Köszönjük. Van egy ilyen online rádió alkalmazás, amiben több fajta rádió is van, de be van rakva kedvence a Sláger FM, úgyhogy mindig azt hallgatom.
0: Köszönjük.
3: Illetve a zenébe pedig a YouTube-ot szoktam használni, azért is jó, mert attól függetlenül nagyon sokat YouTube-ozok, tehát ilyen tartalmokat nézek, ugye reklámmentes, és ugye ebben az előfizetésben benne van még a YouTube Music is, amiben ugye tudok külön kategóriákat tenni, tehát futásra, relaxra különböző zenéket tudok betenni, illetve otthon van nekünk, amikor vettük a házat, megörököltünk egy régi Sony rádiót, és azon is a Sláger FM van beállítva.
0: Figyelj csak, és fizikailag van valamilyen gyűjteményed? Mit tudom én, kazetták, vagy nehogy isten, Bakelit lemezek, ami most újra kezd ugye divatba jönni.
3: Hát,
0: nem véletlen, hogy múltkor...
3: divatba lenni, de én nem. Én a digitális változatot tartom le.
0: Tehát nincsenek otthon CD-k, kazetták, stb.
3: Hát volt régen, mert ugye a koromhoz fogva régebben voltak ezek a kis kazettás, hordozhatós kis dolgok. Aha. Aztán azt nem nagyon szerettem, mert állandóan bekapta a szallagot, úgyhogy...
0: És elajándékoztad, vagy kidobtad?
3: Hát elajándékoztam inkább, elajándékoztam a ilyen retró embereknek, úgyhogy ők szeretik.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
0: Szép, hogy itt vagy! Szia!
3: Hello!
0: Ugye múltkor milyen menő voltunk, a Foo Fighters Bakelit lemezt lehetett nyerni 2 hete.
1: Hát meg Benson Boom Bakelit lemezt is adtunk, az is nagyon
0: jó. Igen, közben jöttek átvenni, és nagyon örültek neki, főleg amikor felfedezték, ugye, hogy bordó, ilyen megyvörös, vagy nem is tudom, vagy burgundi, nem tudom, milyen színű volt, tehát nem a hagyományos fekete vinil lemez lapult a csomagolásban, úgyhogy rendkívül exkluzív ajándék, ha kedveskedtünk már megint a Foo Fighters rajongóknak is. Most pedig továbbra is várjuk az üzeneteiket, hogy hogyan hallgatnak, vagy miről hallgatnak zenét leginkább. Írjanak a Facebookon, vagy hívjanak, vagy írjanak SMS-t.
4: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
2: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lenbászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
3: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
4: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklüben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Ja, de a 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon. Május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet. Kisiklott egy vonat a nyugati pályaudvarnál. Sekironél júliusban Budapesten lép fel. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hat év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet még 2020-ban a koronavírus járvány miatt, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az akkori kormány. Az országgyűlés korábban május 13-áig hosszabbította meg a rendkívüli jogrendet, amelyre hivatkozva az elmúlt években több mint 170 kormányrendelet született. A Tisza párt kezdeményezésére ugyanakkor több veszélyhelyzeti szabály törvényi szinten tovább él. Így megmaradt például az üzemanyagárstopp, a kiskereskedelmi árréskorlátozás, valamint egyes gazdálkodók hitelmoratóriuma is. A veszélyhelyzet lezárásával Magyarországon ismét a normál jogrend lépett életbe. Kisiklott egy vonat a nyugati pályaudvaron ma hajnalban. Egy emeletes KISZ motorvonat az egyik váltónál futott le a sínről, közölte a MÁV. A baleset idején a vonaton nem voltak utasok, így senki sem sérült meg. A kisiklást az elsődleges információk szerint emberi tévedés, váltóállítási hiba okozta. A történtek miatt a Lajos-Mizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan indulnak. A Monori S50-es vonatok szintén csak Kőbánya-Kispestig járnak. A BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket a fennakadás végéig. Várhatóan a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal tárcájának épületébe a Budai Várban, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, a Karmelita Kolostor esetében még keresik a legoptimálisabb megoldást. Elmondta azt is, hogy a leköszönő miniszterektől és államtitkároktól azt várja, hogy ne vegyék fel a búcsúpénzüket, ami személyenként több millió forintot jelent. Mint mondta, ez nem volna tisztességes, de ha maguktól nem mondanak le róla, akkor sem fogják megkapni. Megkezdődött a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, a második kerületben. Helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba. Így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. A nyitó eseménynek a Fény utcai piac ad otthont, ahol divat, zene és színház találkozik. Shaquille O'Neal amerikai kosárlabdázó DJ-zik július 11-én a Hajógyári szigeten. Derült ki a fellépés Facebook eseményéből. O'Neal, művész nevén DJ Diesel, a Subtronics nevű előadóval játszik majd a Bass Paradise in the City nevet viselő eseményen, írja a Telex After. Shaquille O'Neal minden idők egyik legismertebb centere volt az NBA-ben, nem csak hatalmas termete és megállíthatatlan játéka, hanem szórakoztató személyisége miatt is. A sportember az elmúlt években elemzőként és műsorvezetőként maradt a kosárlabda közelében, mellette pedig elkezdte építgetni DJ karrierjét.
12: Ma még használják ki a napos órák számát, mert holnaptól ez már nem várható, viszont csapadékra is szükségünk van, úgyhogy ne szomorodjunk el, holnap már egészen jövő szerdáig csapadékos idő várható, tehát hogyha sétálni szeretnének, vagy szabadtéri programot tervezni, akkor azt inkább ott tegyék.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Az M1-es autópályán Budapest felé alapvetően a terelésen túl az erős teherforgalom miatt alakult ki több helyen is torlódás a főváros irányában. Nagy Igmánd térségében a 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeres sor áll a külső sávban. Tehát most már arra szolgatni sem lehet, hanem megállt a külső sáv. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval inkább az átterelt belső sávot válassza, ott pedig tessék tartani azt a tempót, amit lehetővé tesznek a jelzések. Tehát fölöslegesen, indokolatlanul ne tartsuk fel a sort. Köszönjük szépen. Közben az M2-esen, az M3-ason és az M6-oson ért közelében is igen erős a forgalom most a főváros felé, csak úgy, mint a 10-es, 31-es és 51-es főúton. A városon belül pedig a Váci út, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy út, illetve a Budaörsi és a Szerémi út zsúfolt befelé, de a Szél-Kálmán tér környékén is sokan autóznak, plusz a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. A Hungária körút és a Kerepesi út csomópontjában pedig kettőig nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt. A forgalmat egyelőre rendőrök irányítják.
15: A közlekedési hírek támogatója az
16: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor jó reggelt. Hát a zene hallgatásainkra, akárhogy is a rádió tette fel a koronát, ugye jó 100 éve mindenki számára hozzáférhetővé téve a zenét. Hát jó, persze a készülék beszerzése legelején még talán nem volt annyira egyszerű, de aztán nagyon hamar elterjedt a technológia. Na hát technológiai szempontból is kérdeztük az előbb, hogy önök hol hallgatnak zenét. Nagyon sokan írják továbbra is a rádiót, ami nekünk
2: köszönjük,
1: a szerelem, úgyhogy ennek nagyon örülünk és köszönjük szépen. Tehát mondjuk rádióhallgatókat megkérdezni, hogy hol hallgatnak zenét, lehet, hogy van bennük pici elfogultság is. Éppen ezért, hogy rálássunk tárgyilagosabban a témára, felhívtuk az Artisius üzleti transformációs igazgatóját, dr. Tóth Péter Benyámin a vonalban.
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggel!
1: Mert hogy hát nektek van azért ezzel kapcsolatban hivatalos infótok is, ugye mint szerzői jog miatt minden hozzátok fog be adat, még az is, hogyha valaki például nem tudom, memóriakártyát vásárol, vagy egy hanghordozót, azon is ugye rajta van a kis hologram matrica, tehát hogy ti tudtok róla elvileg. Na mesélj nekünk!
3: Mindig készülnek felmérések, hogy ennek, ami nekünk van, azok arról szólnak, hogy mennyire másolnak az emberek egyébként zenét, és az egy nagyon meglepő dolog tulajdonképpen. Én már azt hittem 10 évvel ezelőtt is, hogy ez csökken, és még mindig azt mutatják a felmérések, hogy egyébként a másolt zene, másolt film, másolt könyvek aránya mindig létezik, és még mindig növekszik. Ennek sokszor az van egyébként a hátterében, hogy azért évek, évtizedek alatt összegyűltek az embereknél letöltött zenék, filmek, és akkor ezeket kiírják, akár archiválják, külső merevlemezre teszik, vagy ilyesmi, úgyhogy ezek egyébként a mai napig megvannak, nem csak a rádióhallgatás az, ami még mindig itt van velünk, hanem egyébként ez a másolt zene, másolt film, másolt e-könyv, ez is egy abszolút létező dolog a mai napig.
2: És mennyire vette át a terepet mondjuk a Spotify vagy a YouTube?
3: Hát azért ez egy egyértelmű növekedés volt, egy nagyon látványos dolog, és ez a rádió, ugye sokáig ez volt a kérdés, az elsődleges zenehallgatási forma, és most azért egy pár éve már az is bekövetkezett, hogy a rádiót letaszította a trónról.
2: Nem
3: olyan nagyon régen. Tehát az is, ha igen, egy olyan 1-2 éve történt meg az, hogy ja, attól függ, melyik számot nézitek, hogy a napi vagy a heti hallgatottságot, ez eléggé fej-fej mellett halad, mert azért valóban az helyzet, hogy a rádiós hallgatottság azért ez a mai napig létezik. Csak a kettőnek nagyon más a természete. Ugye a YouTube-on vagy a Spotify-on ott általában az emberek célzottabban hallgatnak, ott csak olyan zenét, amit ők szeretnek. A rádióban pedig ugye van egy ilyen passzívabb hallgatói szerep.
1: Hát meg a meglepetés ereje, amit mondtam az előbb is. És nyilván korosztály szempontjából is megoszlik, hogy ki melyiket preferálja inkább.
3: Igen, hát a korosztályban nagyon látványos a különbség. Mondjuk azt lehet azért mondani, hogy eszközben ma már nincsen olyan nagy különbség, mert az idősebbek is első számú zenehallgatási eszközként a mobiltelefont jelölik meg, abban azért már nincsen különbség. De az, hogy milyen forrásból hallgatnak zenét, az igen. És egyébként az is, hogy mennyire zenehallgatással töltik az idejüket, tehát például a fiatal, elsősorban a fiatal férfiak, fiúk esetében a játék, gaming, az nagyon erősen előre tört a korábbi évekhez képest, és az adott esetben a zenehallgatás
2: rovására
3: is megy egy picit, igen.
1: És figyelj, ilyen fizikai hanghordozók, tehát amit említettem, hogy mondjuk ugye most már nem kazetta, hanem például, hogy memóriakártya, SD kártya, USB stick, ilyesmit vesztek még az emberek, vagy tényleg a virtualitásba költözött át szinte minden?
3: Hát megvan ezeknek egyébként szerintem eléggé egyértelmű trendje, tehát persze visszaesnek ezek a memóriakártya, még a pendrive is esik vissza, nyilván CD, DVD, ezek esnek vissza, és akkor közben meg egyébként a mobiltelefon, okostelefon, az ugye már teljesen, már nem lehet tovább növelni a penetrációt, de adott esetben a benne lévő memória helye az egyébként folyamatosan növekszik. A laptopok, számítógépeknél is még mindig van egy bővülés, bár a PC-t használók aránya az látványosan csökkent, de a laptop az nagyon erősen megjelent, és ugye a streaming az, amit igazán figyelünk, hogy a streamingnek az előfizetői köre az hogyan alakul, és ott azért van egy, a Covid óta lényegében van egy olyan trend, aminek azért mindenki nagyon örül, hogy azért bővül az előfizetőknek a száma.
1: Kivéve a tévécsatornák, ők nem annyira örülnek ennek, de
3: ez meg... lehet, hogy kevésbé, de utána megvannak a modellek, az üzleti modellek, hogy lehet azért ebből kihozni a maximumot.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Tóth Péter Benyaminnak, az Artisius üzleti transformációs igazgatójának. További jó munkát nektek, szervusz! Ez a Sláger reggel. 9 óra lesz már, 10 perc múlva. Jó reggelt!

0: Slágerreggel 95 perc, Gézával nagyon egy hullámhosszon vagyunk, mert ő is azt írja például, hogy ha dolgozik, akkor rádió, edzés közben pedig, vagy ha fut, akkor pörgő zene a YouTube-ról. Ha meg aludni szeret, akkor letöltött saját válogatás. Mondjuk nekem elalvásni is volt, magyar YouTube volt, és akkor tudod, vannak ilyen, hát az már nem is könnyű zene, hanem ilyen chill, nem tudom mik.
1: Én is nagyon szeretem azokat. Petra azt írja, sziasztok, nálam zenehallgatás az helyszínfüggő, a rádió és a Spotify gyakorlatilag minden mennyiségben, YouTube-ot nagyon ritkán, nem is annyira szeretem, szép napot nektek.
0: És nagyon sajnáljuk, hogy Lucát nem értük el, ő Németországból üzent nekünk, próbáltuk hívni a számát, de valamiért nem kapcsolható, ő azt írja, hogy a legtöbbször napközben rádiót hallgat online, hát nyilván Németországból, hogyha velünk van, akkor az így működik. Spotify-on is szívesen hallgat zenét, hogyha éppen a saját maga által összeállított válogatásra vágyik, valamint bakelit lemezen, amiből egy gyűjteménye van, ezt írja. Hozzátéve, hogy sajnos az ő gyerekkorában már nem volt divat a vinél, ugyanis 1992-ben született, viszont mintha apukája sokat hallgatta őket, így a szerelmesévé vált. Nem csak a bakelit lemezeknek, hanem úgy általában a 70-es, 80-as évek zenéinek is, úgyhogy hát most már akkor összegyűjtötte, és mondom, most már sokfelé kapható. És mindenki azt mondja, meg az AI-jal beszélgettem utkor erről, hogy tényleg jobban szól, tehát digitalizáció ide vagy oda, pont azért, mert hogy az analóg technológia másképp működik, nincs benne minőségvesztés, vagy hangvesztés, ezért sokkal karakteresebben jön neki, például a mély hangok egy vinil lemezt hallgatva. Hát kellem egy zenehallgatás mindenkinek, most a Gabriellához.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: Familypark.at.
9: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
10: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelő hátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
11: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
12: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
0: Schlager FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
13: Megjelent az új kormánytagok feladat és hatásköreiről szóló rendelet. Budapesten lesz a Szabadvárosok Szövetségének irodája. Szombaton ismét megrendezik a futókörök napját. Jó napot kívánok, Szendőf Pori vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az új kormánytagok feladat és hatásköreiről szóló rendelet, amely több jelentős átalakítást is tartalmaz. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint felel majd az uniós ügyekért, a társadalompolitikai koordinációért és a kormányzati stratégiák kidolgozásáért. Pósfai Gábor belügyminiszter irányítja a közbiztonságot, a büntetés végrehajtást és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint hozzátartozik a sportpolitika és a nemzeti kommunikációs hivatal is. A rendelet szerint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterként az egyházügyekért, az örökségvédelemért és a nemzetpolitikáért is felel majd. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter az elközigazgatásért és az űripar fejlesztéséért is felel. 10 amerikai város is csatlakozott a Budapestről indult Szabadvárosok Szövetségéhez, jelentette be Karácsony Gergely a pozsonyi csúcstalálkozón. A főpolgármester közölte, a szervezetnek már 35 európai tagja van, most pedig Boston, Chicago, Seattle és több más amerikai város is belépett az együttműködésbe. A 2019-ben alapított szövetséget Budapest, Pozsony, Prága és Varsó progresszív városvezetése hozta létre, a demokratikus értékek és az önkormányzati autonómia védelmére. A főpolgármester azt is bejelentette, hogy létrejön a Szabadvárosok Szövetségének állandó irodája, amelynek központja Budapesten lesz. Ingyenesen használható kerékpáros szervízpontot adtak át a Hungária körúton, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának épülete előtt. A nap 24 órájában elérhető állomás a közlekedési kultúra napja alkalmából létesült, és gyors, könnyen hozzáférhető segítséget nyújt a kisebb műszaki hibák elhárításában. A Mozgásjavító Intézettel való együttműködésnek köszönhetően az akadálymentesített pont kerekesszékek javítására is alkalmas. A kezdeményezés célja a biztonságos közlekedés népszerűsítése, amire a helyszínen elhelyezett információs plakát is folyamatosan emlékeztet. Szombaton ismét megrendezik a Futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legnépszerűbb közösségi szabadidősport eseményévé vált Magyarországon. A program reggel 9-től délután 5-ig tart, és idén már 25 helyszínen várják a résztvevőket országszerte. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők mozgással támogassák saját településüket, hiszen minden teljesített kilométer beleszámít a városok közötti versenybe. Budapesten 5 helyszínen lehet csatlakozni, emellett számos vidéki város, köztük Gödöllő, Cegléd, Szolnok és Székesfehérvár is bekapcsolódik az eseménybe. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a foci VB döntőjének félidei műsorában, jelentette be a FIFA. A 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjének szünetében először fognak úgynevezett félidei showműsort rendezni. A döntőt július 19-én a New Jersey MetLife stadionban rendezik. Shakira dalát a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának választotta a Nemzetközi Futballszövetség. Ez neki már a második hivatalos világbajnoksági himnusza, a 2010-es dél-afrikai tornán elhangzott Vaka-Vaka után. Eleinte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől megvastagszik majd a felhőzet, a Dunántúlon elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Holnap elromlik az idő, már reggel esőre ébredhetünk, és egész nap lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet nyugaton 18, keleten 25 fok körül valószínű. Szombatra kiadós csapadékot ígérnek.
14: A 17. kerületben a Zrínyi utcában baleset történt a Csaba-Gyöngye utca közelében, ezért a 161-es, a 161-es E és a 202-es E-jelzés busz terelve közlekedik. Nem érinti a Csaba vezértér és az Alsó-Dabas utca megállót, de a 162-es, a 262-es és a 298-as buszok is terelve közlekednek, kihagyva az Alsó-Dabas utca megállót. A Kőbányai úton az Orci tér előtt szintén baleset nehezíti a közlekedést, mindkét irányban sávzárást kell most kerülgetni. A Hungária körút és a Kerepesi út csomópontjában délután 2-ig karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák. A forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. Tessék készülni, mert hamarosan 10 órától a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és az Ecseri út közötti szakaszon pótlóbuszok közlekednek majd karbantartás miatt, tehát 10-től várhatóan déli 12 óráig. A Csalogány utcában pedig a Kapás utca és a Bemrak part között kell szakaszos és időszakos korlátozásra számítani a mai napon délután 3-ig, mert kertészek dolgoznak.
15: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 9 óra után 6 perccel Pordán Petra és Somogyi Zoltán, szép jó reggelt kíván önöknek!
16: Ha volt olyan az életükben, hogy hittek egy ötletben, munkában, bármiben, amiben más nem, és sikerre vitték, akkor osszák meg velünk.
14: Ja, hogyha le akartak beszélni.
16: Bizonyám.
14: Ja, várjuk kíváncsian. Jó reggelt! Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz már 2 percen belül. Jó reggelt kívánunk. Hát még mindig David Attenborough 100. szülinapján pörög az egész világ.
2: Nekem nem csodálom.
1: Nagyon tetszik a Lego húzása, hogy ugye a játékoknak a dobozán, ahol eddig a 0-tól 99 éves kori korhatár besorolás szerepelt, azt kicserélték 0-tól 100 pluszra.
2: És küldtek azt látom, hogy küldtek neki, igen.
1: Nehogy már megfosszák David Attenborough-t ettől az élménytől. Másrészt pedig sorra kerülnek elő ennek a páratlan életútnak a különféle mérföldkövei, mint például az Élet a Földön című sorozat, ami hát nagyon komoly hatással volt 47 évvel ezelőtt a televíziózásra, illetve a dokumentumfilm készítésre, és Mike Davis, aki a producer volt akkoriban, bevallotta, hogy ő egyáltalán nem hitt abban, hogy siker lesz ebből a szériából, amikor felidézte azt, amikor David Attenborough odaállt elé, hogy szeretne egy ilyen az élet keletkezését a legapróbb részletekig bemutató sorozatot csinálni, és megkérdezte, hogy őrültek vagytok? Tehát, hogy tényleg ilyen zöld trutyival akarjátok nyakon önteni a nézőket 13-szor egy órában? Tehát, hogy ebből, hát nem, ebből nem lesz semmi, és ma abszolút elismerően ő is úgy nyilatkozik nagyon kedvesen mosolyogva, hogy hát az, ahogyan David Attenborough dolgozik, ahogy forgat, az nem csak ebben a műfajban, hanem magában a történetmesélésben is egy új standardet alkotott a tiszta kommunikációval, az érzelmi bevonásával a nézőknek, illetve azzal a küldetéstudattal, azzal a misszióval, amit David Attenborough képviselt. Na és hát erről jutott eszünkbe a kérdés.
2: Igen, erről jutott eszünkbe a kérdés, mármint nekem például az jutott eszembe, hogy ha nem csak mondjuk filmes vonatkozást nézünk, hanem például zenei vonatkozást is nézünk, akkor emlékszel-e arra, én bevallom őszintén, csak a Queen filmből tudtam meg, hogy annak idején a Bohemian Rhapsody-re is azt mondták, hogy úristen, ez mekkora hülyeség, mekkora őrültség. Hogy lehet az, hogy egy ilyen hosszú dalba még egy opera részletet is tesznek, hagyjuk már, és minden idők egyik legsikeresebb zenéje lett.
1: Igen.
2: És ezért jutott eszünkbe a kérdés, hogy volt-e esetleg olyan ötletük, vagy munkájuk, vagy bármi, ami eszükbe jutott, le akarták róla beszélni, és mégis sikere vitték. Ennek ellenére vagy ezzel együtt?
1: Ha volt ilyen az életükben, akkor megköszönjük, hogyha megtisztelnek azzal, hogy megosztják velünk 0630 30 30 95 8, ugye például az SMS számunk, és örülök, hogy a zenét hoztad szóba, úgyis az előző órában, hogy itt ugye a zenéről beszéltünk, meg a zenehallgatási szokások átalakulásáról, és biztos, hogy a zenében ez gyakran előfordul, hogy valami úgy nem tűnik jó ötletnek, vagy igen. Hát itt van velünk egy profi, Rakoncai Viktor a vonalban, mint
2: jó
1: igazi
2: remek
1: producer, aki azért már sok mindenkivel dolgozott együtt. Szevasz!
2: Szia!
3: Jó reggel, sziasztok, sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
2: Mi az első,
3: ami... És hát nagyon megtisztelő, hogy David Attenborough után rám gondolt
1: a
3: tüzenetelén.
1: Meg a Queen után.
3: Hatszorban se jövök hozzá így az életúttal kapcsolatban, de nagyon, nagyon megtisztelő.
2: Viktor, volt neked olyan az életedben, amikor te nagyon hittél mondjuk egy dalban, és mondjuk az az előadó, akinek te szántad, azt mondta, hogy hát ez nem tudom, jó lesz ez, siker lesz ebből?
1: Vagy a kiadó, vagy bárki.
3: Igen, hát a zeneszerzői karrierem az ugye Zsédával kezdődött, és ilyen dióhéjban összefoglalva már egy éve el volt készül az első lemez, tehát megcsináltuk, és nem volt még kiadó.
1: Aha.
3: És kiadóról kiadóra jártunk, és senki nem hitt bennünk, tehát mindenki azt mondta, hogy egy szál előadó énekesnő az biztos, hogy nem fog működni. Tehát semmi értelme, aztán volt olyan kiadó, aki 3 hónapig hitegetett minket, aztán utolsó pillanatban bedobta a törölközőt, de mi kezdettől fogva úgy éreztük, hogy ennek van létjogosultsága, és egyszerűen amit a szívünkbe éreztünk, azt úgy éreztük, hogy muszáj, hogy célba érjen, és aztán egyszer csak a Magneton kiadó rábólintott, és hát ugye a Motel című dal kapcsán volt egy olyan szituációnk, hogy ugye elkészült a dal, amikor az ember megír egy dalt, akkor azért nagyon sokszor ugye a hangszerelés kapcsán, keverés kapcsán nagyon sokszor meghallgatja. És van egy pont, amikor egy picit elbizonytalanodik, mert az a dal, amit az elején nagyon jónak érez, az már egy idő után a könyökén jön ki, mire elkészül.
1: Igen.
3: És volt egy olyan pillanat, hogy amikor elkészültünk, akkor ott ültünk a stúdióba, és hát föltettük azt a kérdést, hogy vajon ez jó, ez fog ez működni?
1: Aha.
3: És ilyenkor kell nagyon arra pillanatra koncentrálni, hogy visszaemlékezni, amikor az ember először már állt a lábán a dal, és először jöttek az érzések, és azt kell nagyon jól megjegyezni, és azok nagyon jó érzések voltak. Na a lényeg az, hogy picit ott elbizonytalanodtunk, de végül is, hogyha visszatekintünk a Zséda életére, zenei pályára, akkor talán a Motel című dal volt az első olyan ikonikus dal, ami meghozta az igazi nagy sikert, és utána engem sorra kerestek meg előadók,
1: hát más hogy most dolgozzak velük. Erről az is eszembe jut, hogy azért Zsidát ugye ismerjük, hogy ő egy tényleg érzékeny lélek, abszolút jó értelemben, és hogy amit mondasz, hogy a kiadók hitegettek benneteket hónapokon keresztül, meg többen eleve elhajtottak, hogy azt is el tudom képzelni, hogy miközben te saját magad már meggyőzted, hogy oké, amikor először hallottad, tök jó volt, tehát hogy rendben lesz ez a dal, lehet, hogy közben mondjuk a mit én Zsida is azt érezte, hogy biztos van még értelme ezzel próbálkozni?
3: Hát igen, nyilván én azt gondolom, hogy egy művész ember tele van bizonytalansággal, de pont ez viszi előre, hogy folyamatosan kísérletezik, és hát hál' Istennek ott az az érzet, hogy, vagy érzés, hogy föltettük magunknak ezt a kérdést, ez szerencsére nem jött be. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember, amit belül érez, az hajtsa és az vigye végig. Ugyanez igaz, ugye 4 éve dolgozom a Kökény Attilával, és az első perctől kezdve azt érezzük, hogy az, ami bennünk van, ami a szívünkben van, az elképzelés, az tűzön vízen átvisszük, és szeretnénk érvényesíteni, és hát tényleg nagyon jó látni azt, hogy most a 4 éve együtt dolgozunk, és folyamatos teltházak előtt koncertezhetünk.
2: Viktor, nem csak ti voltatok ám bizonytalanok a Zsidával, amikor készítettétek a Motelt, hanem nem tudom, hogy tudsz-e róla, de például az ABBA, amikor a Dancing Queen-t elkészítette, akkor nem voltak biztosak abban a tagok, hogy ez tényleg siker lesz. Tehát ők is egy bizonytalanodtak, szóval hogy azt gondolom, hogy
3: mondjuk
2: nincs az a baj. Azt
3: mondjuk meg tudom érteni.
2: Nincs az a baj, hogy művész így érzi, de a közönség úgy is imádja, és ennyi.
1: Na jó.
3: Igen, szóval az igazság, hogy akár egy rádió tekintetében is ugye említettétek a Bohemian Rhapsodyt. Tehát ugye az is egy merész lépés volt, de ott a Queen zenekarban Freddie Mercuryval az élen volt egy olyan hitük, volt valami a szívükben, és úgy érezték, hogy egyszerűen ennek működnie kell. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, amikor az ember ilyen kicsit bizonytalanabb, hogy ne veszítse el a hitét.
1: Tök jó, akkor én most nem merem azt mondani, néha mi is elbizonyítodunk Petával, mert még a végén valaki a CSM-es, hogy és jól teszitek, nem kéne ezt tervetetni. Rakocsai Viktornak köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
2: Nagyon köszönjük.
1: További jó munkát, köszönöm, mert szépen, a tavalyi MVMS koncerteteket imád. Láttam az Attival, meg a kongresszusi központbelit is.
2: Én a Bóka
1: csak,
2: is láttam.
1: Csak így tovább.
2: Jó volt.
1: Jó.
2: Szia.
1: Szevasz.
3: Találkozunk a plázson.
1: Oké, okay, jó, szia. És ha már így szóba került, hát akkor irány a Motel Zsidával.
2: És micsoda sláger lett.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:53. Sziasztok, engem az orvosi egyetemről akart lebeszélni annó a nagypapám, mert egy asszony legyen jó háztartásbeli. Ő még így nevelkedett annak idején.
2: Édesem.
1: Szerencsére aztán ő is belátta, hogy tévedett, amikor begyógyásznak készülve már neki is tudtam tanácsokat adni. Puszi, Csilla néni. Köszönjük szépen. Aztán a házfelújításunknál kitaláltam, hogy a lépcső máshová kerüljön. Tesóm mindenáról le akart beszélni a saját negatív építés felújítási tapasztalatai nyomán. Szerencsére nem hagytam magam. Egy új nappali és komfortosabb hálószobák, ezt kaptuk cserébe. Üdv, Nóri!
2: Ha van még ilyen történetük, osszák meg velünk.
1: Amikor valamiről próbáltak önöket lebeszélni, valamilyen jónak tűnő választásról, és aztán nem hagyták magukat, és ennek később nagyon-nagyon örültek. Hát még hogyha az a másik félbe is látta, hogy igazuk volt.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
11: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
12: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát! Adószámunk 18-24-86-70, /1, /43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
1: A reklám után...
13: Ma szeles, de napos időre készülhetünk. 12 fokos most a reggelünk, délutára pedig 19 fokot ígérhetek. Ma még tehát a napsütésű a főszerep, holnaptól pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, és egészen jövő hét szerdáig jellemzik majd az időjárásunkat.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, Gödöllő közelében bontják a terelést. Ez egyfelől jó hír, hogy végre nem lesz ott, és majd megint lehet zavartanul közlekedni. Másfelől azért nem jó hír, mert most viszont a 30-as kilométernél nagyjából 5 kilométeres torlódás alakult ki a munkálatok miatt. Egy pici türelmet kérnénk arra felé. Az M1-esen is elkél a türelem, Győr és Budapest között a külső sávban több helyen is megakad. A forgalom Nagyigmánd térségében a 95-ös kilométernél, aztán az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeren át csak állnak a kamionok. aki teheti, a 61-es kilométertől személyautóval inkább az átterelt belső sávot válassza. Budapest 17. kerületében a Zsínyi utcában a Csabagyöngye utca közelében helyszínelés zajlik, a 161-es és 161-es busz 161-es E autóbusz terelve közlekedik, nem érintve a Csaba vezértér megállót, és a 202-es E is terelve közlekedik, kihagyva az Alsódavas utca és a Csaba vezértér megállókat. A Kőbányai úton pedig az Orci tér előtt nehezíti most baleset a közlekedést, mindkét irányban sávzárást kell kerülgetni.
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:14:4. Jó reggelt kívánunk. Meséltük nemrég, hogy a most 100 éves David Attenborough egyik producere felidézte azt, amikor 47 évvel ezelőtt nem hitt David Attenborough-ban, illetve abban a sorozatban, amit éppen forgatni készültek, hogy hát úgyse nézi majd senki.
2: Őrültem.
1: Aztán hála az égnek nem hallgatott rá Attenborough, meg a többiek sem megcsináltak, és ma már mindenkinek nagyon örül. Aztán Petának erről eszébe jutott a Queen film, a Bohém Rapszódia, hogy ott is ugye ezért szembesülhettünk vele, hogy hát őket se fogadták eleinte kitörő lelkesedéssel, és el akarták őket tanácsolni ettől az egész zene biznisztől, hogy hagyják a fenébe. Erről meg eszünkbe jutott, hogy hát ez nem csak a zenékre igaz, ja, és ugye Rakoncai Viktorral is egyeztettünk, aki elárult, hogy például a Motel című dalnál már ők is azt hitték a Zsédával, hogy miután több kiadó elhajtotta őket, hogy hát ebből nem lesz semmi.
2: Aztán tessék.
1: Hogy imádjuk, és milyen jól esett az előbb viszont hallani. Szóval hogy mindenről pedig eszünkbe jutott, hogy hát nem csak a zenék, hanem akkor nyilván a filmek tekintetében is vannak ilyen sztorik, már pedig van egy kiváló filmes szakértőnk a Dudás Viktor személyében. Szevasz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Hallgatók!
2: Te nagyon messzinek tűnsz. Hol vagy te most, hogy ilyen távolinak hallunk?
3: Jó, hát kiléptem a Budapesti komfortzónából, és a filmfesztivál vendégét élvezem, és most itt a Kárnyi mellett sétálok el, miközben veletek beszélgetek.
1: Fordítok a Kárnyi Filmfesztiválra.
3: Ha már a helyfelelőnek akkor is.
1: Kicsit akadozva hallunk, Viktor, hogyha tudsz, mert igen, szakadozik, hogyha egy picit arrébb tudsz sétálni.
2: Kámban nincs térerő, őrület.
1: Biztos sokan vannak ott egy helyen, és akkor a cella lefáradt
2: ettől. Ez a baj.
1: Szóval van ilyen filmes ötleted, mi az, ami először eszedbe jut arról, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt el kéne engedni, ezt az ötletet, ebből ne legyen film.
3: Nagyon sok ilyen van, sajnos azt kell, hogy mondjuk, tehát most itt pont tegnap volt premierje, például a Thelma Louise színű filmnek, amelyet ugye hát nehogy már most nőkről szó, ahol a nők ugyanazt csinálják, mint fiatal.
1: Figyelj, Viktor, megpróbálhatlak. A kezedben van úgyis a telefon, mi szólnál egy messenger híváshoz, hát az egy kicsit stabilabb, mert úgy tűnik, hogy így a telefonvonalal gondunk van. Jó? Leteszlek egy fél pillanatot, adj nekem.
2: A Thelma & Louise-nak egyébként én azt a változatát ismerem még annak idején, amit ugye 91-ben készítettek el, tudod, a Gina Davis-szel meg a Susan Sarandonnal, nem tudtam, hogy ennek lesz egy remake-je, bár mostanában ugye nagyon menő ezeket a remake-eket elkészíteni, úgyhogy lehet, hogy most ezért. De ez a 91-es verzió, az emlékszem, az nagyon nagyot ment. Sőt, abban még a Brad Pitt ilyen nagyon ifjú titánként is szerepelt. Uh-huh. Próbáljuk, Viktort? Na nézzük.
1: Halló, így jobb esetleg, szia!
3: Sokkal-sokkal jobban.
2: Ez az.
3: Sokkal jobban átjön.
1: Oké. Okay. Na szóval, Thelma és Louise, akkor ebből van egy új...
3: Petra mosolya is olyan, mintha itt lenne.
2: Jaj, de tündér vagy.
1: Kicsit halka hallunk, de próbálok még rajta tornászni. Beszélj hangosan, köszi. Szóval, mi van a Thelma és Louise-zal?
3: Beszélek hangosan, ki van? Szóval Thelma és Louise is ugye most itt mutatták meg Kámban, és az is egy olyan film volt, amit a stúdió az elején nagyon nem akart mondani, hogy most nehogy már két nő ugyanazt csinálja, mint a pasik. Aha. Csak nem képzeljétek, ki fog erre jegyet venni, senkit nem fog ez a dolog érdekelni. Aztán ugye mégis az a film is ikonikus és klasszikus lett. Uh-huh. Ugye arról is rengeteget hallottunk már, hogy például hogyan hajtotta el George Lucas-t szinte majdnem valamennyi stúdió, és ugye nem is bíztak a filmben, hogy a Star Wars az egyáltalán sikeres tud lenni. Plusz ugye a merchandise jogokra nem is tartottak igényt, ma pedig ugye már tudjuk azt, hogy a Star Wars micsoda hatalmas univerzum, amelynek mekkora részét teszi ki például a merchandise. De meglepő, mert például Spielbergnek a Cápája is olyan film volt, hogy rengeteg probléma volt vele a forgatáson, ugye a cápa, a műcápa, Bruce folyamatosan elromlott, és akkor nem úgy működött, csúszott a forgatás, és gyakorlatilag ugye a blockbuster fogalmát mégis ez a film hozta létre, és tulajdonképpen azáltal, hogy a cápa nem jól működött, ezért a vágás folyamán kellett olyan eszközökhöz folyamodni a Spielbergnek, hogy ugye a suspense, ugye a hatáskeltés, hogy nem látod az ellenséget, ami támad rád, ettől tudott a film egy egészen új feszültségdimenziót létrehozni. De ugye a gyűrűk ura trilógia is, ugye majdnem elkaszálták azt is, aztán úgy volt, hogy nem három lesz, csak kettő, uh-huh. Aztán ugye mégis minden idők legnagyobb Oscar sikere, ugye a Király visszatér, amelyik ugye az egyetlen egy olyan film az Oscar történetében, ugye a trilógia lezáró darabja, amely a tökéletes tarolást hajtotta végre az Oscaron, hogy mind a 11 kategóriában, amiben jelölték, azt mind a 11-et díjra is váltotta, Tehát, hogy valóban a filmvilágban nagyon-nagyon sok olyan filmet tudunk mondani, amelyben nem bíztak sem a producerek, sem pedig a stúdiók, és aztán mégis hatalmas siker lett.
1: Hát megnyugtat, hogy így van ez a filmvilágában, a zenevilágában. A legfőbb tanulság, hogy higgyünk magunkban és az álmainkban, és hogy tegyünk értük, hát ha beválik. Dudás Viktornak köszönjük szépen, akkor további
2: jó
1: kellemes
2: munkát.
1: Napot kívánunk ott Kánban. Szia!
2: Szia!
3: Köszönöm szépen, üdvözlet mindenkinek!
1: Hello, hello. És ha van még önöknek, kedves hallgatók, hasonló sztoriuk, 06 30 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 10 óra lesz már 7 perc múlva, a vonalban Levente Újpestről, akit nem akarták, vagy akartak lebeszélni valamiről, hanem ez még most van folyamatban, teljesen friss a sztorid.
2: Szia. Jó reggelt!
3: Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Hát mire vállalkoztál?
3: Hát tulajdonképpen ez az ötlet körülbelül egy olyan fél év ezelőtt pattant ki a kis kobakomból, hogy akkor még kint voltam külföldön, meg Máltán, és mivel, hogy nekem közel 30 év szakmai tapasztalatom van külföldön, és látom azt, hogy mekkora a munkaerőhiány az én szakmámban, ezért arra gondoltam, hogy hazajövök és nyitok egy iskolát. Na, ezt elmondtam a szüleimnek, azok így a kezükbe temették a dolgokat, és azt mondták, hogy hát ez őrültség, hát ez nem fog működni, ez teljesen kizárt. És hát így szépen lassan így elkezdtük összerakni a puzzle-t. Most már van marketingesen, van HRM, a weboldal közelben jövő héten fog megnyílni, illetve augusztus 15-én lesz egy tájékoztató, egy ilyen nyíltnak, egy ilyen állásbörze, ahol majd promotálni fogom az iskolának a szeptemberi első turnusát.
1: Oké, mit fogtok tanítani? Aztán úgy még el.
3: Furcsán fog hangzani, rám is súlyán néztek, hogy mi van, mert ugye vannak ezek a tanfolyamok mindenféle szájtokon, például a tanfolyamgurú, ahol lehet jelentkezni ide-oda-amoda, és így elmondtam az ötletemet, hogy meg fogom itt Magyarországon az első kaszinó krupié iskolát.
2: És hát azt is kell tanulni.
3: Azt mondták, hogy hát ez sehol nem illik bele. És mondtam nekik, hát mondom, tudom, hogy ez egy ilyen távol áll mindenkitől a történet, de hát én ebben forogtam 30 éven keresztül, pontosan
2: tudom azt,
3: hogy mik az elvárások külföldön, illetve tudom azt, hogy van kapcsolati tőké, mivel hogy azon a eventen majd máltai, angliai és ciprusi kaszinóvezetőknek a reprezentatívjaik is ott lesznek. Tehát tulajdonképpen ez nem is csak egy tanfolyam promotáció, hanem ez egy hírat képzelje el a magyar munkanélküliek, vagy kezdők, és a valós állás között, ami
1: izgalmasan
3: lehet. Annyit kell tennie, hogy el kell végezni egy nagyon komoly 8-7-es kurzust, és mehetnek. Uh-huh. Úgyhogy egyelőre most így...
1: Hát figyelj, a mi kérdésünk ugye úgy szólt, hogy mi az, amiről próbáltak lebeszélni, és aztán te... Örültének, hogy nem hagytad magad itt, még ezt nem tudjuk, de kívánjuk neked, hogy
3: nem
1: így legyen.
3: Tudjuk.
1: Hogy fél év múlva, egy év múlva, ha megkérdezünk, akkor azt mondta, hogy hát, nagyon örülsz, hogy nem hagytad magad lebeszélni. Legyen így, jó? Hát, sok sikert, Levente.
3: Körülbelül majd a szeptember második hetén fogok tudni erről majd bővebben tájékoztatást.
1: Hajrá, ügyes légy.
3: Szia. Minden jót kívánok nektek, sziasztok.
1: Mi pedig köszönjük önöknek a figyelmet és az aktív közreműködést. Ma reggel is búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De reméljük holnap reggel 6-kor ismét találkozunk a Sláger reggelben. Viszont!
0: A legnagyobb slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
7: Autóüveg Pilkington.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
10: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
11: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Négy év után ért véget a háborús veszélyhelyzet Magyarországon, megjelent az új kormánytagok hatásköreit szabályozó rendelet, és kedvezményes ágdarálás indul a 22. kerületben. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Négy év után megszűnt a háborús veszélyhelyzet és a 6 éve tartó rendeleti kormányzás Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök reggel közölte, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz, lezárva az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben kihirdetett különleges jogrendet. Az elmúlt években több mint 170 kormányrendelet született a veszélyhelyzetre hivatkozva, mondta, amelyeket az országgyűlés május 9-i döntésével törvényi erőre emelt. A Tisza pártelnöke korábban kérte a határidő rövid meghosszabbítását a jogi átmenet biztosításához, ám a veszélyhelyzet végül május 14-én, a mai nappal hivatalosan is véget ért. Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladott és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztségviselők közötti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszer a következő időszakra. Vádat emeltek minősített lopás büntette miatt egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagyértékű Maine Coon macskát tulajdonított el. A Pest vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott korábban már segített hazajuttatni a tulajdonoshoz az elkóborolt állatot, ám amikor az harmadszor is megszökött, a férfi hazavitte. A sértett hiába kereste kedvencét szórólapokkal és közösségi felhívásokkal, a férfi elhallgatta, hogy nála van a házi kedvenc. A macskát végül több mint egy évvel később találták meg a vádlott házában. Elhanyagolt és lefogyott állapotban, az ügyben az érdi járásbíróság dönt majd. Kedvezményes áron vehetik igénybe az ágdarálási szolgáltatást a Budafok-Tétényben élő lakosok. A Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Bruttó 14.500 forintos óradíjért vállalja a metszés során keletkezett gajak aprítását a 22. kerületi ingatlanoknál. Az akcióra azért van szükség, mert az önkormányzat ingyenes tavaszi keretei rekordidő alatt beteltek. A maximum 9 cm átmérőjű ágakból készült darálékot a munkálatok után a helyszíne hagyják, így az mulcsként vagy komposztként is hasznosítható. A szolgáltatásra a zöld 22.hu oldalon vagy telefonon lehet jelentkezni. A gajhalmokat pedig a kapu közelében jól hozzáférhető helyen kell előkészíteni a gépek számára. Új kaszálási protokollt vezet be a Főkert május végéig a fővárosi gyep felületeken a rendkívül asszályos tavasz miatt. A budapesti közművek közleménye szerint az intézkedés célja a talajvédelme és a zöld felületek vízháztartásának javítása az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt szárazság miatt. A társaság felfüggeszti a munkát a külterületeken és ritkábban gondozott mezőkön, a parkokban pedig ritkítja a vágásokat és magasabbra hagyja a növényzetet. Bardóczi Sándor főtájépítész hangsúlyozta, hogy a döntés összhangban van a kormány vágatlan május kezdeményezésével, és a megszokott rendszerint csak a közlekedés biztonságilag indokolt helyeken vágják majd a füvet. Jelenleg 15 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, Budapesten és az agglomerációjában is zavartalanul süt a nap. A délelőtt folyamán marad a derült csapadékos időjárás, maximum 19 fokot mérhetünk. Délután az utak szárazak maradnak, a látási viszonyok is kiválóak, de vezessenek óvatosan.
13: Megszűnt a forgalmi akadály a 17. kerületben, a Zrínyi utcában, a Csaba-Gyöngye utca közelében. A 161-es, a 161-E és a 202-E autóbusz újra az eredeti útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a 16. kerületben, a Veres Péter úton befelé a Batsányi János utca közelében. Torlódásra kell ott készülni. Tart a műszaki mentés az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szent Mihályi út után, a belső sávban. A 14-es villamos a Lehel utca, Robert Károly körút és a Lehel tér között nem közlekedik járműhiba miatt, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakul ki Győr és Budapest között a külső sávban, Nagyigmán térségében a 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeren keresztül állnak a kamionok. Aki teheti a 61-es kilométernél, a személyautóval mindenképpen a belső átterelt sávot válassza.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Én a Sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas üdvözlet mindenkinek, töltsük együtt a mai napot is, és pörgessük a munkaórákat szépen egyiket a másik után. Gwen Stefani és What You Waiting For nyitja ezt az órát.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A kosárpályák után a budapesti éjszakát is beveszi Shaquille O'Neal, ugyanis az NBA legenda július 11-én DJ Diesel néven fellép a hajógyári szigeten, a Base Paradise in the City nevű eseményen. A négyszeres bajnok exkluzív szettel érkezik, ahol Subtronics-szal közösen pörgetik majd a lemezeket a basszus zene rajongóinak. Ez egy érdekes dolog. Én sem tudtam, hogy Shaquille O'Neal profi DJ, de hát ez a helyzet, hogy annyira profi DJ, hogy idejön Magyarországra július 11-én, tehát a hajógyári szigeten fog fellépni DJ Diesel, azaz Shaquille O'Neal. Megyünk tovább, érkezik Niall Horan és a Heaven itt a Sláger FM-en.

0: képlez. A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az FM és a ráncok a szemem alatt után már is megyünk tovább, és érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk majd 2012-ből szól Amelia Lilly és a You Bring Me Joy itt a Sláger FM-en.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szauna világ. Hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Melyik állatnak van nagyon hosszú nyaka?
15: Zsiráf.
16: Igen, ez nagyon könnyű volt. De szerintem a libának is. A libának nincsen hosszú nyaka?
15: Liba nyak.
16: Nem akkora, mint a zsiráf.
15: Mert a zsiráf az egy nagy állat.
16: Uh-huh. De miért ilyen hosszú a nyaka? Mi értelme van?
15: Nem tudom, így szép.
16: Jobb ott a levegő olyan magasan? Azért?
15: Hát, ha én zsiráf lennék, akkor nekem a tériszonyom lenne.
16: Tényleg?
10: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
17: Vitelkörzetünkben 13-16 fok között alakulnak a maximumok. A napsütést jelenleg csak kevés fátyolfelhő zavarhatja. A látási viszonyok kiválóak az M0-ás körgyűrűn és a városi szakaszokon. A délelőtt hátra lévő részében marad a száraz tavaszias időjárás. A déli irányú szél egyelőre gyenge marad, és a hőmérséklet akár 19-20 fokig is emelkedhet. Érdemes kihasználni a délelőtti napsütést, mert a délutáni óráktól nyugat felől már megvastagszik a felhőzet. Bár a nap nagy részében csapadékmentes lesz az idő.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Batthyány János utca közelében torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban tart a műszaki mentés, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. A 9. kerületben a Haller utcában is tart a helyszínen és a Soroksári út felé a Vaskap utcánál. A forgalom a villamospályán halad, ezért a 2B jelzésű villamos nem közlekedik a Haller utca, Mester utca és a Haller utca Soroksári út. A 23-as villamos a Nagyvárad tér és a Haller utca, a Soroksári út, a 24-es pedig a Közvágó híd és a Nagyvárad tér közötti szakaszon pótlóbusszal lehet utazni a Nagyvárad tér és a Közvágó híd között. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontban 14 óráig karbantartás miatt a forgalmat ott rendőrök irányítják, segítik. Az autópályák, az, hogyha nézzük, azt látjuk, hogy az M3-ason Vásárosnamény felé terelést bontanak Gödöllőnél, a 30-as kilométernél kialakult torlódás nagyjából 5 kilométeres, sok türelmet, kitartást, kívánunk mindenkinek jó utat is!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

itt a Sláger FM-en Bruno Mars, és tőle az újdonság a 10 év után megjelenő első dal, amiben egyedül énekel. Az I Just Might, ez szólt. Nem tudjuk egyébként, hogy ennek a dalnak köszönhető-e, vagy sem, de Las Vegasban új nevet kapott a Park Avenue. 2026. április 10-én hivatalosan is Bruno Mars Drive-ra keresztelték át az utcát. A 16-szoros Grammy-díjas világsztárt egy látványos, a strippen végighaladó parádéval ünnepelték a Flamingo Road és a Toshiba Plaza között. A városvezetés ezzel a ritka kitüntetéssel ismerte el az énekes több mint egy évtizedes szoros kötődését a Sin Cityhez, és a tiszteletére egy hivatalos emléknapot is kiáltottak, így mostantól stílszerűen a Bruno Mars Drive-on keresztül lehet megérkezni. A pop királyának koncertjeire, mekkora dolog ez, amikor megyünk egy Bruno Mars koncertre, a Bruno Mars utcán keresztül, nem? De. Na, megyünk tovább! Edda, gyere, őrült, ezzel folytatjuk! Az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Kia 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Sokaknak kell javítani az eszje bevallását a nap figyelmeztetése után. Ismét repül május 28-tól a Wizz Air Budapest és Tel Aviv között, és új működési modellről indított vitát a Corvinus Egyetem. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ángitól hallják. Több mint 300 ezer adózónak kell javítani a személy jövedelemadó bevallási tervezetét a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint. A hatóság az 5,6 millió elveszített dokumentum közül azoknál talált pontatlanságot, ahol az adóalapkedvezmények igénybevétele nem volt egyértelmű, vagy hiányzott a visszaigényléshez szükséges bankszámlaszám. Az érintetteknek május 20-ig van lehetőségük a korrekcióra, amit legegyszerűbben az ügyfélkapunk keresztül tehetnek meg. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy további százezrek hagyták félbe a bevallásuk szerkesztését, vagy az 1+1%-os felajánlásukat, amelyek a határidő lejárta után érvénytelenné váltak. Újraindul a Budapest és Tel Aviv közötti közvetlen légi összeköttetés május 28-ától a Wizz Air járatain. A légitársaság 3 hónap kihagyás után döntött a napi rendszerességük közlekedés visszaállítása mellett, követve az Európai Unió Repülő és Biztonsági Ügynöksége legfrissebb iránymutatásait. A társaság február végén felfüggesztette közel-keleti műveleteit a biztonsági helyzet eszkalálódása miatt, de a folyamatos hatósági egyeztetések alapján most arra látták biztosítottnak az üzemeltetés feltételeit. A jegyek értékesítése már megkezdődött a vállalat online felületein. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Ingyenes sportágválasztót és egészségügyi expót rendeznek május 17-én most vasárnap a Ríz Levente Sport és Rendezvény Központban Budapesten. A Mastery Bee Life Expo és a Rákosmenti Sportágválasztó közös eseményén a résztvevők számos mozgásformát és helyi egyesületet ismerhetnek meg. A sportprogramok mellett a 17. kerületi szakrendelő jóvoltából ingyenes szűréseket is tartanak, ahol lehetőség lesz vérnyomás, vércukor és koleszterin szint, valamint véroxigén szint mérésére. Közel 150 hazai előadói zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt a 2026-os Sziget Fesztivál nagyszínpadán augusztus 9-én. A Bródy Dalok Napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepi est különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönséggel élé. 16-17 fokot mutathatnak a hőmérők a fővárosban és az agglomerációban. Vitelkörzetünkben továbbra is a napsütés határozza meg az időjárást. A látási viszonyok tökéletesek, egyelőre nem kell csapadékra számítani. A légmozgás gyenge, déli irányú marad. Frontmentes időnk lesz.
9: Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyártérségében. A 38-as kilométernél csak egy sáv járható, ott a torlódás már több kilométeres. Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakul ki. Győr és Budapest között a külső sávban, Nagyigmánd és Tatabánya között több kilométeren keresztül állnak a kamionosok. A 61-es kilométernél személyautóval mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választani. Szintén az M1-es autópályán, de a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Piatorbágy környékén a 20-as kilométernél korlátozás már megszűnt, de szemetet szednek, és szakaszosan torlódik a forgalom, óvatosan közlekedjünk ott. Három személyautó ütközött össze 6-os főúton Szigetvár és Bogykapetert között a 227-es kilométernél, teljes útzár lépett érvénybe, a forgalmat Rózsafa és Dencsháza felé terelik el.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy együtt rádiózunk ma is. Itt lesz velünk ebben az órában Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, Save Me Tonight. És itt 11 éves zenével már indulunk is. Dua Lipa.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan Jennifer Lopez és David Guetta, két név, ami tudti, hogy slágert fog csinálni, és meg is csinálták, meg is alkották. Ez volt a Save Me Tonight. Tényleg vannak olyan nevek a zenei életben, amik ha összeállnak, ha egy zenében szerepelnek, az fixen sláger lesz, és ezt el tudjuk mondani az imént hallott arról, ami egyébként tökéletes arra, hogy Nordic Walk-oljunk egyet. Május 16-án újra elstartol a Botra fel országos Nordic Walking Tour-ra. Ez a különleges, teljes testet megmozgató sport egyébként Finnországból indult, és már a Magyarországon is a leggyorsabban növekvő mozgásforma lett. Tudják, ez az, ami két ilyen síbotszerű valamit fogunk a kezünkbe, és úgy megyünk. Ez a Nordic Walking. Gödöllőn délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket, ahol a résztvevők nem csak a természetet élvezhetik, hanem ingyenes egészségügyi méréseken, például vércukorszint és vérnyomás ellenőrzéseken is részt vehetnek túra előtt, és túra után is, mindez egyébként szombaton 10 órától Gödöllőn az Alsó Parkban a Világfa szobornál lesz. Május 16, szombat 10 óra, a program során a Világfától indulva egy ingyenes közös sétát tesznek a parkban. Érdemes időben érkezni, mert a szervező Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete a túra előtt és után is megméregeti tehát a vércukrot és a vérnyomást. Bízunk benne, hogy tudtam javasolni egy jó kis sportos programot, és bele is szeretünk adott esetben ebben a sportban. My Smith és a Stargazing érkezik 2024 gigaslágere. Itt a Sláger FM-en.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez volt Gudics Máté és a mellékhatás, aztán már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán a Nickelback frontembere Santanával közösen fog énekelni. Érkezik Santana, Chad Kroeger és az Into the Night nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
4: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
5: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánz de Ritmus tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Letszoli a cövesz helyett. Nézz utána letszoli.hu.
7: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. Gravirexpress.hu.
9: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
10: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A reklám után.
11: 15-18 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, a napsütés továbbra is meghatározó, a látótávolság tökéletes, a légmozgás pedig mérsékelt marad a déli órákig. A hőmérséklet még a kora délutáni órákban 20 foknál tetőzik, ami kifejezetten kellemes időt ígér a szabadban tartózkodóknak. Csapadéktól a következő órákban elméletileg nem kell tartani, de a horizonton már látszódhat a nyugat felől közeledő felhőzet. A déli szél a délutáni óráktól északnyugatira fordul és kissé meg is élénkülhet, de hűvösebb légtömegeket egyelőre nem szállít.
0: Tart a helyszínelés a 9. kerületben, a Haller utcában, a Soroksári út felé a Vaskap utcánál, a forgalom a villamos pályán halad. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Szentendrei úton, kifelé a Bogdáni útnál a középső sávban. A Bogdáni úton a Duna irányába továbbra is sávlezárásra kell készülni. Tart a műszaki mentés az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban, és karbantartás miatt csak egy sáv járható az M0-as autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé Gyál térségében. Óvatosan közlekedjünk ott arra felé is. Konkrétan a 38-as kilométernél van ez a karbantartás, és emiatt több kilométeres a torlódás. Szemetet szednek az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál, a 20-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom azért. Szintén az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakul ki. Győr és Budapest között, a külső sávban Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren keresztül állnak a kamionok, aki teheti a 61-es kilométernél személyautóval válassza mindenképpen az átterelt belső sávot. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Taylor Swift, és az aktuális kedvencünk tőle, a The Faith of Ophelia. Érdekesség, hogy Taylor Swift az egyik legtermékenyebb dalszerző, debütáló albuma óta szinte minden dalát ő maga írja, vagy legalábbis társíróként jegyzi, ami ritka a pop szakma legfelsőbb szintjei. Nem csak előadja, nem csak énekli, nem csak eltáncolja, hanem még ő is írja. Mit mondjak még, ugye? Merül fel a kérdés ennek kapcsán, úgyhogy a Kowalski meg a Vega azonos című slágerét már el is indítottam.

0: továbbiak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát! Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Orosz drón támadás történt Kárpátalján, Magyarország felajánlotta a segítségét, felülvizsgálja az M200-as terveit a kormány, és írásbeli figyelmeztetést kapott a biztonsági övvel trükköző buszsofőr. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Tegnap az eddigi legsúlyosabb orosz drón támadás érte Kárpátalját. Összesen 11 kamikáze drón hatolt be a régió légterébe. Bár a légvédelem a legtöbb eszközt megsemmisítette, Ungváron ipari létesítményt, Szolyván pedig vasúti transformátort ért találat. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, de a magyar vasutasokat óvóhelyre kellett menekíteni a csapi állomásról. Magyar Péter miniszterelnök mélységesen elítélte az agressziót, Orbán Anita külügyminiszter pedig berendelte az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. A Tisza kormány hangsúlyozta, hogy minden eszközzel megvédik a kárpátaljai magyarok békéjét és biztonságát a háború drasztikus eszkalációja közepette. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett 2x2 sávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncessziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés, kulcsidőszak az amerikai szőlőkabóc által terjesztett aranyszínű sárgaságbetegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kezelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőzőképessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárvállapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk a Nébih honlapján érhetők el. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Ünnepi pünkösdi koncertet adnak a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola növendékei május 23-án délelőtt 10 órától a Krisztus Király Főtemplomban. A gyermeknapi hangulattal fűszerezett eseményen a billentyűs tanszak tehetségei mutatkoznak be. A repertoárban a zongora, fuvola, a hegedű darabok mellett felcsendül a templom különleges 22 regiszteres orgonája is. A családias hangulatú ingyenesen látogatható hangversenyre a zeneiskola és a helyi katolikus közösség minden korosztályt szeretettel vár. 16-18 fokot mérhetünk vételkörzetünkben Budapesten és Veszprémben is, a napsütés csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg. Esernyőre egyelőre nincs szükség, az északnyugati szél helyenként már megélénkülhet, főleg itt Budapesten a budai oldalon. A hőmérséklet hamarosan eléri a napi maximumot, 19-20 fokot.
11: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik továbbra is Gyál térségében, a 38-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több kilométeres ott. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki, Győr és Budapest között a külső sávban, Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok, aki teheti, a 61-es kilométernél a személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szemetet szednek az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy környékén, a 20-as kilométernél a korlátozás megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom ettől függetlenül. Budapesten mától a 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormodi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozza halad, mert gázvezetéket javítanak. Nekem egyelőre ennyi, de várom az önök közlekedés infóit is. Írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Mindkét esetben ide várjuk az önök infóit is, és köszönjük szépen őket előre, és jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délután a Sláger FM-en, a mikrofonnál Jekkel, Dániel. Ebben az órában egészen biztosan itt lesz elünk Bon Jovi-tól az egyik nagy kedvencünk, ez lesz az Always, Álvaro Soler, és a Sofia pedig 2016-ból már nyitja is a délutánt.

Itt a Sláger FM-en, ez volt az előzőekben Ray és a Where's My Husband. Igaz, hogy Pongrácz és Szervác idén is próbálkozott, de Budapest belső kerületeiben a hősziget effektus megvédte a kerteket a fagytól. A főváros környéki völgyekben és a Pest vármegyei síkság nyíltabb részein azonban már kevésbé volt kegyes az időjárás. A hajnali órákban a talaj közelében több helyen is 0-1 Celsius fok köré hűlt a levegő, ami a kényesebb palántákat megcsíphette. Komolyabb pusztítástól szerencsére nem kell tartani, de a hétvégére maradó Bonifác előtt még érdemes résen lenni a város széli kiskertekben. A jó hír viszont, hogy a fagyos szentek távozásával jövő héttől végleg átveszi az uralmat a tavaszi meleg. Ma van ugye az utolsó fagyos szent, Bonifác, bízunk benne, hogy meg fog kegyelmezni, és nem fagyasztja el a frissen kiültetett palántákat. Sophie and the Giants és a Shut Up and Dance érkezik. Shut

Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül. Yes, it's the story of my baker.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt most az újdonság a Pagosi Brothers Company-től. A lámpás, melynek után már is érkezik Katy Perry és a Teenage Dream. Előtte viszont még mondjuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zene

0: És előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Carmenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
2: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
6: A reklám után
7: 16-19 fokot mérhetünk a Sláger FM vételkörzetében. A napsütést mostanra már gomoly felhők is tarkítják a legtöbb helyen, északnyugat felől pedig megkezdődött a felhőzet lassú térnyerése, az északnyugati szél helyenként megélénkülhet, de a hőérzetünket ez még nem befolyásolja jelentősen a napsütéses időszakban. A napi maximum úgy látszik, hogy 20-21 fok körül alakul, majd így az ebédszünetet töltő kellemes időre számíthatnak. Számottevő csapadék délután nem lesz az előrejelzések szerint, és a légmozgás is stabil.
8: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik továbbra is Gyál térségében, a 38-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több kilométeres ott. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki, Győr és Budapest között a külső sávban, Nagyigmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok, aki teheti, a 61-es kilométernél a személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szemetet szednek az M1-esen Hegyeshalom felé, Biatorbágy környékén, a 20-as kilométernél a korlátozás megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom ettől függetlenül. Budapesten mától a 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormodi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Nekem egyelőre ennyi, de várom az önök közlekedés infóit is. Írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Mindkét esetben ide várjuk az önök infóit is, és köszönjük szépen őket előre is. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan olyanokkal, mint az imént hallott Ed Sheeran újdonság. Ez volt tőle a Sapphire. Az óra első felében beszéltünk arról, hogy Budapest belső kerületeit eddig megkegyelmezte Pongrácz, Szervác, Bonifác, még meglátjuk, a mai napon van Bonifác. De érdekesség, hogy a fagyos szentek jelensége mögött mi történik, egy konkrét meteorológiai folyamat áll. Ilyenkor ugyanis május közepén a sarkvidéki hideg légtömegek gyakran betörnek a Kárpát-medencébe. Ez a hirtelen lehűlés általában derült éjszakákkal párosul, ami kedvez a kisugárzásnak, így a talaj közelében a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A népi megfigyelés egy visszatérő időjárási anomáliát rögzített, amit ma a mérések is igazolnak, mivel a mezőgazdaság számára ez a kritikus időszak a palántázás és a virágzás idejére esik. A hagyomány szerint Pongrácz, Szervác és ma Bonifác napja előtt nem tanácsos kiültetni a fagyérzékeny növényeket. Kíváncsi vagyok a kerttársaim véleményére, ki az, aki már kiültette a palántákat, ki az, aki még bent növeszti őket, bent már azért kicsit nehéz megtartani, mert vannak olyan uborkák, amik már virágoznak is, de tényleg kíváncsi vagyok az önök véleményére is. 0-30-30-30-98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek a vélemények ezzel kapcsolatban is. Érkezik a Honey Beast, és tőlük a legnagyobb hős itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolat kezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát! Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Megújult struktúrával folytatja a külügyi minisztérium. Csak társadalmi egyeztetés után módosulhat a földtörvény, és királynevekkel díszített kövek váltják a fénycsíkokat Fehérváron. Már is mondom a részleteket, 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM hírei Csupos Ágitól hallják. 12 év szünet után ma tartottak először állománygyűlést a külügyminisztériumban, ahol Orbán Anita külügyminiszter bejelentette a tárca szakmai megújulását. Az intézmény ismét önállóan világos, stratégiai küldetés mentén folytatja munkáját, visszakapva korábbi évtizedek diplomáciai súlyát. A strukturális reformok keretében a külügyi intézet és az információs hivatal újra a minisztérium szerves részeként működik, a tárca rövidítése pedig ismét KÜM lesz. A miniszter megköszönte a diplomáciai kar elkötelezett szolgálatát, hangsúlyozva a stratégiai feladatokhoz való visszatérés fontosságát a magyar érdekérvényesítés érdekében. Új fejezet kezdődik ezzel a döntéssel a hazai külpolitika történetében, mondta. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a hódmezővásárhelyi alföldi állattenyésztési és mezőgazdasági napokon jelentette ki, hogy a földtörvényhez csak széles körű társadalmi vita után szabad érdemben hozzányúlni. A miniszter élesen bírálta a korábbi gyakorlatot, amely során a jogszabályt egyedi érdekek mentén érdemi párbeszéd nélkül módosították, mondta. Bóna szerint egy valóban szakmai és gazdabarát új törvény kidolgozásához legalább egy évre van szükség. Ennek ellenére kisebb korrekciók már korábban is várható, a különösen a tavaly decemberi nem feltétlenül gazdabarát változások orvoslására. Az új vezetés célja a magyar agrárium hosszú távú hasznának biztosítása. Megkezdődött a székesfehérvári főutca ikonikus fénycsíkjainak cseréje, amelynek szakmai részleteiről Cser Palkovics András polgármester adott tájékoztatást. A korábbi elemek helyére nem egyszerű mészkő kockák, hanem egyedi gravírozású díszkövek kerülnek, amelyeken a városban koronázott magyar királyok nevei és uralkodásuk évei szerepelnek majd. Az elemeket egy helyi manufaktúra gyártja, a kivitelezésért pedig az Útép Park felel. A munkálatokat több szakaszban végzik el, hogy a sétáló utca rendezvényei és a vendéglátóhelyek teraszai a felújítás ideje alatt is folyamatosan és zavartalanul üzemelhessenek a belváros szívében. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű Generali Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a Pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot, várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a Dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a Generali Night Run program sorozat részeként valósulhat meg. Újpesten június 4-én és 5-én rendezik meg a népszerű muskátli osztást, ahol minden 18 év feletti kerületi lakos 3 tő virágot és egy csomag magot kaphat ajándékba. Csütörtökön a Bőröndös sétányon, a Béketéren és a Víztoronynál, pénteken pedig a Semsei Aladár Parkban és a Sárpataki Patika mellett várják a lakókat két idősávban. Az átvételhez személyigazolvány és lakcímkártya kötelező, meghatalmazás pedig nem fogadható el. Érdemes saját szatyrot is hozni, mert zacskót környezetvédelmi okokból nem adnak. Maximumok ma délután 19-20 fok között lesznek vételkörzetünkben, a napsütés mellett nyugat felől megkezdődött a felhőzet lassú növekedése, a szél egyre több felé élénkül meg, de csapadékra az esti órákig elméletileg nem kell számítani, a hőmérséklet pedig most éri el a mai napi maximumát.
10: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Győr és az M0-as autóút csomópontja között továbbra is szakaszosan torlódnak a járművek, és 4-5 kilométeres álló kocsi sorokat hoztak létre több szakaszon is. Sokan kerülnek az 1-es főúton, így Szárliget után, ott is feltorlódnak a járművek. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres ott a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autóút csomópontja és a Bicskei csomópont között a járművekből kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, és 2-3 kilométeres torlódást gyűrik össze a munkások mögött. Az M3-as autópályán a 65-ös és a 69-es kilométerek között Gyöngyösnél a kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan torlódnak a járművek mindkét oldalon. Kitartást mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Ez a Sláger FM a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, itt lesz elünk ebben az órában a Hertz, illetve a Purple Disco Machine közöse. Ez lesz a Wonderful Life, Benson Boone is benéz hozzánk, Pitbull, Chris Brown és az International Love pedig már nyitja is ezt az órát.

Jazz. Oh. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Hurts, illetve a Purple Disco Machine közös zenéje, a Wonderful Life. Úgy néz ki, hogy nem múltak el nyomtalanul a fagyőrszentek, bár a szél csillapodni látszott, tegnap mégis megdőlt a fővárosi szélrekord. Május 13-án, szerda hajnalban a János hegyen óránként 76 kilométeres lökést mértek a műszerek, amivel átadtuk a múltnak a 2003-as lágymányosi rekordot, amit egyébként egy kedden érkezett hidegfrontnak köszönhetünk, amely viharos északnyugati széllel rázta meg Budapestet. Bár a légmozgás azóta sokat mérséklődött, ez a 76 km/órás mérték jól mutatja, hogy Pongrácz és Szervác idén nem fagyott, hanem komolyabb szélviharakat hozott Budapestnek és a környéknek. Ben Zombun pedig én hozom, ez most tőle a Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. I'm so-

0: Az idén 30. jubileumot ünneplő Bombon és Radics Gigi, illetve a Rabot vagyok. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, egy friss ropogós dal ez. Aztán hamarosan Pink egy jó kis poháremelésre fog minket meginvitálni, ez lesz tőle Raise Your Glass. De előtte még hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 19-20 fokot mérhetünk Veszprémben és Budapesten is, illetve szélesebb vételkörzetünkben, ezzel elértük a mai napra jósolt csúcsértéket, bár északnyugat felől egyre több felhő sodródik a térség fölé, a nap még gyakran kisüt és az időjárás stabilan száraz marad. Az északnyugati szél egyre aktívabb, olykor élénkebb lökések kísérhetik a vonuló felhőket, ami tisztán tartja a város levegőjét. Estére viszont már, hogyha szabad ennyire előre szaladnom, 13 fokig hűl a levegő, így a késői hazautazáshoz szükség lesz egy melegebb öltözetre.
0: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Győr és az M0-as autóút csomópontja között továbbra is szakaszosan torlódnak a járművek, és 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon is. Sokan kerülnek az 1-es főúton, így Szárliget után, ott is feltorlódnak a járművek. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres ott a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autóút csomópontja és a Bicskei csomópont között a járművekből kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, és 2-3 kilométeres torlódás gyűrik össze a munkások mögött. Az M3-as autópályán a 65-ös és a 69-es kilométerek között Gyöngyösnél a kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan torlódnak a járművek mindkét oldalon. Kitartást mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A tavalyi év nagy felfedezetje Teddy Swims, akitől a The Door című slágerét hallottuk, hallgattuk az előzőekben. Aztán megyünk tovább a repülőkkel, akik 30 éve már, hogy fenekestül felforgatták a hazai könnyű zenei életet. Geszti Péterék triója rövid, de annál intenzívebb pályafutása alatt két gyémánt lemezzel és olyan slágerekkel rukkolt elő, mint a Zoop, a Number One, vagy a Lesz még rosszabb. Igaz, hogy a csapat hivatalosan már régen elköszönt a közönségtől, de a jubileumi nagy koncertek rendre bebizonyítják, hogy a repülős életérzés és a szellemes rímek felett nem jár el az idő. Érkezik most tőlük az I Love You. Itt a Sláger FM-en.

Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a pünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
6: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi épületébe. Nemzetközi antikorrupciós csúcs találkozónak ad otthont Budapest, és generációkon átívelő koncerttel tisztelegnek Bródy János életművelőt a Szigeten. 14 óra van. A Sláger FM hírei következnek, Zsupos Ági vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának központi épületét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ópusztaszerű ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Karmelita kolostor jövőbeni hasznosítására még keresik a leginkább optimális megoldást. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a kormány megvárja a május végi határidőt a felszólított közjogi méltóságok önkéntes lemondására. Amennyiben az érintett vezetők nem távoznak, a kabinet alaptörvénymódosítással fogja eltávolítani őket posztjukról, a jogállamiság tiszteletben tartása mellett. Budapesten rendezi meg első európai regionális konferenciáját a korrupció ellenes szervezeteket tömörítő korrupció ellenes hatóságok nemzetközi szövetsége, melynek házigazdája az Integritás Hatóság. A május 15-éig tartó háromnapos csúcs találkozónak a Néprajzi Múzeum ad otthont, ahol az EU igazságügyi biztosa és az ENSZ képviselői is közreműködnek. A program fókuszában a vagyonvisszaszerzés, az új uniós irányelvek, valamint a mesterséges intelligencia felderítésben betöltött szerepe áll. Az esemény történelmi jelentőségű, mivel intézményesíti az együttműködést az EU tagállamok, a tagjelölt országok és a keleti partnerség között, elősegítve a hatóságok hatékonyabb közös fellépését a visszaélésekkel szemben. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben induló otthonstart program árkorlátja okozza, ami gátat szabhat a további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt, míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk. A vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezeti 1,1 milliós átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Kunz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is a közönség elé lép. Karbantartás miatt ezen a hétvégén pótlóbuszok közlekednek a 69-es villamos teljes vonalán, ami szombaton és vasárnap némi extra tervezést igényel az utazóktól. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok miatt az 5-ös és az éjszakai buszok megállóit áthelyezik, a 25-ös járat pedig a Mexikói úton a 225-ös megállójából indul. Újpalotáról a belváros felé a 7-es buszcsaládot javasolják, míg a külső utcákból a 124-es, 125-ös és a 231-es járatok kínálnak gyors alternatívát a főbb csomópontok felé. Elértük a mai nap maximumát, 19-20 fokot mérhetünk. A vételkörzetünkben az égbolt már változóan felhős, a napsütéses órák száma lassan csökken, estig száraz marad az idő, a komolyabb csapadékzóna már a késő esti órákban érkezik majd az előrejelzések szerint.
11: Baleset történt a 14. kerületben a Tököli úton, a Stefánia útnál, a 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrak part között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést, 15 óráig kertészek dolgoznak ott. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak ott. Egyirányosították már a 14. kerületben a Korong utcát, a Róna utcától az Uzsoki utcáig, daruzás áll ennek hátterében. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Vecsés térségében javították korábban a szalagkorlátot, és emiatt volt ott 3-4 kilométeres torlódás, de Zoltántól kaptam friss info, hogy már ez ott nincsen. Köszönjük szépen, hogyha önnek is a közlekedés infója, írjon vagy hívjon, segítsen a többi utolévő hallgatónak rajtunk keresztül. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra, ez a Sláger FM a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, Áginak köszönjük szépen a híreket, és hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Az első ebben az órában Garth Barkley, ez most tőle a Crazy.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan egy kis Ray Dalton után beszéljünk arról, hogy idén is megrendezik május 14-e és 17-e között, tehát ma indul a Hello Margit Fesztivál, amely néhány napra még erősebben fókuszba helyezi Buda egyik legizgalmasabb városrészének pezsgő kulturális életét. Galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek nyitnak meg egyszerre, így a látogatók egy élő kulturális hálózat részesei lehetnek. Az idei központi témája a Hello Margit Fesztiválnak a fenntarthatóság, a tudásátadás és a közös értékeink továbbadása, koncertek, színházi előadások, kiállítások, irodalmi estek, városi séták, workshopok és családi programok várják az érdeklődőket több helyszínen. A Hello Margit nem csupán programsorozat, hanem egy igazi közös ünnep, ahol találkozhatunk a városrész múltjával, jelenével és egymással. A következő órában hozok konkrét programot is a közeljövőre, a mai napra a Hello Margit Fesztiválon. Addig is érkezik Inna, ez most tőle az Apple.
1: A legnagyobb slágerek.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: de szeretem pénzt.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A tavalyi év egyik legnagyobb slágere, ez egészen biztosan Majka és a Csúran Cseppen. Ez szólt az előzőekben, aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Britney Spears és a Toxic.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
6: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 szuperhibrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
9: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Székreállok.
3: A Sláger FM műsora.
2: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Én szerettem a menzán, amit a többiek ott hagytak kaját. Én azt is megettem. Ti jó evők vagytok?
14: Nem. Nagyon. Én nem szeretem, nagyon nem szeretem a főzelékeket.
15: Én eszem, csak az iskolában nem olyan finomak.
13: Igen,
15: van olyan, ami nem olyan finom.
13: Melyik, ha nem olyan finom? A finom főzelék az finom?
15: Nem.
13: De akkor miért finom főzelék?
15: Hát mert az a neve.
13: Jó, de akkor legyen az, hogy nem finom főzelék. Hát finom főzelék, ami nem finom.
15: Hát de...
13: Ez olyan, mintha a sárga borsó főzelék, az finom, ugye?
15: Nem.
13: Ne, azt se szereted?
15: Nem.
13: Zöld borsó főzelék?
15: Nem.
13: Bab főzelék?
15: Nem.
13: Krumpli főzelék?
15: Igen.
13: Na, mi lenne, hogyha a krumpli főzelék lenne a finom főzelék, mert az tényleg finom.
15: Az mindenki szereti.
11: Végre álló.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A reklám után.
16: A hőmérséklet tartja 18-20 fokos értéket vételkörzetünkben, az égbolt mostanra már változóan felhős, a napsütéses időszakok hossza pedig fokozatosan csökken a nyugat felől érkező felhőzet miatt. Az északnyugati szél továbbra is megélénkül, helyenként 30 km/h széllökéseket produkálva a városi utcákon. Csapadékra a délután hátralévő részében nem kell számítani, az esőfelhők zöme csak az éjszakai órákban éri el a fővárost és környékét. A hőmérséklet a következő órákban lassú csökkenésnek indul, a hétvége felé haladva változékonyabb lesz az idő.
1: Erős a forgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Biatorvágy között, szakaszosan feltorlódnak a járművek és 4-5 kilométeres állókocsisorokat hoztak létre több szakaszon is. Sokan kerülnek, vagy legalábbis próbálnának kerülni az 1-es főúton, itt Szárliget után ott is feltorlódtak a járművek. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autóút csomópontja és a Bicskei csomópont között a járművekből kidobált szemetet szedik össze, jelenleg Herceghalomnál járnak, és 2-3 kilométeres torlódás gyűlt össze mögöttük. Az M3-as autópályán a 65-ös és a 69-es kilométerek között Gyöngyös térségében a kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan feltorlódtak a járművek mindkét oldalon. Nézzük Budapesten mi a helyzet. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bembrak part között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést, kertészek dolgoznak ott. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak ott.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Harry Styles-tól az aktuális kedvencünk, az American Girls. Aztán Rúzsa Magdolnával folytatjuk, aki 2026-ban is óriási lendületben van. Február 21-én teltházas koncertet adott a Budapest Arénában, és most nyári turnéra indul. Május elejétől augusztus végéig több mint 20 koncertet ad az országban. Országszerte elmegy mindenhova is. Rúzsa Magdi el is énekli nekünk, jön tőle az Elmegyek.

0: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Hallottad már? Június 13-án életre kell a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
4: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
9: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét, tiltakozik a Széchenyi Akadémia az MMA kulturpolitikai befolyása ellen, és szombaton bárki fotózkodhat a Bajnokok Ligája trófájával. Már is jönnek a részletek, 15 óra van, a Sláger FM friss hírei, Dzsupas Ágitól hallják. Orbán Anita külügyminiszter ma a külügyminisztériumba kérette Oroszország budapesti nagykövetét a tegnapi Kárpátalját ért súlyos dróntámadások miatt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan a magyarok által lakott régió és a polgári lakosság elleni orosz agresszió. A találkozón a miniszter sürgette a támadások azonnali leállítását és felszólította Oroszországot, hogy tegyen meg mindent a tűzszünet, valamint a több mint 4 éve zajló háború békés lezárása érdekében. A Tisza kormány számára prioritás a kárpátaljai magyarok biztonsága, ezért a diplomáciai válasz során határozottan elvárták a civilek elleni erőszak végleges beszüntetését. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetősége tiltakozik a friss kormányrendelet ellen, amely alapján a kulturpolitikát továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia közreműködésével kell irányítani. A szervezet elfogadhatatlannak tartja a korábbi pártintézmény befolyásának fenntartását a független szakmai egyeztetések helyett. Mondták, Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a rendelet egyelőre az zökkenőmentes hatalomátvételt és a hatályos alaptörvényeknek való megfelelést szolgálja. A Tisza kormány a későbbiekben új statutumrendeletet alkot és széles körű társadalmi párbeszéd, illetve alkotmánymódosítás után az érintettekkel közösen dönt az MMA jövőjéről és az ágazat sorsáról. Újpesten a Virág utcában modern beltéri közösségi kerékpártároló nyílt, amely 32 bicikli számára biztosít bérelhető zárt férőhelyet a társasházban élő kerékpárosoknak. A polgármester elmondta, hogy a fejlesztés célja a biztonságos tárolás megteremtése volt. A helyiségbe telefonszámmal működő modern beléptető rendszerrel lehet bejutni, az értékeket pedig folyamatosan kamerarendszer védi. A felújított térben minden kerékpár külön számozott, speciális támaszokkal ellátott rögzítési pontot kapott. A kényelmes kijutást pedig belső ajtógomb segíti. A Dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai különleges látogatókat köszönthettek a napokban. Matyi, Babó és Jéji, a három terápiás macska látogatott el az intézménybe. Fejlesztő pedagógus a Duelnak elmondta, hogy az interaktív foglalkozáson a tanulók megismerhették az állatasszisztált terápia jótékony hatásait és a macskák segítő szerepét a mindennapokban. Az iskola nemrégiben örökbe fogadta a fővárosi állatkert oroszlán fókáját, Noét is. Ez a kezdeményezés nem csak vidám pillanatokat szerzett a gyerekeknek, hanem a szociális érzékenységüket is jelentősen erősítette. Szombaton az Erzsébet-téri óriás kerékelőt bárki fotózkodhat a labdarúgó bajnokok ligája ikonikus trófájával. A szervezők egésznapos ingyenes programmal készülnek, amelynek során egyedülálló csocsó rekord kísérletre is sor kerül az ország legnagyobb több mint 7 méteres asztalánál, ahol világbajnokok tartanak látványos bemutatót. A részvétel kizárólag a 18 év feletti látogatók számára engedélyezett. A belvárosi rendezvény hangolódást ígér a május 30-ai Puskás arénában rendezendő Arzenál Paris Saint-Germain döntő előtt. A maximumok most már csak 17-18 fok körül alakulhatnak, a felhőzet tovább vastagszik nyugat felől, de a hazaindulók még száraz utakra számíthatnak a vételkörzetünkben. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet lassú süllyedésnek indul. Az esti órákra 12-13 fokot mérhetünk.
11: Időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Küküllő utcánál, gázvezetéket javítanak ott. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál, közműjavítás miatt. Útszűkületre készüljön mindenki a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, vízvezeték javítás zajlik ott, és egyirányosították már a 14. kerületben a Korong utcát, a Róna utcától az Uzsoki utcáig darúzás miatt. Mától a 12. kerületben a Büröki utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezeték javítás zajlik. Ott nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 98. Előre is köszönjük, a segítik egymást az utakon, és kívánunk mindenkinek nagyon jó utat a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Ági, köszönjük szépen a híreket, pörög meg tovább a legnagyobb slágerek változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, és egy hatalmas nagy kedvenccel indulunk. Jön Avicii és a Hey Brother,

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

itt a Sláger FM-en, ez volt Daniel David, és a The First Time mától, május 14-től vasárnapig tart a Hello Margit összművészeti fesztivál, és ígértem az előző órában, hogy mondok konkrét programokat. Ma este többek közt Pintér Béla és társulata lép fel, az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög című előadással, valamint Sipos Ávbel live band koncertje is várható 19 órától. Emellett számos kiállítás nyílik ma Budapesten, a Margit körút környékén. Slow fashion pop-upok, kézműves workshopok és storytelling estek indul a különböző helyszíneken, úgyhogy érdemes tényleg megnézni a Hello Margit fesztivál honlapját, hellomargit.margitnegyed.hu, ezen a weboldalon éri el mindenki. Jön Lil Nas X, és a That's What I Want itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
9: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
10: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
11: A reklám után.
12: Lassan csökkenésnek indul a hőmérséklet, 19-20 fok a csúcs. A felhőzet tovább vastagszik, és az esti órákra már erősen felhős vagy borult lesz az égbolt mindenhol. A szél ereje tartósan élénk marad, északnyugati irányból hűvösebb levegőt szállít a térségbe. Csapadék a délután folyamán még nem valószínű, de az esti óráktól északnyugat felől már kialakulhatnak gyenge záporok. A hőmérséklet az esti órákra 13 fokig süllyed. Az éjszakai minimum pedig majd 9 fok körül alakul az előrejelzés.
13: Időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Küküllő utcánál, gázvezetéket javítanak ott. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál, közműjavítás miatt. Útszűkületre készüljön mindenki a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, vízvezetékjavítás zajlik ott, és egyirányosították már a 14. kerületben a Korong utcát, a Róna utcától az Uzsoki utcáig darúzás miatt. Mától a 12. kerületben a Büröki utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetékjavítás zajlik. Ott nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 98. Előre is köszönjük, a segítik egymást az utakon, és kívánunk mindenkinek nagyon jó utat a Sláger FM-mel.
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és az Opalite az új albumról a második kislemez, ami még egy kicsit Kiskatának a csípőjét is megmozgatta. Jól láttam, Kata?
1: De megám, bizony. Imádom ezt a dalt is.
0: Na.
1: Üdvözlet mindenkinek, szia!
0: Mi is üdvözlünk téged is, hallgatók is, mindenkit üdvözöl. A lényeg az, hogy innentől kezdve, hogyha jól értesült vagyok, akkor te kerülsz ide a mikrofon mögé. Mire lehet számítani? Mire nem? Vagy az is
1: nagyon
0: jó, azt mondod, hogy mire
1: nem, annyira lefoglaltam, hogy 14 éves lett az én gyönyörű kis cicám.
0: Ó, Isten éltesse sokáig.
1: Róla... Igen, öreg macska.
0: 14 éves, ezt nem tudom, egyébként a macskáknál is van ilyen, mint a kutyáknál, hogy 7-tel kell megszorulni. Macskáknál mennyi ez a váltószám?
1: Azt nem tudom, hogy hányal náluk nem így megy, hanem hatványozódik.
0: Ja, hatványozódik.
1: Tehát ő már ilyen 79 éves körülének számít emberi életben.
0: Az már egy szép kor.
1: Igen.
0: Az már egy nagyon szép kor. További sok boldogságot kívánunk akkor neki. Volt valami torta?
1: Legalább még 14-et. Igen, a
0: cica
1: kedvenc
0: torta?
1: Tortáját sütöttem neki, tonhalas penótos torta.
0: A tonhalas penótos torta. Érte.
1: És igen, az a kedvence...
0: emberi fogyasztásra alkalmas, hogy te kóstoltad, az, hogy az jó úgy alapvetően?
1: Az illata nagyon kellemes, de nem. De való egyszer megkóstoltam, borzasztó. Ez ilyen macskáknak való.
0: Hát ez igen, más azért a macska, meg az ember ízlés, de szerintem egyébként a legnagyobb slágereket a macskák is szeretik, de bizonyára ezzel kapcsolatban neked van tapasztalatod.
1: Van, igen, komoly zenerajongók általában.
0: Ez szuper. Jó van, köszönöm.
1: Azt nagyon szereti, amikor én énekelgetek, de ő az egyetlen, aki énekelni hall engem, úgyhogy...
0: Fú, de titokzatos vagy. Teljesen felcsigázol, egyszer is meghallgatnám, hogy milyen az, amikor te énekelsz, de akkor most ezek szerint ma délután erre nem lesz módom, úgyhogy itt az ideje, hogy...
1: Nem, a mikrofonban nem fogok énekelni. Itt majd fogok énekelgetni,
0: hát dudorázgatni. Igen, dudorázt ezt is szoktuk amikor... hallani, de igen. Az jó egyébként, hogy nagyon kedves, mosolygós mindig ott is a hangod. A lényeg, hogy te érkezel, mi köszönjük szépen a figyelmet. Hétfőn érkezünk vissza így ilyen formán 10-kor. Addig is a legjobbakat mindenkinek, és nagyon kellemes hétvégét egy előre is.
1: Szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
3: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g most passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
10: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Azonnali kormányzati beavatkozás indul az aszbeszt szennyezés megszüntetésére. Pótlóbuszok közlekednek a Szentendrei hív északi szakaszán május közepén, és megdőlt a napi szélsebességi rekord Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl sújtó aszbeszt szennyezés azonnali felszámolásáról, mivel a mentesítés nem tűr halasztást az emberek egészségének védelme érdekében. A három megyét és mintegy 300 helyszínt érintő probléma megoldására az állam megelőlegzi a költségeket, amelyeket később a felelősökre hárítanak majd át. A szennyezett kőzúzalék valószínűleg Ausztriából érkezett, ezért kormányközi tárgyalások is indulnak a szállítások leállítására és a körülmények tisztázása véget. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejér vármegye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett, kétszer két sávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt. Karbantartás miatt több ütemben korlátozzák a szentendrei H5-ös hévforgalmát ebben a hónapban. Május 16-án és 17-én a szerelvények csak a Batthyány tér és Békás megyer között járnak. A pótolt szakaszon autóbuszok szállítják az utasokat. Ezen a hétvégén Pomázon a Szentendrei úti vasúti átjárót is lezárják az autók elől, ami jelentős kerülőre kényszeríti a sofőröket. Május 18-tól 21-ig éjszakánként, 22 óra után szintén csak Békás-Megyerig jár a hév, ahonnan pótlóbusszal lehet tovább utazni Szentendre felé. Megdőlt a napi szélsebességi rekord Budapesten, mivel a Jánoshegyi állomáson 76 km/h lökést mértek hajnalban. A Hungaromet ZRT mai tájékoztatása szerint 2026. május 13-án dőlt meg a korábbi csúcs, amelyet még 2003-ban regisztráltak Lágymányoson. Bár a hét elejé hidegfront hatása ekkorra már mérséklődni kezdett, a budai hegyekben váratlanul erős széllökést rögzítettek a műszerek. Az északnyugati szél éppen a gyengülési szakaszában produkálta ezt az extrém mértéket, írták. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Árt mozik éjszakáját Budapesten. A Művész, a Puskin, a Toldi, a Kínó és a Tabán mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élmény nyújtson a filmrajongóknak, mondta el a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
13: A sokadik Árt mozik éjszakájára készülünk. Ez a 2026-os igazán különleges lesz a budapesti Művész mozikban, tehát a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kínó és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozinkban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmbe nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dán építész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségűt nézhető meg ezen az egy éjszakán. Hajnalig a mozigépészeink mind az öt érintett mozinak az összes termében ott vannak, és hát hatalmas film imádó buli lesz ez a május 16-ai egy éjszakás mozikaland.
12: A teljes műsort az artmozik.hu oldalon találják meg.
14: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárást. 22 fok van jelenleg odakint, és barátságos felhők úsznak fölöttünk, viszont az esti órákra már ígérnek esőt a meteorológusok, és a holnapunk is jó részt borongós időben telik majd el, és több ízben is elered majd az eső, de azért olykor elvékonyodik a felhőzet, és előbukkan majd a nap is, szóval nagyon változékony időre számíthatunk holnap. Kora reggel 12-13 fok lehet, délutánra pedig 17-18 fokot ígérnek mindössze a meteorológusok, és hétvégén sem emelkedik a hőmérséklet, marad a 15-18 fok közötti maximum és a sok eső szombaton is, vasárnap is.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Sajnos történt két baleset a fővárosban, az egyik a 8. kerületben, a Dolokház utcában, a második János Pál pápa térnél, a másik pedig a 12. kerületben, a Németvölgyi úton, a Hegyalja út közelében, úgyhogy itt extra torlódás vár az autósokra, de nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente.
16: Szervusz Patta, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos ma nincsenek jó híreim. A Békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, Mezőtúr és Csárda szállás között pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Gyoma Endrőt közelében kisiklott egy vonat. Előzetes információk szerint a vonat 4 kocsia hagyta el a síneket, a balesetben 2 utas sérült meg. A helyreállítás hosszabb ideig, akár napokig is eltarthat. A nyugati pályaudvaron továbbra is csak korlátozással, kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok. A reggel kisiklott motorvonatot már visszahelyezték a sínekre, jelenleg a vasúti pálya helyreállítása zajlik. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomás a Kőbánya-Kispestre került át a fennakadás végéig. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
14: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskota vagyok, és így ezen a csodás csütörtökön már is meghallgatunk egy mániákus hétfőről szóló dalt, a The Bangles-től. Előtte azonban DJ Bobo indítja az óránkat, forog a Play, jó rádiózást és laza hazautat!
19: Turn the nights into a glory day.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Alex Warren énekelt nekünk, aki vloggerként indította még gyerekfejjel a pályafutását, és hát az elmúlt időszakban azért sokat küzdött azon, hogy ezt a vloggerséget valahogy levetkőzze magáról, és elfogadtassa magát popstárként. Végül is sikerült, hiszen tavaly nyáron világszerte uralta a toplistákat Ordinary című dala, most újabb slágere, a Fever Dreams forgott, mi pedig már is középfölde felé vesszük az irányt, hiszen hamarosan középfölde Budapestre költözik majd. A Land of the Ring kiállítás napokon belül megnyílik, miután ugye véget ért a Michael Jackson kiállítás, ugyanazon a helyszínen egy új tárlat fogad majd bennünket több mint 300 négyzetméteren, Hobbit falvával, Völgyzugollyal, Múria bányáival, Rohannal, Gondorral, sőt Mordorral, úgyhogy felfedezhetjük a hobbitok, a tündék, a törpök és a varázslók birodalmát, maga Gandalf is tiszteletét teszi ezen a kiállításon, úgyhogy már ezért is érdemes ide ellátogatni, nagyon különlegesnek ígérkezik, a tárlaton pedig Gyűrűk ura rajongó tárlatvezetők kísérnek végig bennünket, akik nem csak a filmet, de a könyvet, sőt az egész Tolkien teremtette világot nagyon jól ismerik, úgyhogy ha kérdésünk van, akkor nekik bátran föltehetjük. A kiállítás május 22-én nyílik, és egészen augusztus 30-áig vár majd bennünket. Fú, fantasztikus lesz, én már tűkönülve várom. Itt a Sláger FM-en pedig addig is forgatom a legnagyobb slágereket. Érkezik a Red Hot Chili Peppers-től a Californication, de előtte Shakira és Dizzy Rascal közöse a Lock Up pörgeti fel a délutánt.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az Earth, Wind & Fire September című dala, és hát a következő napokban szeptemberi lesz az időjárásunk is. Erről is mindjárt beszámolok, mint ahogy arról is, hogy mi a helyzet most az utakon. Előjáróban hasznos tudni, hogy tegnap elkezdődtek a forgalmat is érintő előkészítő munkák a 9. kerületi Mester utcában. Ezzel pedig elkezdődött a Mester utca belső szakaszának megújítása. A kivitelezés miatt a Ferenc körút és a Haller utca között ideiglenes forgalomkorlátozással kell majd számítania az autósoknak és a gyalogosoknak is, úgyhogy itt is fokozott óvatossággal közlekedjenek. Hogyha pedig önöknek is van közlekedési infója, írják azt meg a 0630303095-8-ra. Perceken belül összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, de most jön Orbán Rudi dala, a Kereszthúzat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Hallottad már? Június 13-án életre kell a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
9: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
11: A reklám után.
12: Itt a Sláger FM-ben megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, pénteken sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért a nap is előbukkan majd. Sok helyen várható eső, itt a fővárosban több alkalommal is elered majd. A záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 12-13 fokot mutatnak majd a hőmérőink, délutánra pedig 16 és 18 fok közötti hőmérsékleti értéket ígérnek a szakemberek. És hát elér bennünket egy mediterrán ciklon, ami a hétvégénk időjárását fogja meghatározni, úgyhogy esős, borongós, szeles időre számítsanak szombaton, vasárnap és még jövő hét elején is. Nézzük, hogy áll a forgalom. Balesetnél helyszínelnek a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után, és történt egy baleset a 8. kerületben a Dologház utcában a 2. János Pál pápa térnél, és egy másik a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, úgyhogy ezeken az útszakaszokon a szokottnál is nehezebb most a haladás. De tart a délutáni csúcs, a Szélkámán tér környékén, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt szintén telítettek a sávok, de lassú a haladás az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és a Bocskai úton befelé a Nagyszőlős utcától. Városon kívül pedig az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható. Itt a torlódás 3 kilométeres, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat, a csomópont előtt és a lehajtóágon is arra szólnak csak a járművek. Vezessenek óvatosan!
0: legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. I guess that's time.

0: Nem csodálom, hogy a nosztalgikus érzések ébredtek fel önökben e dal hallatán. Ez volt a Take That és a Back for Good itt a Sláger FM-en a 90-es évek közepéből. Ez pedig a Sláger délután, és benne már is ellátogatunk a 3K-ba, vagyis a Kaszásdőlői Kulturális Központba, ahol látható Újvári Zsolt kiállítása a Mikrovilág csodái című tárlat, ami ingyenesen tekinthető meg, és hát ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan lesz majd szombaton egy előadás, ami szintén ingyenesen hallgatható meg, Rejtett szomszéd címmel. Ugye Újvári Zsolt biológus természetfotós kiállítása azt a világot mutatja be, ami szabad szemmel szinte láthatatlan, vagy a leggyakrabban nem csodálkozunk rá ezekre az apró csodákra. Pedig hát egy pillangó vagy egy szitakötő szárnya, a békák gőték bőre igazi műalkotás. Ezen a szombati előadáson a 3. kerület és környéke, például a Majdán-fennsík vagy Dömötörkapu rejtett élővilágát mutatja majd be nekünk a biológus. Ez az előadás lehetőséget teremt arra, hogy észrevegyük, hogy nem csak mi emberek lakjuk a várost, hanem milliónyi élőlény él még itt velünk együtt, akik iránt felelősséggel tartozunk, és akikre vigyáznunk kell. Szóval szombaton este 6-kor érdemes a 3K-ban a Kaszásdőlői Kulturális Központban meghallgatni ezt az előadást, és hát ezzel párhuzamosan megnézni a kiállítást is. Itt a Sláger FM-en pedig már is Sabrina Carpenter dalát hallgatjuk meg. Jön a Tears!
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Scatman John Dallastól, ez volt a Scatman's World itt a Sláger FM-en, pontosan 7 perccel 5 óra előtt. Jönnek is a friss információk, immár Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt a halott pénz dalát hallgatjuk meg. A szívedből minden kell, zárja az óránkat. Láttam.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár rá.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
7: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
8: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
11: Jönnek a Joker napok a Petrányi autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. petranyiauto.hu.
12: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: A 11. kerületi egykori Mollszékházba költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Visszakerült Bulgáriába a tavaly lelőtt fiatal kerecsen sólyom. Különleges koncerttel tisztelegnek Bródy János életmű előtt a Sziget mínusz egyedik napján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kormányhatározaton rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és annak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, a határidő május 18-a. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a magyar közlönyben. A 11. kerületi október 23-a utcai egykori Mollszékházba költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, tudta meg a Népszava Vitézi Dávidtól. A miniszter azzal indokolta a döntést, hogy valahol dolgozni kell, és nincs idő hosszasan keresgélni új épületet. A 70-es években épült irodaházat 2022-ben vásárolta meg az állam 6,3 milliárd forintért a Molltól, miután a cég új székházba költözött a Kopaszigáton. Az épületet korábban az Energiaügyi Minisztérium használta. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel, feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat, és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota felüljáróról lezuhant, a 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa pedig a kórházban hunyt el. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen sólymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg. A röntgen felvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült, és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió forint. Augusztus 9-én a Sziget mínusz egyedik napján mintegy 500 hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagy színpadára, hogy közösen tisztelegjenek a 80 éves Bródy János életműve előtt. A Bródy dalok napján a mai könnyű zene legnépszerűbb előadói és Bródy legendás pályatársai is fellépnek, többek között Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Csárli, Földes László Hobó, Lovasi András, a Csík zenekar, Törőcsik Franciska, Betonhofi, Judló és Azaria, amit még sokan mások. Az est során felcsendülnek az Illés és a Fonográf legnagyobb slágerei, az István a király ikonikus dalai, Bródy szóló karrierjének szerzeményei, valamint azok a dalok is, amelyeket más előadóknak írt. A koncert végén maga az ünnepelt is színpadra lép. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Remélem, hogy mindenki ki tudta élvezni a mai napsütést, mert ilyenben a következő napokban nem nagyon lesz részünk, ugyanis érkezik egy mediterrán ciklon, ami a következő napok időjárását igencsak meghatározza majd. Holnaptól gyakorlatilag jövő hét szerdáig. Azt nem mondom, hogy szinte folyamatosan, de gyakran elered majd az eső, és hűvös is lesz. Holnapra a legfeljebb 18-19 fokot ígérnek, de hétvégén vasárnap mindössze 14-15 fok lesz odakint, aztán hétfőn kedden szerdán emelkedni kezd a hőmérséklet, csütörtök től megszűnik a csapadék tevékenység, úgyhogy akkortól számíthatunk majd jobb időre. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M7-es autópálya csomópontjánál. Részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszöki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható. A 3-as kilométernél a torlódás már csak nem 4 kilométeres, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat. A csomópont előtt és a lehajtóágon is arra szólnak a járművek. És hát ha már az országutakon járunk, hasznos tudni, hogy jelenleg is zajlik a Tour de Hongrie második versenynapja, a versenyzők Kalocsa közelében járnak, ahonnan az 51-es főútra hajtanak majd fel és átkelnek a Dunán, a Duna túloldalán Fogtő és Dunaszentgyörgy következik, ahonnan alsóbrendű utakon közelítik majd meg Paksot. A Dunahídnál hosszabb lezárás várható, valamint Pakson, különösen a Nagydorogi út és a Kishegyi út környékén jelentős forgalomkorlátozásra is számítani kell. A fővárosban a 8. kerületben a Dologház utcában a II. János Pál pápa térnél történt egy baleset, itt a helyszínen és még fennakadást, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy elkér a türelem ma is az utakon.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Folytatódik már is a sláger délután, benne pedig készülődik az M People Movin' on Up című dalukat, táncoljuk végig hamarosan. Mondjuk erre nem ők készülnek, hanem mi készülünk rá. Előtte azonban jön a Van Halen-től a Jump, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk.

Justin Bieber dala Daisies forgott itt a Sláger FM-en, itt a Sláger délutánban pedig szalszázunk egy jót. Ugye tavaly is nagyon nagy sikerrel futott a Szalsza a Parkban táncos programsorozat, hát idén is folytatódik a Magyar Zeneháza szervezésében a szabadtéri színpadnál ez az ingyenes programsorozat, ahol nem csak latin zenét hallgathatunk, de még akár a szalsza alaplépéseit is megtanulhatjuk. A budapesti Szontrez együttes mellett José DJ Cuba latin szettjeit is hallgathatjuk, és közben megtanulhatunk szalszázni. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrez egyébként egész Európát körbe koncertezte már. A zenekar tagjai között vannak venezuelai, kubai, kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akiknek a vérében ott pezseg a latin ritmus, és ezt szombaton nekünk is igyekeznek majd átadni, ez pedig garantáltan elfeledteti majd velünk a hűvös esős időt. Egyébként jó tudni, hogy a szabadtéri színpad a Magyar Zeneházánál fedett, úgyhogy a programot esős idő esetén is megtartják. Szóval vegyünk elő egy vízhatlan tánccipőt, és szombaton délután este szalszázzunk egy jót. Itt a Sláger FM-en pedig, hát nem is szalsza, de azért hasonlóan tüzes latin ritmussal megyünk tovább. A Safri Duo érkezik már is, és a Baja Baja.

0: Ez volt a Hooligans és Lotfi Begidala a Paradicsom itt a Sláger FM-en, és pillanatokon belül mi is a Paradicsomban érezhetjük magunkat, hiszen Ortutai Dóri édességgel érkezett. Szia!
1: Szia, Katán, is! Édességgel is. De a Paradicsomot jól mondtad, mert Székelyföldre viszlek el, illetve a hallgatókat, igen. Csíkszentgyörgyön, képzeld el, két magyar rekordot is felállítottak a közelmúltban. Szentgyörgy napok keretében sikerült bemutatni a leghosszabb magyar ebédlő asztalt, amely 78,7 méter hosszú volt, és az meg volt terítve, és 301 fő fogyasztotta el a séberli levest, és a séberli levest, és a töltött káposztát.
0: Asztal, de jó!
1: Nagyon jó lehetett bizony. És a

0: igen, igen.
1: Szóval nagyon ügyik voltak.
0: Innen gratulálunk mindenkinek, csapatnak, a résztvevőknek, a evőknek, mindenkinek. Igen. Ügyesek igen. voltak tényleg.
1: Hogyha valaki meg akarja dönteni a rekordot, nagyon szívesen segítünk az elfogyasztásban.
0: Azt tudni.
1: Most viszont koncentrálunk még a csütörtök délutára. Dóri, várunk vissza 6 órakor, kürkütös kalecsa vagy anélkül.
0: Itt leszek, itt leszek.
1: És addig is megyünk tovább. Tina Turner dalával jön a The Best.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a

0: mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
1: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
2: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
3: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, még mindig 22 fokot mutat a hőmérőnk, egészen kellemes az idő odakint, viszont ahogy azt önök is látják, egyre vastagabbak fölöttünk a felhők, ebből bizony az esti órákban eső is érkezik majd az előrejelzések szerint, és hát sajnos holnap is esni fog, ráadásul nagyon változékony lesz az időjárásunk, hol borongós lesz fölöttünk az ég, és elered az eső, aztán felszakadozik a felhőzet, kicsit kisüt a nap, aztán megint beborul az ég, és megint leszakad, és hát ennek megfelelően változnak majd a hőmérséklet. Értékek is. Délután 16 és 19 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, és erős lesz a légmozgás is, különösen záporok, zivatarok környezetében, úgyhogy réteges öltözködés, vízhatlan cipő és esernyő, ez mindenképpen legyen része majd a holnapi felszerelésünknek. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. A Tököli úton kifelé a Nefelejcs utcánál balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot, itt ez nehezíti a haladást, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Szélkámán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, de telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utca előtt is. Mától a 12. kerület ebben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt javítják a gázvezetéket. Egyirányosították a 14. kerületben a Korong utcát, a Róna utcától az Uzsoki utcáig daruzás miatt, és útszűkület van a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. És szintén útszűkület van a 6. kerületben a Nagymezi utcában a Dezsőfi utcánál közműjavítás miatt, és lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert itt is tart a felújítás. Jó utat!
7: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
10: Hello, we're Coldplay.
7: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Alanis Morissette dala szólt, ez volt az Ironic itt a Sláger FM-en, mi pedig itt a Sláger délutánban szelfizünk egyet. Ugye Budapest is tele van olyan helyszínekkel, hol fantasztikus fotókat lehet készíteni, fantasztikus szelfiket akár. Ott van a Halászbástya, a Budai Vár, a Vajdahunyadvára, a Kopaszigát, vagy éppen a Filozófusok kertje, de hát ott van Gőbaba tűrbéje és a környező utcák atmoszférája is, ami szintén fotóra kívánkozik. Ugye a Rózsadombon található Gőbaba tűrbéjét 2018-ban teljes körűen felújították, és a hozzátartozó gondozott rózsakert egyedülálló mediterrán hangulatot áraszt Budapest CV-ben, úgyhogy ez is csodálatos fotótéma. És ha már itt járunk, akkor ne csak fotózkodjunk, hanem keressük fel a helyszínt a műtárgyak éjszakájához kapcsolódóan. Hiszen ez alkalomból az előttünk álló hétvégén vezetett sétán lehet felfedezni az épületegyüttes évszázadokon át formálódó történetét. És hát kiderül ezen a vezetett sétán az is, hogy ki is volt valójában Gőbaba, és hogy mi is pontosan a tűrbe. Úgyhogy szombaton délelőtt feltétlen vegyünk részt ezen a programon is. Itt a Sláger FM-en pedig már is Madonna csatlakozik hozzánk. Like a Prayer című dalával megyünk tovább, aztán hamarosan indul majd a kívánság műsor, úgyhogy már gondolkodhatnak azon, hogy milyen dalt hallgatnának meg szívesen.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Tóth Abigail énekelt nekünk. Ez volt Accenttel közösen készített Sugar Daddy című dala, amely úgy néz ki, hogy megnyitotta az énekesnő előtt a nemzetközi hírnév felé az utat. Már nem csak a hazai toplistákon szerepel ezzel a dallal a Megasztár 7. szériájának felfedezettje, úgyhogy jó úton jár, hogy akár még Teddy Swims-et is utolérje, bár ez azért nem egyszerű feladat, hisz ő már világszerte uralja a toplistákat. Mr. Know It All című dalával záródik a sláger délután, aztán indul a kívánság műsor az önök üzeneteivel.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk. Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beachsortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
8: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
9: Familypark.at.
10: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket a leköszönő kormánytagjai. Szombaton tartják az Ártmozik éjszakáját Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a miniszterelnökség épülete előtt. A kormányfő szerint Pintér Sándor volt belügyminiszter, maga kérte az azonnali vizsgálatot, és bár más miniszterek, például Rogán Antal nem kértek ilyet, rájuk is kiterjed majd az ellenőrzés. A kormányfő közölte, hogy az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent az átadás-átvételen. A tárcavezetők különböző formában adták át az információkat és az aktákat. Az átadás-átvétel a kormányváltás utolsó adminisztratív lépése, amelynek során a távozó miniszterek minden a vezetésük alatt keletkezett iratot, szerződést, jegyzőkönyvet és egyéb dokumentumot átadnak a tárcát átvevő minisztereknek, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson a kormányzás. A volt kormánytagjai egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthon számára ajánlják fel a nekik járó végkielégítést, jelentette be videós üzenetében Gulyás Gergely. A korábbi miniszter ezzel Magyar Péter miniszterelnök jelentésére reagált, aki azt várta, hogy a leköszönő kabinett tagjai mondjanak le a juttatásról. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormánytagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Egyetlen vízmintában sem mutatta ki egészségre káros szennyezést a Greenpeace legutóbbi vizsgálatai során a Gödi akkumulátorgyár környezetében. Kammerer Zoltán polgármester hangsúlyozta, a város saját akkreditált monitoring rendszere folyamatosan figyeli a környezetet. Az összes mérési eredmény függetlenül attól, hogy ki rendelte meg, elérhető a város honlapján. A városvezető kiemelte, hogy Göd fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a politikai stabilitást és az összefogást, a jövőbeni fejlődés zálogát pedig a térség új országgyűlési képviselőjével, Miskolci Orsolyával való szoros együttműködésben látja. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán. A Hungaromet közlése szerint a Budapest János hegy meteorológiai állomáson hajnali 1 óra 20 perckor óránkénti 76 kilométeres szelet mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 kilométeres szél volt, amit még 2003-ban Lágymányoson jegyeztek fel. A Hungaromet megjegyezte, hogy érdekes módon épp abban az időszakban tölt meg a rekord, amikor mérséklődött a légmozgás. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Árt mozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldia kínó és a Tabán mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élményt nyújtson a filmrajongóknak, mondta Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
12: A sokadik Árt mozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lesz a budapesti művész mozikban, tehát a művész, a Puskin, a Toldi, a kínó és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozinkban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmben nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dán építész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségűt nézhető meg ezen az egy éjszakán. Hajnalig a mozigépészeink mind az öt érintett mozinak az összes termében ott vannak, és hát hatalmas film imádó buli lesz ez a május 16-ai egy éjszakás mozikaland.
11: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találják meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Az előttünk álló hétvége ugyan nem kedvez a szabadtéri programoknak, viszont aranyat ér a mezőgazdaságnak. Elér bennünket ugyanis egy mediterrán ciklon, ami miatt már holnaptól csapadékosabbá válik az időjárásunk. Pénteken több alkalommal is számíthatunk záporok, zivatarok érkezésére. Kora reggel 12-13-14 fokban indulunk, majd otthonról délutánra pedig 16 és 19 fok közötti értékeket ígérnek a meteorológusok, és nem borong majd egész nap, azért pici napsütést is kap. Viszont az esős idő egész hétvégén folytatódik, szombaton, vasárnap, sőt, jövő héten egészen csütörtökig számíthatunk ismétlődő esőre. Szétnézünk az utakon, az M0-ás autót déli szektorán egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Diósd térségében. A 8-as kilométernél lezárták a belső sávot, jelenleg 2-3 kilométer itt a torlódás. És a legfrissebb infóink szerint célba értek a versenyzők a Tour de Hongrie második versenynapján, úgyhogy ma már nem kell Paks környékén sem forgalomkorlátozásra számítani. A fővárosban pedig tart még a délutáni csúcs, úgyhogy telítettek a sávok a Petőfi hídon, a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, a budai alsórakparton pedig észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, de az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt szintén sokan hajtanak, akárcsak az Üllői úton kifelé szakaszonként és befelé a Nagykörút előtt. Figyeljünk arra is, hogy távhővezeték javítás miatt lezárták a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így a Zila utca felől lesz Zsák utca lett, és útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A kívánság műsor indításaként pedig már is Leventőnek szól a Follow the Flow Szélcsend című dala, ezt a dalt Anikó szeretné neki küldeni. Liza pedig azt írja, hogy anyunak kérek egy Alcazar számot, hadd táncoljon. Hát akkor legyen a This is the World we live in.

Homecan Womack Teardrops című dala forgott itt a Sláger FM-en, és már is egy születésnapost köszöntünk itt a kívánsági műsorban, hiszen megnyitásának 130. évfordulóját ünnepli Budapest legnagyobb kiállítóterme, a Kortárs Művészetek fellegvára, a Műcsarnok. Ennek apropóján pedig a Bajza utcai kerítésen egy szabadtéri kerítés kiállítás fogad bennünket, amely a Magyar Művészeti Akadémia és a Műcsarnok rendezésében valósul meg. Ez a szabadtéri tablókiállítás amellett, hogy bemutatja a Műcsarnok építésének történetét, az ott folyó munkába is bepillantást enged, és mindenkinek meghozza a kedvet ahhoz, hogy ellátogasson a Műcsarnokban egy-egy kiállításra. Egyébként a jeles évfordulót, a 130 évet majd egy őszi jubileumi tárlattal is megünneplik majd. Ez a tablókiállítás a kerítésen egészen november 22-ig látható, úgyhogy addig mindenképpen sétáljanak arra. Ma pedig mindenképpen kérjenek dalt a kívánság műsorban 0630303095-8. Erika azt írja, hogy szia Kata, a legjobb barátomnak, Lacinak szeretnék egy Depeche Mode számot küldeni. Hát akkor Lacinak már is szól a Strange Love, előtte pedig Vivien kérése teljesül, aki a párjának, Zolinak küldi Robert Mice Children című dalát.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

küldöm Meghan Trainor Made You Look című dalát, hát akkor Krisztinek szól már is a dal, Trixieneket pedig jó pihenést, és Imolától is jött egy üzenet. Hello Kata, nagy kihívás teljesítve, ma már csak lazítok, küldöm magamnak a Fekszem az ágyon című dalt. A V-motoroktól már is szól a láblógatás mellé ez a sláger.

Lássuk a meteorológiai előrejelzést itt a Sláger FM-en. Holnap erőteljes lesz a nappali gomoly felhő képződés, de mellette több-kevesebb napsütésre is lehet számítani. Itt a fővárosban jellemzően egyébként déltájban süt majd ki a nap. Aztán délutántól nyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen, akár több hullámban várható zápor, zivatar, amit megélénkülő szél kísér majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul majd térségünkben, és a hétvégén is hasonlóan alakul, kiadós csapadék érkezésére van esély szombaton, de vasárnap, sőt, jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán is esni fog még. Jön a segítség az úton lévőknek, még nehezen járható a Szélkámán tér környéke, a Rákóczi út befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonal, illetve a Károly körút az Asztória felé, de a Vámház körúton a Kálvin tér irányában szintén van még némi torlódás, és a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól ugyancsak torlódás fogadja az autósokat. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt javítják a gázvezetéket, útszűkület van a Gyömrői úton is befelé a Vajk utca után, itt is csatornát javítanak, és ne feledjük, hogy tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, emiatt sávlezárás nehezíti a közlekedést a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, és lezárták a József Attila, a Tavasz, a Nyár, a Lőrinc és a Mádi Lajos utcákat is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!

A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. Minden, minden, amit szeretünk.

0: go! Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a No Mercy dala forgott, ez volt a Where Do You Go, és hogy hova menjünk ezen a hétvégén, hát van bőven ajánlat, bár az időjárás nem biztos, hogy kedvez ezeknek a programoknak, azért érdemes fölírni a naptárba, hogy például a Gardenben Twister partit rendeznek majd. Ugye ez az a társasjáték, ami egyszerre veszi igénybe a koncentráló képességünket, az egyensúlyi érzékünket, a színfelismerő képességünket, az ügyességünket és a rekeszizmunkat is. Na hát, világra szóló Twister partival készülnek erre a hétvégére a Budapest Gardenben, ahol játékmesterek, szakképzett animátorok segítenek nekünk a különböző nehézségi szintek és az izgalmasnál izgalmasabb játékmódok felfedezésében. Nagyon bízom benne, hogy nem most el majd az eső ezt a programot, szóval ezért érdemes ellátogatni szombaton a Gardenbe. Itt a Sláger FM-en pedig már is repülünk tovább a kérésekkel. Anna egy Kovalszki meg a Vegadalt szeretne hallani, hát én kiválasztottam a Viharban szivárványt, előtte azonban valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni Freddie Mercurytól a Living on My Own című számot.
0: Oké, János, kinek küldjük ezt a dalt?
1: Minden Sláger FM hallgatónak és dolgozónak szép hétvégét kívánva.
0: Szuper, neked is szép hétvégét kívánok. Tervezel valami izgalmasat hétvégére?
1: Igen, megyek majd a fővárosba kirándulni.
0: Ó, és mi a terv? Merre fogsz kirándulni? Mit nézel meg? Hol csinálsz selfit?
1: Hát majd a Citadellánál meg a Gellért hegyen.
0: Nagyon jó terv. Azért hozzá lesernyőt, mert esőt ígérnek a meteorológusok, jó?
1: Jó, rendben van.
0: Köszönöm, hogy hívtál bennünket, már is érkezik a dal.
1: Köszi, hello.
0: Szia, szia.

A Kovalszky meg a Vega dala szólt, ez volt a Viharban Szivárványi, és már is jönnek a friss információk Kortutai Dóritól, de előtte még egy kérés teljesül, így 9 perccel 7 óra előtt Adri Timinek szeretné küldeni a Hunter X Golden című dalt, remélve, hogy ez a dal segít majd neki levezetni a stresszt. Kívánom, hogy így legyen. I was

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
5: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszóli.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Főztök már egyébként?
8: Nem.
7: Miért? Nem is fasz?
8: Én leves szoktam néha ilyen levest. Ez meglevest. Azt szoktam.
9: Én meg sosem főztem. Csak egyszer csináltam magamnak szendvicset.
7: Azt hogy kell csinálni a szendvicset?
8: A szendvicset én is csináltam már.
9: Annyiba segített apa, hogy félbevágta a kiflit, és én beletettem szalámit, és megvajaztam.
7: A szalámit?
9: Nem, a kiflit.
7: Ja, a kiflit meg kell vajazni, szalámit teszel bele, és ennyi?
9: Igen.
7: Mibe szoktad becsomagolni?
9: Mit?
7: A kiflit, a szendvicset. Vagy nem csomagolod be, ott megeszed egyből?
9: Igen.
7: Azt hittem, a suliba viszed.
9: Nem, akkor még ovis voltam.
7: Jaj, ez még régen megboldogult ovis korodban volt.
9: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nem fizeti ki a kormány a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárdos szerződését. Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumnak kölcsönzött festmények. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a Honvédelmi Minisztérium kötött kevéssel a választás előtt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvétel után. A kormányfő közölte, megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, de ezt sem teljesítik. A szerződés Szalai Bovravlicki Kristóf honvédelmi miniszter írta alá titkosított formában, társadalmi egyeztetés nélkül. Magyar Péter szerint az országnak működő egészségügyre, oktatásra és közbiztonságra van szüksége, nem pedig a szerződésben szereplő eszközökre, a teljes keretszerződést felülvizsgálják. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumban a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és a több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Vasárnap rendezik meg az életmenetét Budapesten, ahol a holokauszt áldozataira emlékeznek. A résztvevők 15 óra 30 perctől gyülekeznek a Cipők a Dunaparton emlékműnél, a menet pedig 16:30-kor indul az idősebb Antal József rakparton át, a Kárl utc rakpartra, az embermentők nagy színpadához. Emlékező beszédet mond a Mazsihisz elnöke Grósz Andor. A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az előítéletek elleni fellépésért. A budapesti életmenetén idén is elektromos autók állnak rendelkezésre, holokauszt túlélők és idősek számára, hogy kényelmesebben vehessenek részt az eseményen vasárnap. Balatonlelle most egy új megoldással próbálja csökkenteni a kutyások és a strandolók közötti feszültséget. A héten megnyílik a Balatonlellei Kutyavidámpark. A Szent István utcában kialakított mintegy 1500 négyzetméteres közösségi tér nem egyszerű futtató, hiszen külön kutyamedence, alagutak, homokozó és ivókút is helyet kapott. A polgármester szerint fontos volt, hogy a tiltások mellé alternatívát is kínáljanak a helyieknek és az üdülőknek. A park árnyékos fás területen épült, masszív kerítéssel és beléptető rendszerrel, a használata teljesen ingyenes. A fejlesztés ráadásul a tervek szerint még nem ér véget. A jövőben további árnyékolók, padok és új pihenőelemek is érkeznek a parkba, sőt a fenntartás támogatására egy QR-kódos adománygyűjtő rendszert is kialakíthatnak a Balatonlellei Kutyavidámparkban. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Best Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután after party jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Best Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Hát nem hoztam jó híreket, mert a meteorológusok ugye már a hét elején figyelmeztettek bennünket arra, hogy csapadékos idő vár minket a hétvégén. Eléri ugyanis térségünket egy mediterrán ciklon, aminek köszönhetően már holnaptól sok esőre számíthatunk. A szombat lesz kimondottan csapadékos, de holnap is több alkalommal elered majd az eső itt a fővárosban és a Dunántúlon is. Viszont azért egy kis napsütést is kapunk, déli időtájt elvonulnak fölülünk a felhők, de csak azért, hogy a rövidebb szünet után megint eleredjen az eső. Holnap a legmelegebb órákban 16 és 19 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, és szombaton vasárnap sem lesz melegebb 15-18 foknál. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró után, úgyhogy itt nem járható a külső sáv, torlódásra készüljenek, és lassan lecseng a délutáni csúcs, de még nehéz az előrejutás. A Szélkámán tér környékén, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, illetve a Károly körúton az Asztória felé és a Vámház körúton a Kálvin tér irányában. Arra is figyelnünk kell, hogy lezárták a 11. kerületben a Török Bálint utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától egészen a Ferenc körútig felújítás miatt, és félpályás az útzár a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt, de a 14. kerületben is dolgoznak a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál. Átépítés miatt van időszakos sávlezárás. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A kívánság műsor már is folytatódik Henny kérésével, aki két lányának, hangának is kincsőnek küldi Mika Grace Kelly című dalát. Ági pedig azt írja, hogy Andrisnak szeretnék kérni Luis Capaldi Forget Me című dalát, üzeni, hogy nagyon hiányzik.
13: Ez... Hello, it's Luis Capaldi here.
12: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez volt Whitney Houstondal az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor, az önök üzeneteit tolmácsolom, jöhetnek akár SMS-ben 0630303095, akár mobil applikációnkon keresztül hangüzenetben, de akár föl is hívhatnak bennünket. A kívánságok előtt a Népsziget felé vesszük az irányt, ami egyfajta művészszigetként is funkcionál. Az elmúlt években sajátos hálózata alakult ki itt a képzőművészeteknek. Festők, szobrászok, fotósok, keramikusok, dizájnerek és zenészek egymás után fedezték fel az egykori ipari telep zugait, ezen a hétvégén pedig ezeket a kulturális formációjukat és az ő összetartásukat ünnepelhetjük a Népsziget Kultfesten. Egy nagy közös kiállítással is készülnek az itt alkotó művészek, de sok más program is lesz. Szóval ez egy igazi összművészeti fesztivál lesz, koncertekkel, workshopokkal, könyvbemutatókkal, fényfestéssel, artista mutatványokkal, holnap délutántól egészen szombat estéig, úgyhogy érdemes lesz a hétvégén a Népszigetre is kilátogatni esernyővel vagy esőkabáttal felszerelkezve. Itt a Sláger FM-en pedig az önök kedvenc dalai teszik színessé a délutánunkat. Szia, Kata, Zsolti vagyok, páromnak Beának üzenem, hogy nagyon szeretem, és küldöm neki Kállai Sanders Andrástól a You című számot. Nagyon jó dalválasztása, azonnal érkezik, és itt van Bandi üzenete is. Hello, kimaxolnám a nosztalgia faktort egy aha számmal. Remélem, hogy jó lesz a Take a Me, mert én ezt választottam. 1984-ben jelent meg ez a dal, és már is forog.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ami új lendületet kapott néhány évvel ezelőtt, amikor Cyril is felfedezte magának, és készített belőle egy olyan verziót, ami ismét feljuttatta Chris Norman és Suzy Quattro régi nagy slágerét a toplistákra. Azonnal meghallgatjuk. Linda pedig azt írja, sziakat, a lányom szülinapjára szeretnék egy számot kérni a Cat Sci-tól. Köszi szépen, Linda, hát nagyon boldog születésnapot kívánunk a kislányodnak. Már is érkezik a Gabriella, itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, pénteken sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért a nap is előbukkan majd. Sok helyen várható eső, itt a fővárosban több alkalommal is elered majd. A záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Kora reggel 12-13 fokot mutatnak majd a hőmérőink, délutánra pedig 16 és 18 fok közötti hőmérsékleti értéket ígérnek a szakemberek. És hát elér bennünket egy mediterrán ciklon, ami a hétvégénk időjárását fogja meghatározni, úgyhogy esős, borongós, szeles időre számítsanak szombaton, vasárnap és még jövő hét elején is. Jönnek az utak hírei, most már remekül lehet közlekedni a fővárosban, túljutottunk a mai délutáni csúcson, viszont arra készüljünk, hogy ma este 10 órától holnap hajnali 6-ig lezárják a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtóját a vasúti felújítás miatt. Éppen ezért a 901-es éjszakai járat is terelve közlekedik, nem érinti majd a Budafoki út, Dombóvári út és a Budapart megállót a Bécsi út, Vörösvári út felé, és holnap hajnali 4 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalom a felváltva jelzőlámpás irányítással haladhat, mert az éjszakai órákban még itt is javítják a burkolatot.

0: Mától a 12. kerületben, a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében gázvezetéket javítanak, ezért itt is félpályás az útzár, a forgalom. Jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva tud haladni, de lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát és a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, és tart a csatorna felújítás a 22. kerületben, a Török utcában, és itt is figyeljenek a megváltozott forgalmi rendre, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: közele. Ettől visszahoznak kutyák és közterek. Mindenki pörgeti, ijatom mindig tele.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és tegnap pont a kívánság műsorban beszélgettünk már Viktor Vasarely művészetéről. Ugye az idei esztendő a magyar származású, de Franciaországban világhírűvé vált alkotó szempontjából jelentős év, mert hogy a születésének 120. évfordulóját ünnepeljük idén, úgyhogy a Vasarely 120 programsorozat keretében holnap végre megnyílik egy várva várt kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, amely Viktor Vasarely életművét mutatja majd be nekünk. A kiállított alkotások között felfedezhetünk jól ismert, de Magyarországon még soha nem látott alkotásokat is, és így teljes átfogó képet kaphatunk a festő művészetéről. A több mint 140 műalkotás időrendben követi Vasarely pályájának fő korszakait, miközben a látogatók képet kaphatnak arról is, hogy miként törekedett Vasarely arra, hogy a művészet kilépjen a hagyományos műtermi keretek közül. Úgyhogy ha tehetik, akkor holnaptól mindenképpen nézzék meg ezt a kiállítást is a Szépművészeti Múzeumban, és fedezzék fel Viktor Vasarely varázsát, és fedezzük fel együtt a zenevarázsát, nézzük a kívánságokat. Szia Kata, Ákos vagyok, Ibolynak üzenem, hogy készítheti a pattogatott kukoricát, hamarosan otthon leszek, és küldöm neki a Magnacum Laude Színes Dújra című dalát. Oké, Ibolynak forog már is a dal a pattogatott kukorica készítés mellé, és Nikitől is jött egy üzenet. Hali, a Right Said Fred Don't Talk Just Kiss című számát lejátszhatnátok. Ezzel örömmel!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 8 perccel járunk 9 előtt, és Lady Gaga énekelt nekünk a The Dead Dance című dala. A Tim Burton rendezte Wednesday című sorozat második évadában is helyet kapott, amely évadban maga Lady Gaga is feltűnt Rosalind Rootwood szerepében, és micsoda különös játéka a sorsnak. Ebben a sorozatban Peller Marian volt Lady Gaga magyar hangja. Peller Marian pedig szűk egy óra múlva érkezik majd ide a Sláger FM-re is, hiszen Lélekközösség című műsora ma este 9-től jelentkezik majd, addig azonban én tartom önöket szóval még egy órán át, viszont a kívánság műsort most lezárjuk egy utolsó kéréssel. Kedves Kata, Anitának, Katinak, Léviusznak és Matyisznak üzenem, hogy már alig várom az augusztust, hogy újra együtt töltsünk egy hétvégét, és küldöm nekik Orsitól a Jött egy felhőt, Csincsilla aláírással jött ez az üzenet, a dal pedig már is forog. Jött.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
8: Székreállok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
9: Mi az az állathang, amit tudsz utánozni?
10: Hát a macska az a legkönnyebb.
9: Na, az hogy kell?
10: Miu. Ez nagyon
9: ez
10: könnyű.
9: Ez nagyon könnyű. Mondjuk a tehenet hogy lehet?
10: Nem tudom. De az nagyon nehéz.
11: Nem.
10: De még nem hallottam tehénet.
9: Búbú, igen.
10: Én még nem hallottam tehénet.
11: Ja, hát akkor azért nehéz, mert nem hallottam.
9: Hát úgy nem, hát akkor az persze.
11: De
9: hát
11: hogy csinálja a tehén? Igen. Így, ott így.
9: Nem hallottál még tehénet?
10: De
9: úgy
10: így nem.
9: De láttál már?
10: Hát láttam, és de még nem hallottam.
11: Most hallottál.
8: Székreállok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Új szigorúbb ellenőrzési szabályokat vezet be a kormány az állami kiadásokra. Gyermekbántalmazás gyanúja miatt nyomozás indult egy Diósdi bölcsődében. 8 új bemutatóval készül a Kabóca Báb Színház Veszprémben a következő évadban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új szigorúbb ellenőrzési szabályokat vezet be a kormány az állami kiadásokra, derül ki a magyar közlönyben megjelent rendeletből. Speciális felhatalmazásokat kapott a pénzügyminiszter a központi költségvetés időarányosan, a vártnál jóval magasabb hiánya miatt. Magyar Péter miniszterelnök már a kormányülés alatt jelezte, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokhoz, beleértve a pályázati kiírásokat és közbeszerzések indítását, valamint a 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez előzetes pénzügyminiszter miniszteri jóváhagyás szükséges. A döntés nem vonatkozik többek között az önkormányzati, oktatási, szociális, egészségügyi és más jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó, illetve normatív módon finanszírozott kiadásokra. Gyermekbántalmazás gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség a Diósdi Őszapó bölcsődében. A város polgármestere és jegyzője közölte, 2 szülő jelezte, hogy bántalmazás történhetett. Ezért a megnevezett dolgozót az intézmény vezető azonnal felmentette a munkavégzés alól. A jegyző ismeretlen tettes ellen feljelentést tett az érdi rendőrségen, a nyomozás pedig már elindult. A Diósdi önkormányzat mindenkért adatot a hatóságok rendelkezésére bocsát, de a folyamatban lévő eljárás miatt további részlet nem közölhet. A Diósdi Zöldfa bölcsőde tagintézményeként működő Őszapó bölcsődét tavaly márciusban adták át az intézmény 4 csoportban, 56 gyermeknek biztosít férőhelyet. Kisiklott a keleti pályaudvarról 12 óra 10 perckor Lökösházára indult Békés Intercity Gyománál. A balesetben ketten megsérültek, egyikük könnyebben, másikuk viszont súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetről Vitézi Dávid számolt be Facebook oldalán. A Tisza kormány közlekedési minisztere azt írta, az egyébként néhány éve felújított pályán a mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsija kisiklott. A vasúti kocsik megdőltek, de nem borultak az oldalukra. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szintén a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a szerelvényen 240 ember tartózkodott. A könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Havária Központ által biztosított MÁV buszokkal folytatja útját Békés Csaba felé. Hajnalban a nyugati pályaudvarnál siklott ki egy mozdony. Személyi sérülés itt nem történt, de a vonatforgalom több vágányon órákig szünetelt. 8 új bemutatóval készül a következő évadban a Veszprémi Kabóca Színház, amelynek középpontjában az ember és a természet egysége áll majd. A repertoárban felnőtt és családi előadások, klasszikus mesék, új feldolgozásai és népmesei adaptációk is szerepelnek. A színház több országos és nemzetközi fesztiválnak is helyszíne lesz. A Veszprémi Kabóca Báb Színházban 2027. februárjában megrendezik a második nemzetközi felnőtt báb fesztivált is. Az Ország iskolája 2026 címmel videópályázatot hirdett általános és középiskoláknak a Magyar Színház. A diákoknak egy legfeljebb 4 perces, YouTube-ra feltöltött videóban kell bemutatniuk, mitől különleges az iskolájuk, legyen az a közösség, a hangulat, a hagyományok, vagy akár egy kreatív ötlet. A pályaművek a Fővárosi Teátrum honlapján lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul majd. A legtöbb voksot kapó iskola teljes közössége, legfeljebb 570 fő meghívást kap egy őszi előadásra. A második és harmadik helyezett, valamint a külön díjas csapat 15 jegyet nyer. A pályázat június 25-én éjfélkor zárul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Egy jó kis repülők dal szólt, ez volt a Nem adom fel itt a Sláger FM-en, és nem adjuk fel addig, amíg halljuk a zenét, mert a zene valahogy mindig energiával tud feltölteni bennünket, vagy éppen segít, hogyha leeresztenénk. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és ezzel a témával egy picit visszaidézzük a reggeli beszélgetést, hiszen a Sláger reggelben Pornán Petra és Somogyi Zoli arról csacsogott, hogy ugye idén lett 20 éves a Spotify, amely rendesen felforgatta a zenehallgatási szokásainkat, és hát arra voltak kíváncsiak, hogy vajon hallgatóink hol, milyen felületen hallgatnak elsősorban zenét? Rádió, vagy valamilyen zene megosztó, zene streamelő felületen, esetleg CD-n, kazettán, lemezen? És hát, hogy pontos képet kapjunk a zenehallgatási szokásainkról, a téma avatott szakértőjét is megkérdezték.
1: A zenehallgatásainkra, akárhogy is a rádió tette fel a koronát, ugye jó 100 éve mindenki számára hozzáférhetővé téve a zenét, hát jó persze a készülék beszerzése legelején még talán nem volt annyira egyszerű, de aztán nagyon hamar elterjedt a technológia. Na hát technológiai szempontból is kérdeztük az előbb, hogy önök hol hallgatnak zenét. Nagyon sokan írják továbbra is a rádiót, ami nekünk
2: köszönjük,
1: a szerelem,
2: igen.
1: Úgyhogy ennek nagyon örülünk és köszönjük szépen. Tehát mondjuk rádióhallgatókat megkérdezni, hogy hol hallgatnak zenét, lehet, hogy van bennük pici elfogultság is. Éppen ezért, hogy rálássunk tárgyilagosabban a témára, felhívtuk az Artisius üzleti transformációs igazgatóját, dr. Tóth Péter Benyámin a vonalban.
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Mert hogy hát nektek van azért ezzel kapcsolatban hivatalos infótok is, ugye mint szerzői jog miatt minden hozzátok fog be adat, még az is, hogyha valaki például nem tudom, memóriakártyát vásárol, vagy egy hanghordozót, azon is ugye rajta van a kis hologram matrica, tehát hogy ti tudtok róla elvileg. Na mesélj nekünk!
3: Mindig készülnek felmérések, hogy ennek, ami nekünk van, azok arról szólnak, hogy mennyire másolnak az emberek egyébként zenét, és az egy nagyon meglepő dolog tulajdonképpen, én már azt hittem 10 évvel ezelőtt is, hogy ez csökken, és még mindig azt mutatják a felmérések, hogy egyébként a másolt zene, másolt film, másolt könyvek aránya még mindig létezik, és még mindig... Mindig növekszik. Ennek sokszor az van egyébként a hátterében, hogy azért évek, évtizedek alatt összegyűltek az embereknél letöltött zenék, filmek, és akkor ezeket kiírják, akár archiválják, külső merevlemezre teszik, vagy ilyesmi, úgyhogy ezek egyébként a mai napig megvannak, nem csak a rádióhallgatás az, ami még mindig itt van velünk, hanem egyébként ez a másolt zene, másolt film, másolt e-könyv, ez is egy abszolút létező dolog a mai napig.
2: És mennyire vette át a terepet mondjuk a Spotify vagy a YouTube?
3: Hát azért ez egy egyértelmű növekedés volt, egy nagyon látványos dolog, és ez a rádió, ugye sokáig ez volt a kérdés, az elsődleges zenehallgatási forma, és most azért egy pár éve már az is bekövetkezett, hogy a rádiót letaszította a trónról.
2: Ez
3: olyan nagyon régen. Az is, ha igen, egy olyan 1-2 éve történt meg az, hogy olyan attól függ, melyik számot nézitek, hogy a napi vagy a heti hallgatottságot, ez eléggé fej-fej mellett halad, mert azért valóban az helyzet, hogy a rádiós hallgatottság azért ez a mai napig létezik. Csak a kettőnek nagyon más a természete. Ugye a YouTube-on vagy a Spotify-on ott általában az emberek célzottabban hallgatnak, hogy csak olyan zenét, amit ők szeretnek, a rádióban pedig ugye van egy ilyen passzívabb hallgatói szerep.
1: Hát meg a meglepetés ereje, amit mondtam az előbb is. És nyilván korosztály szempontjából is megoszlik, hogy ki melyiket preferálja inkább.
3: Igen, hát a korosztályban nagyon látványos a különbség. Mondjuk azt lehet azért mondani, hogy eszközben ma már nincsen olyan nagy különbség, mert az idősebbek is első számú zenehallgatási eszközként a mobiltelefont jelölik meg, abban azért már nincsen különbség. De az, hogy milyen forrásból hallgatnak zenét, az igen. És egyébként az is, hogy mennyire zenehallgatással töltik az idejüket, tehát például a fiatal, elsősorban a fiatal férfiak, fiúk esetében a játék, gaming, az nagyon erősen előre tört a korábbi évekhez képest, és az adott esetben a zenehallgatás
2: rovására
3: is megy egy picit, igen.
1: És figyelj, ilyen fizikai hanghordozók, tehát amit említettem, hogy mondjuk ugye most már nem kazetta, hanem például, hogy memóriakártya, SD-kártya, USB-stick, ilyesmit vesztek még az emberek, vagy tényleg a virtualitásba költözött át szinte minden?
3: Megvan ezeknek a, egyébként szerintem eléggé egyértelmű trendje, tehát persze visszaesnek ezek a memóriakártya, még a pendrive is esik vissza, nyilván CD, DVD, ezek esnek vissza, és akkor közben meg egyébként a mobiltelefon, okostelefon, az ugye már teljesen, már nem lehet tovább növelni a penetrációt, de adott esetben a benne lévő memória helye az egyébként folyamatosan növekszik. A laptopok, számítógépeknél is még mindig van egy bővülés, bár a PC-t használók aránya az látványosan csökkent, de a laptop az nagyon erősen megjelent, és ugye a streaming az, amit igazán figyelünk, hogy a streamingnek az előfizetői köre az hogyan alakul, és ott azért van egy, a Covid óta lényegében van egy olyan trend, aminek azért mindenki nagyon örül, hogy, hogy azért bővül az előfizetőknek a száma.
1: Kivéve a tévécsatornák, ők nem annyira örülnek ennek, de
3: ez ők meg... lehet, hogy kevésbé, de utána megvannak a modellek, az üzleti modellek, hogy hogy lehet azért ebből kihozni a maximumot.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Tóth Péter Benjaminnak, az Artisius üzleti transformációs igazgatójának. További jó munkát nektek, szervusz!
0: Érdekes ez. Én egyébként még mindig azok közé tartozom, aki rendszeresen megveszi a kedvenc előadói CD-it, de leggyakrabban én is rádiót hallgatok, mert zenei mindenevő lévén igénylem a változatosságot, és hát ezt a fajta változatosságot a streaming felületeken az algoritmus szerintem még nem tudja hozni. No, de a kérdést még mindig ott találják, Facebook oldalunkon továbbra is várjuk a válaszokat, és repülünk tovább már is a zenei változatosság jegyében Sipos F. Tamás dalával, jön a Nincs Baj, Baby!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez volt a Tiltott Szerelem, egy régi császár előtt dal, amit újra elővettek elődék, és átdolgozták egy kicsit Lotfi Begivel és Nikával. Ez a verzió is zseniális. Ugye, ahogy azt már korábban említettem, ma 9 órától érkezik majd Peller Marian, és indul a Lélek Közösség. Érdemes lesz hát a következő órát is velünk tölteni, sőt, 10 után is maradni, hisz 10 órától meg esmélet.

0: mellett ez a második ilyen leginkább kiemelt eseményünk, kiállításunk, amire a legjobban készülünk.
1: Na de most is onnan jöttél egyébként a helyszínről?
0: Igen, most is kiállítás.
1: Mennyi meló van ezzel?
0: Hát gyakorlatilag egy fél évnyi. Hogyha úgy tekintünk rá, ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy vége van az egyik Budapest Fotófesztiválnak, elkezdjük szervezni a következőt. És ez gyakorlatilag mindig azzal kezdődik, hogy kitaláljuk, hogy a következő évben mi legyen ennek a csoportos magyar fotókiállításnak a tematikája. És akkor nyilván a múzeummal egyeztetve, de kiírunk mindig egy nyílt pályázatot. Számunkra ez nagyon fontos, hogy nyílt pályázat legyen, hogy tényleg különböző generációk, különböző oldalról érkező alkotók bátran pályázhassanak. Gyakran van, hogy társművészeti irányból érkeznek hozzánk, és ez mindig izgalmas, mint így a karácsonykor kinyitni az ajándékokat, hogy az ember megnézze a pályázatokat, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen fantasztikus időszak, amikor el kell bírálni és ki kell választani, hogy kiből lesz kiállító az adott évben. És nyilván ilyenkor az ember próbálja így összehangolni az anyagokat, mert az oké, hogy egy tematika, de hogy mi az, ami kiállításként is így jól tud működni. És nyilván ilyenkor az ember mindig egy kicsit szomorkodik is, hogy amikor meg kell húzni, hogy ő igen, ő nem. Uh-huh. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem jó az anyaga, csak hogy ebben a válogatásban jobban tud ez a másik 20 alkotó így együtt működni.
1: Az neked se egyszerű.
0: Hát nem egyszerű, és mindig szokott fájni a szívem, hogy mi az, ami nem fér be. És aztán minden évben el szoktuk azt is játszani az aktuális kurátortársammal, idén megint Szarka Klára fotótörténésze, hogy több anyagot választunk, mint amennyi elférne, mert hogy ezt is szeretnénk, meg azt is szeretnénk, nem véletlen volt ez a karácsony ajándékos hasonlat, de aztán a végén mindig minden megtalálja a helyét, és idén azért is különleges az idei kiállításunk, nem csak azért, mert divatfotóval, magyar fotó területén belül még nem foglalkoztunk a fotófesztivál programjába, bár talán sokan emlékezhetnek arra, hogy tavaly volt Peter Lindbergh kiállításunk. Igen. A műcsarnokban, aminek nagyon nagy sikere volt, de idén a Kiszteli Múzeumban a szokásos emeleti kiállítótér helyett megkaptuk a templomteret. Aha. És ott ez kurátorként is egy kihívás, hogy lehet úgy belakni, bejátszani a templomteret, hogy minden mű megtalálja a helyét, és tudjon működni is a konstellációban, meg a térben is.
1: De az önmagában is egy nagy dolog, ugye, hogy azt belakhatjátok.
0: Hát igen, és nagyon hálásak is vagyunk ezért a múzeumnak, hogy ezt a lehetőséget, ezt a teret kaptuk, mert hát ez egy kurátori álom.
1: De ez most tart, ez az álom? Tehát, hogy most kezditek megvalósítani az installálás, az zajlik? Vagy mi van?
0: Hát ez az installálás ugye holnap este nyílik 6-kor a Kiszteli Múzeumban, mindenkit szeretettel várunk egyébként, de hát hetek óta tart a rendezés és az installálás.
1: Ez hetekig tartó. Aha.
0: Igen. Azért egy hatalmas tér, nem tudom hány 10 méternyi belmagassága, nyilván 20-30 méterre nem fogunk berakni semmit, de így is azért kell egy idő, mire felkerülnek a képek a falra.
1: Az alkotók akkor most végül is mennyien vannak?
0: 41 vagy 42, azt hiszem.
1: Uh-huh. Mennyi tudott lenni?
0: Hát sajnos nem mindenki él meg.
1: Gondoltam.
0: De ilyenkor azért nagyon sokan.
1: Tehát összegyűlnek.
0: Igen, szerintem egy 30 kiállító biztos, hogy jelen lesz, és nagyon sajnáljuk, hogy vannak tényleg olyan alkotók, mint például a Keleti Éva, akinek az 50-es évekbeli divatfotóiból került be válogatás, hogy ő is nagyon készült erre a kiállításra, de sajnos már nem tudott lenni.
1: Most minden napod ott zajlik egyébként?
0: Hát mostanában igen, nyilván a munka mellett, de hogy így ingázok, igen, és aztán, hogyha pénteken megnyílik a kiállítás, akkor kicsit olyan, hogy az ember, mint a gyerek elmegy az iskolába, vagy tehát, hogy az ember befejezte vele a munkát, és utána már akkor annak magától is működnie kell, vagy magától is mennie kell.
1: De mikor van az a pont, talán pont ekkor, amikor te magad is tudod élvezni?
0: Hát amikor már készen van, és nem azt nézem, hogy a fenébe, itt nem jó helyen van a kép aláírás, vagy hogy ezt, ennek a sorozatnak a képeit más sorrendbe kellett volna kitenni, vagy ott el van csúszva egy fél centivel a középvonal, tehát az embernek ilyenkor látja az ilyesmit a szemét,

0: Vagy látja az ember az ilyesmit, aztán amikor ott van a megnyitó, és akkor még egy csomó mindent észrevesz, de akkor már együtt kell tudni élni ezzel.
1: Hú, fantasztikus lesz ez a tárlat, én biztos, hogy megnézem. Önök pedig hallgassák meg 10 óra után itt a Sláger FM-en a Slágerkultot Esmiller Andrással és vendégeivel, többek közt Somosi Ritával. Most pedig megyünk tovább Hevesi Tamás dalával. Jön a Szólj rám, ha hangosan énekelek.

0: remény.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Király Viktor újdonsága, a Zárt ajtók. Nagyon megrázó ez a dal, de hatalmas ereje van. És hát hatalmas ereje van Pornán Petrának és Somogyi Zolinak is. Komolyan emelem a kalapom előttük, hogy minden hajnalban, amikor még mindenki alszik, ők fölhörpintik a kávéjukat és befutnak ide a stúdióba, hogy 6 órakor ébresztenek bennünket. Ma reggel is izgalmas témákat tálaltak.
2: Még mindig David Attenborough 100. szülinapján pörög az egész világ.
3: Nem csodálom.
2: Nagyon tetszik a Lego húzása, hogy ugye a játékoknak a dobozán, ahol eddig a 0-tól 99 éves kori korhatár besorolás szerepelt, azt kicserélték 0-tól 100 pluszra.
3: És azt látod, hogy küldtek neki, igen.
2: Hogy nehogy már megfosszák David Attenborough ettől az élménytől. Másrészt pedig sorra kerülnek elő ennek a páratlan életútnak a különféle mérföldkövei, mint például az Élet a Földön című sorozat, ami hát nagyon komoly hatással volt 47 évvel ezelőtt a televíziózásra, illetve a dokumentumfilm készítésre, és Mike Davis, aki a producer volt akkoriban, bevallotta, hogy ő egyáltalán nem hitt abban, hogy siker lesz ebből a szériából. Amikor felidézte azt, amikor David Attenborough odaállt elé, hogy szeretne egy ilyen az élet keletkezését a legapróbb részletekig bemutató sorozatot csinálni, és megkérdezte, hogy őrültek vagytok? Tehát, hogy tényleg ilyen zöld trutyival akarjátok nyakon önteni a nézőket 13-szor egy órában? Tehát, hogy ebből, hát nem, ebből nem lesz semmi. És ma abszolút elismerően ő is úgy nyilatkozik, nagyon kedvesen mosolyogva, hogy hát az, ahogyan David Attenborough dolgozik, ahogy forgat, az nem csak ebben a műfajban, hanem magában a történetmesélésben is egy új standardet alkotott, a tiszta kommunikációval, az érzelmi bevonásával a nézőknek, illetve azzal a küldetéstudattal, azzal a misszióval, amit David Attenborough képviselt. Na és hát erről jutott eszünk be a kérdés.
3: Volt esetleg olyan ötletük, vagy munkájuk, vagy bármi, ami eszükbe jutott, le akarták róla beszélni, és mégis sikere vitték. Ennek ellenére vagy ezzel együtt?
2: Ha volt ilyen az életükben, akkor megköszönjük, hogyha megtisztelnek azzal, hogy megosztják velünk. 0630 30 30 95 8, ugye például az SMS számunk, és biztos, hogy a zenében ez gyakran előfordul, ja, hogy valami úgy nem tűnik jó ötletnek, vagy igen. Hát itt van velünk egy profi, Rakoncai Viktor a vonalban, mint
3: jó
2: igazi
3: reggelt.
2: Producer, aki azért már sok mindenkivel dolgozott együtt. Szevasz!
3: Szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
3: Mi az első,
4: hát ami... nagyon megtisztelő, hogy David Attenborough után rám gondolt a
2: Meg a Queen után.
4: Fasorba se jövök hozzá így az életúttal kapcsolatban, de nagyon, nagyon megtisztelő.
3: Viktor, volt neked olyan az életedben, amikor te nagyon hittél mondjuk egy dalban, és mondjuk az az előadó, akinek te szántad, azt mondta, hogy hát ez nem tudom, jó lesz ez, siker lesz ebből?
2: Vagy a kiadó, vagy bárki.
4: Igen, hát a zeneszerzői karrierem az ugye Zsédával kezdődött, és ilyen dióhéjban összefoglalva már egy éve el volt készül az első lemez, tehát megcsináltuk, és nem volt még kiadó. Aha. És kiadóról kiadóra jártunk, és senki nem hitt bennünk, tehát mindenki azt mondta, hogy egy szál előadó énekesnő az biztos, hogy nem fog működni. Tehát semmi értelme, aztán volt olyan kiadó, aki 3 hónapig hitegetett minket, aztán utolsó pillanatban bedobta a törölközőt, de mi kezdettől fogva úgy éreztük, hogy ennek van létjogosultsága, és egyszer, amit a szívünkbe éreztünk, azt úgy éreztük, hogy muszáj, hogy célba érjen, és aztán egyszer csak a Magneton kiadó rábólintott, és hát ugye a Motel című dal kapcsán volt egy olyan szituációnk, hogy ugye elkészült a dal, amikor az ember megír egy dalt, akkor azért nagyon sokszor ugye a hangszerelés kapcsán, keverés kapcsán nagyon sokszor meghallgatja. És van egy pont, amikor egy picit elbizonytalanodik, mert az a dal, amit az elején nagyon jónak érez, az már egy idő után a könnyökén jön ki, mire elkészül.
2: Igen.
4: És volt egy olyan pillanat, hogy amikor elkészültünk, akkor ott ültünk a stúdióba, és hát föltettük azt a kérdést, hogy vajon ez jó, ez fog ez működni?
2: Aha.
4: És ilyenkor kell nagyon arra pillanatra koncentrálni, hogy visszaemlékezni, amikor az ember először már állt a lábán a dal, és először jöttek az érzések, és azt kell nagyon jól megjegyezni, és azok nagyon jó érzések voltak. Na a lényeg az, hogy picit ott elbizonytalanodtunk, de végül is, hogyha visszatekintünk a Zséda életére, zenei pályára, akkor talán a Motel című dal volt az első olyan ikonikus dal, ami meghozta az igazi nagy sikert, és utána engem sorra kerestek meg előadók. Aha.
2: Hát másrészt most erről az is eszembe jut, hogy azért Zsédát ugye ismerjük, hogy ő egy tényleg érzékeny lélek, abszolút jó értelemben, és hogy amit mondasz, hogy a kiadók hitegettek benneteket hónapokon keresztül, meg többen eleve elhajtottak, hogy azt is el tudom képzelni, hogy miközben te saját magad már meggyőzted, hogy oké, amikor először hallottad, tök jó volt, tehát hogy rendben lesz ez a dal, lehet, hogy közben mondjuk a Zséda is azt érezte, hogy biztos van még értelme ezzel próbálkozni?
4: Hát igen, nyilván én azt gondolom, hogy egy művészember tele van bizonytalansággal, de pont ez viszi előre, hogy folyamatosan kísérletezik, és hát hál' Istennek ott az az érzet, hogy, vagy érzés, hogy föltettük magunknak ezt a kérdést, ez szerencsére nem jött be. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy az ember, amit belül érez, az hajtsa és az vigye végig. Ugyanez igaz, ugye 4 éve dolgozom a Kökény Attilával, és az első perctől kezdve azt érezzük, hogy az, ami bennünk van, ami a szívünkben van, az elképzelés, az tűzön vízen átvisszük, és szeretnénk érvényesíteni, és hát tényleg nagyon jó látni azt, hogy most a 4 éve együtt dolgozunk, és folyamatos teltházak előtt koncertezhetünk.
3: Viktor, nem csak ti voltatok ám bizonytalanok a Zsédával, amikor készítettétek a Motelt, hanem nem tudom, hogy tudsz-e róla, de például az Abba, amikor a Dancing Queen elkészítette, akkor nem voltak biztosak abban a tagok, hogy ez tényleg siker lesz. Tehát ők is egy bizonytalanodtak, szóval hogy azt gondolom, hogy
4: mondjuk
3: nincs az a baj.
4: Azt meg tudom érteni.
3: Nincs az a baj, hogy művész így érzi, na. A közönség úgy is imádja, és ennyi.
2: Na jó.
4: Igen, szóval az igazság, hogy akár egy rádió tekintetében is, ugye említettétek a Bohemian Rhapsodyt.
3: Igen.
4: Tehát ugye az is egy merész lépés volt, de ott a Queen zenekarban Freddie Mercuryval az élen volt egy olyan hitük, volt valami a szívükben, és úgy érezték, hogy egyszerűen ennek működnie kell. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, amikor az ember ilyen kicsit bizonytalanabb, hogy ne veszítse el a hitét.
2: Tök jó, akkor én most nem merem azt mondani, néha mi is elbizonyítodunk Petával, mert a végén valaki a szívesen, hogy és jól teszitek. Nem kéne ezt tervetetni. Rakocsai Viktornak köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
3: Nagyon köszönjük.
2: További jó munkát, köszönöm, mert a tavalyi MVMS koncerteteket imád láttam az Attival, meg a kongresszusi központbelit is.
3: Én a Bóka Istvánt láttam.
2: Csak így tovább.
3: Jó.
2: Szia. Szevasz.
4: Találkozunk a plázson.
2: Oké. Okay. Jó. Szia.
1: Ha már Rakoncai Viktor éppen Zsédát emlegette, akkor mi is egy Zséda dallal megyünk tovább. Érkezik a Valahol, önök pedig hangoljanak ránk. Holnap reggel is Pornán Petra és Somogyi Zoli Szilával együtt érkezik és ébreszt bennünket. Úgyhogy a jó hangulatú napindítás garantált. Nekem.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Itt az ideje, hogy elbúcsúzzam önöktől, hiszen mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, Dóri hírei után pedig jön Peller Marianni, és indul a Lélekközösség. Kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást. Holnap délelőtt találkozunk. 10 órakor jövök, és átsegítem majd önöket a hét utolsó munkanapján. Most pedig Váci Eszter és Beri Dalával búcsúzom. Jön az Egyedül. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra.

0: folyamatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A 11. kerületi egykori MOL-székházba költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Visszakerült Bulgáriába a tavaly lelőtt fiatal kerecsensólyom. Különleges koncerttel tisztelegnek Bródy János életműve előtt a Sziget mínusz egyedik napján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kormányhatározaton rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és annak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, a határidő május 18-a. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a magyar közlönyben. A 11. kerületi október 23-a utcai egykori MOL-székházba költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, tudta meg a Népszava Vitézi Dávidtól. A miniszter azzal indokolta a döntést, hogy valahol dolgozni kell, és nincs idő hosszasan keresgélni új épületet. A 70-es években épült irodaházat 2022-ben vásárolta meg az állam 6,3 milliárd forintért a MOL-tól, miután a cég új székházba költözött a Kopaszigáton. Az épületet korábban az Energiaügyi Minisztérium használta. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel, feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat, és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról lezuhant, a 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa pedig a kórházban hunyt el. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsensólymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgen felvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült, és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsensólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsensólyom fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió forint. Augusztus 9-én a Sziget mínusz egyedik napján mintegy 500 hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagy színpadára, hogy közösen tisztelegjenek a 80 éves Bródy János életműve előtt. A Bródy dalok napján a mai könnyű zene legnépszerűbb előadói és Bródy legendás pályatársai is fellépnek, többek között Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Csárli, Földes László Hobó, Lovasi András, a Csík zenekar, Törőcsik Franciska, Betonhofi, Jude Law és Azaria, amit még sokan mások. Az est során felcsendülnek az Illés és a Fonográf legnagyobb slágerei, az István a király ikonikus dalai, Bródy szóló karrierjének szerzeményei, valamint azok a dalok is, amelyeket más előadóknak írt. A koncert végén maga az ünnepelt is színpadra lép. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatlan

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, és ezúttal egy zseniális szakember lesz a vendégem, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon amikor úgy döntött ez a bizonyos ember, aki itt ül velem szemben, hogy a gyerekekkel fog foglalkozni, és a gyógyításnak szenteli az életét, akkor mi minden játszódott le, vagy mi az, ami erre terelte őt. Dr. König Róbert gyermeksebészt köszöntöm nagy szeretettel. Szia, Robi!
1: Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Mesélj egy kicsit erről, hogy nagy döntés volt-e, egy döntés volt-e, vagy valahogy sorsszerűen úgy terelődött a te életed, hogy végül a gyógyítás mellett tetted le a voksodat?
1: Ez egy érdekes történet. Nagyon korán kiderült, hogy én mit fogok csinálni, ugyanis 4 évesen döntöttem el, hogy sebész leszek. Úgyhogy nekem ez a, tudod, ez az útkeresés, ami így a tinédzsereknek a sajátja, ez teljesen kimaradt, és néha már ilyen irigykedve néztem, hogy milyen jó, hogy ők mindenféle dolgot megnéznek. Ment régen ez a Klinika című sorozat, Brinkmann professzorra.
0: Igen.
1: És hát ez inspirált, és mivel nagyon sok orvos van a családban, mi klasszikus orvos család vagyunk, senki nem tiltakozott ellene, hogy én az orvosi pályát választom. Egy megingásom volt, képzeld el, valamikor a gimi vége felé, akkor már azért voltam annyira tudatos, hogy megláttam azért, hogy ennek a szakmának nem csak nehézségei, komoly nehézségei is vannak.
0: Igen.
1: És akkor úgy döntöttem, hogy a pénzügyi szakma felé lépek, és akkor édesanyám vett nekem egy csomó tankönyvet, meg könyvet, hogy nézzem meg, hogy mi az. És akkor utána ezeket tanulmányoztam, és mondtam, hogy akkor orvosi.
0: Akkor marad még.
1: Igen, akkor orvosi.
0: Én egyébként tanultam pénzügy, tehát hogy külkerre jártam, de hát tehát nagyon örülök, hogy lediplomáztam, de hát látod, hogy én sem arra szántam, hogy így, mert nekem 10 éves korom óta volt meg, hogy merre szeretnék menni az életben, vagy mi az, ami így motivált, hogy műsorvezetés is mosolycsarni az emberek arcára. Nálad mi volt még a motiváció, hogy aztán úgy döntöttél, hogy egy gyereksebészet?
1: Hát akkor már benn voltunk az egyetemen, én Szegeden végeztem, és az első 3 év az egyetemben az inkább ilyen magolós, tanulós, ott le kell fektetni az alapokat, nem is nagyon találkozunk betegekkel, az egy ilyen szárazabb rész, nem volt a kedvencem, zárójeles megjegyzésként, de utána jött a klinikum, azt nagyon-nagyon szerettem, és ott elkezdtem látni, hogy mivel foglalkoznak a különböző szakágok, belgyógyászat, ortopédia, gyerekgyógyászat, és nagyon-nagyon-nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számomra, meg a környezetem számára is, hogy én nem annyira kedvelem a felnőtteket. Ez az igazság. Én a gyerekekkel nagyon jól el vagyok, nagyon szeretem őket, mindent eltűrök egy gyereknek, a világ összes hisztiét vizsgálat közben. Azt teljesen jogosnak érzem, mert nem érti, mi történik, félelmei vannak, nem tudja kontrollálni az érzelmeit. Ez egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet, egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott életkorban.
0: Igen, egy védtelen életkorban.
1: Igen, és ezért én bármit képes vagyok nekik eltűrni, de ha egy felnőttel szemben a türelmem az nagyon hamar elfogy, szóval, hogyha elhúzza a kezét, mikor be akarom tenni a branült a kezével, én ezeket sajnos, ezek nekem nagyon nagy erőfeszítés állam mennek. Szóval, hogy a gyerekekkel való kommunikációm, az nem kerül nekem energiába. Sőt, ott inkább én úgy érzem nagyon sokszor, hogy visszafele töltődök. Viszont a felnőttekkel való kommunikáció az nagyon-nagyon fárasztó volt nekem, nagyon-nagyon elfáradtam benne, és akkor adta magát a helyzet, hogy ugye a sebészet az eleve volt, mert az jött velem, és tudod, ez az én habitus, amit szeretek csinálni valamit, én szeretem látni annak az eredményét.
0: Igen.
1: És ez a sebészet, ez abszolút ez. És akkor jöttek a gyerekek, és akkor adtam magát a gyereksebészet, úgyhogy a 6. év végére teljesen az volt, hogy vagy gyereksebész leszek, vagy pályaválhagyó. Nem volt
0: nincs
1: más opció. De hát nagy nehézségek állán, de sikerült.
0: És a sebészet egyébként azon túl, hogy látod, hogy mi történik, vagy hogy eredményt látsz, mert a munkád eredményét látod. Azon kívül egy másik gyereksebészet privátban volt szerencsém egyszer beszélgetni, és ő mondta nekem azt, hogy ő úgy gondolja, hogy ilyen tökéletes rendszert, mint amilyen az emberi szervezet, tudod, ezt
1: még nem tudtuk reprodukálni, egyetértek
0: igen,
1: ezzel.
0: Igen, tehát hogy ez valami fantasztikus, hogy ezt valaki megalkothatta, mert egyszerűen annyira tökéletes a rendszer. De kíváncsi vagyok, hogy egy tudós embernek, aki tényleg szó szerint belelát a testbe is adott esetben, a szervezet működésébe, hogy beleilleszthető-e bármilyen formában a hit, vagy bármilyen hit.
1: Hogyne.
0: az életében.
1: Hogy nem?
0: Hát ez hogy néz ki?
1: Nagyon, nagyon fontos dolog, én azt gondolom, hogy beszéljünk erről. Ugye én az a sebész vagyok, aki a mentális egészséggel nagyon sokat foglalkozik. Ez talán azért is van, mert a gyerekek ilyen infantilisen tartanak engem, és azt látom, hogy egy mindset például, hogy hogy állunk hozzá egy betegséghez, egy gyógyuláshoz, egy nehezebb időszakhoz, az teljesen megváltoztatja annak a végét, hogy mi lesz abból. Ezt úgy kell érteni, hogy ha elhiszük, hogy sikerül, akkor is igazunk van, és ha nem hiszük el, hogy sikerül, akkor is igazunk lesz. Hogy ez egy teljesen más hozzáállás. És ez ugyanúgy igaz a gyerekekre is, mondjuk akiket kezelek, és ugyanúgy igaz rám is a műtőben. Nyilván nagyon sokat kell építkezni, meg rengeteget kell gyakorolni a beavatkozásokat, a fogásokat, a műfogásokat, hogy kialakuljon egyfajta magabiztosság. De onnantól kezdve, hogy ha nem hiszel el, hogy én ezt meg tudom csinálni, akkor nagyon nagy bajban vagyok.
0: Hogyne?
1: Ebből is adódik szerintem, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a sebészek, és biztos van ilyen, nem mondom, hogy nincs, önteltebbek, vagy így a kommunikációjukban ez a túlzott magabiztosság, ez megjelenik. Egyszerűen nekünk muszáj magabiztosnak lenni. Hogyne? Én nem mehetek bele egy ilyen szituációba úgy, hogy nem bízok abban, hogy ez bármi történik, nagy eséllyel, nagyon-nagyon nagy eséllyel, de meg fogom tudni oldani.
0: Milyen a műtőben lenni? Azt tudom elképzelni, hogy olyan lehet, mint egy teljesen más, tehát egy más tudatállapottal van jelen az ember. Annyira fókuszáltan kell jelen lenni, hogy talán ki tudod zárni az élet egyéb külső zajait. Hogy már egy meditatív állapotot képzelek el, de lehet, hogy tévedek.
1: Ennek az egésznek van egy ilyen procedúrája, vagy egy ilyen dolog, hogy bemegy az ember a műtőbe, elkezdődik azzal, hogy átöltözik, bemegy bezsilipen, leveszi a kinti ruhát, felveszi a benti ruhát, bemegy.
0: Nem tetsz szertartást tulajdonképpen.
1: Abszolút, igen, ezt a szót kerestem. Mert, és akkor jön a bemosakodós rész. A bemosakodás közben én előtte beszoktam menni, akkor beszélek egy kicsit a gyerekkel, az altatorvossal, az asszisztensekkel, a műtős fiúkkal, és akkor utána a bemosakodásnál már nálam egy ilyen teljes ráhangolódás, onnantól kezdve így lecsendesülnek a dolgok, én elkezdek gondolkodni a műtéten, nézem, hogy mi történik, mire bemegyek bemosakodva magába, ugye a bemosakodó helyiség külön van a műtőtől, mire beérkezem a műtőbe, addigra általában a gyerekeket már elaltatják, én már onnantól kezdve teljesen problémafókusz gondolkodásban vagyok.
0: Igen.
1: És utána van egy ilyen lemosás, ugye fertőtlenítünk, és egy izolálás, amikor letakarunk minden olyan részt, amit nem fogunk gyógyítani, meg operálni, és mire ennek vége van, egy teljesen más állapotba kerül az ember, ezt teljesen jól látod, és ezután sincs vége, mert hát attól függően, hogy milyen műtétet végzünk, van, mikor ez a flow állapot, ez abszolút létezik. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy megtapasztalhattam sokszor, többször is, hogy úgy tudnám leírni, ez egy nagyon jó dolog egyébként, úgy tudnám leírni, hogy olyan, hogy kívülről nézem, hogy mit csinálnak a kezeim. Hogy egy olyan, mint amikor nem tudom, hogy tényleg, mint hogy egy videót néznék, és így megy a dolog, és közben én rettenetesen jó érzéssel tölt el, hogy akkor ez most így megy, és akkor nem vesz észre az ember, és ezzel csak megint én csinálom a dolgokat, meg valami történt. A csőlátás, meg ilyesmi van, de azért én általában rettenetesen odafigyelek a környezetemre, pontosan tudom, hogy kik hol állnak, mit csinálnak, nyilván, ki bent, szóval hogy az a teljes csőlátása, hogy ezt a filmekbe érzékelik, az nincs, mert azért nekem ki kell szólnom, hogy ezt kérek, azt kérek, nem jó a lámpa, vagy kintről szólnak, mert történik valami mondjuk máshol az osztályon, igen, vagy az ambulancián, és akkor tudnom kell róla, vagy segítséget kérnek, de ez a flow élmény, és ez a ráhangolódás, ez a szertartás, ez a jó szó, ez abszolút létezik, és kell is hozzá, nem, nagyon nehéz egyből, van olyan, hogy kell, az ritka.
0: Ami sürgősségi jellegű? Ilyenre
1: hát
0: gondolsz,
1: igen, amikor trauma. Ugye én nem csak sebészetet, én gyerek traumatológus is vagyok, azt is csinálom. Az nagyon ritkán tud olyan lenni, hogy hirtelen kell döntéseket hozni, akkor nincs idő az embernek flóba kerülni, de annak is van egy ilyen lelki állapota, amikor úgy hirtelen egyszer csak bum, dönteni kell és csinálni kell, de hát erre azért nagyon sokat tréningeznek minket.
0: Tényleg? Szóval lelkileg is ilyen értelemben, vagy csak helyzetekbe tesznek újra és újra, tehát gyakorlat?
1: Rengeteg gyakorlat van, rengeteg helyzet van, illetve én oktatok rezidenseket is a közben, szóval, hogy van, hogy nagyobb nyomást helyezünk rájuk műtét közben, hogy gyorsabban kicsit figyelj oda, ezt már jobban kell tudnod csinálni, és ennek mind az oka, hogy tréningezzük őket arra, hogy lesz majd olyan helyzet, amikor majd nekik kell döntéseket hozniuk nagyon gyorsan. De hát ezek hosszú évek, amikről beszélünk, szóval egy gyermeksebészeti szakvizsga az egyetem után minimálisan 6 év, de hogy nem szokott sikerülni 6 év alatt, mert akkor sikerül 6 év alatt, hogyha úgy tudjuk beosztani a gyakorlatokat, hogy pénteken vége van az egyiknek, és hétfőn kezdődik a másik. Ez az a ritka, mert az embernek vissza kell menni a saját osztályára néha dolgozni, szabadságolások vannak, nyári szünet van, nem tudja a gyakorlati hely fogadni, nincs meg egy tanfolyam, szóval ilyen 7 év, mondjuk 7-8 év az átlag, amire valaki az egyetem után kijelentheti, hogy ő gyermeksebészet.
0: Neked is ennyi volt?
1: Nekem több is, mert én közben kimentem 2 évre Angliába, úgyhogy én nekem azt hiszem, hogy 8 vagy 9 év volt azzal a kitérővel együtt.
0: A kitérő egyébként szintén szakmai volt, tehát tanulni mentél ki, vagy fegy egyéb, mert akkor nem...
1: Dolgoztam kint, ott ilyen magánkórházakban dolgoztam financiális okokból, meg kalandvágyból, egyébként rengeteget tanultam.
0: Tényleg?
1: Nagyon-nagyon sokat. Hogyne. Egy teljesen más rendszer, teljesen más kultúra. Megtanultam nagyon-nagyon angolul, megtanultam a szakmai nyelvet angolul, megtanultam, hogy csinálják ők. Iszonyat sokat tanultam, amit utólag vettem észre, hogy mennyi minden rám ragadt. Nagyon-nagyon sokat.
0: Arra vagyok nagyon-nagyon kíváncsi, hogy szerinted egy extra különleges lelkialkat kell-e ahhoz, hogy az ember ezt a munkát végezhesse, de most még ne válaszolj, mert most tartunk egy rövid szünetet, és ezzel kezdjük majd a második blokkunkat.
1: Rendben.

0: Folytatódik a Lélekkezesség Peller Mariannal, dr. König Róbert gyermeksebésszel, többek között gyermeksebésszel, mert tényleg diplomahalmozóval beszélgetek. És ott maradtunk el, hogy kint ugye tanultál Angliában is 2 évet, nem dolgoztál, bocsánat, dolgoztál.
1: Hát is, igen.
0: De
1: igen.
0: És nagyon sok mindent tanultál, azt így fogalmaztad meg, de az a lényeg, hogy vajon kell-e különleges lelki alkat, mert ahogy hallgattam, hogy mi mindent kell végigcsinálni, milyen kitartás kell ahhoz, hogy az ember eljusson odáig. Továbbá hirtelen döntéseket hozni, annyi hitnek lenni, hogy magamban hiszek és meg tudom csinálni, és egyfajta, ne rosszul értelmezd az Isten komplexus, de mégis ott te vagy élet és halál ura adott esetben.
1: Nem szeretünk így gondolni rá.
0: Hála Istennek, ha nem, de hogy közben mégis valahol van ekkora súlya dolognak, én nem bírnám végigcsinálni ezt. Én összeroppannék ez alatt a teher alatt.
1: Senki nem születik sebésznek, ez is egy tanulható szakma. Ez a határozott véleményem. Itt is, mint bárhol vannak tehetségesek, meg kevésbé tehetséges, de hogy ez a dolog, ez szerintem itt túl van értékelve, hogy valaki ennek született. Nyilván vannak tehetségesek. Mindent meg lehet tanulni, mindenhez hozzá lehet szokni. Én ezt tanultam ezekben az években, amik mögöttem vannak. Most egy pár napja volt 25 éves jubileum, ahogy én az egészségügyben dolgozok. Inkább azt mondom, hogy megváltozik attól, hogy milyen lelkületű vagy mondjuk a hozzáállásodat tekintve mondjuk ezekhez a manuális szakmákhoz, az inkább abban befolyásol, hogy téged mennyire fog ez megviselni mondjuk otthon hosszú távon ez a dolog, de én azt gondolom, hogy ez is tanulható. Illetve van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit én mindig elmondok, hogy iszonyat erős segítséget kérni mentálhigiéniás szakembertől. Én is kértem, nekem is volt a hivatásom miatt olyan mély pontom, amikor úgy gondoltam, hogy ezt most már egyedül nem tudom megoldani, nem is akarom megoldani, mert nagyon hosszú lenne. Úgyhogy emiatt kértem, és lehet segítséget kérni, és már egyre több ilyen helyzet is van, ahol már ezek előtérbe kerülnek, mert ez egy ilyen nehezebb szakma, de én azt gondolom, még egyszer mondom, senki nem születik, ez egy tanulható dolog, csak kell hozzá elhivatottság, meg kitartás, igen, meg sokszor kell azért fölállni a padlóról.
0: Mi az, ami nálad padlóra tudott küldeni, és nem kell nagyon részletekbe menni, hogyha olyan a történet, de hogy azért mégiscsak, ha kudarc élményed van, akkor azt feltételezem, hogy az valamiféle nem gyógyulással jár.
1: Hát ezek tragédiák voltak, igen, természetesen.
0: Igen.
1: Hát ezek nehéz dolgok. Olyan szempontból nagyon szerencsés vagyok, hogy a gyermeksebészetben kevés van. Kevesebb, akkor így mondom.
0: Igen, igen.
1: A gyerekek nagyon-nagyon jól gyógyulnak, nagyon-nagyon kitartóak, sokkal erősebbek, mint a felnőttek.
0: Ez de érdekes.
1: Igen, a legerősebbek a újszülött korban vagyunk, szóval amit az emberi test újszülött korban kibír és megcsinál, az megismerhetetlen az életben. Soha többet nem leszünk olyan erősek, mint amikor megszületünk, és ahogy öregszünk, úgy veszítünk folyamatosan ebből a képességekből. A gyerekek gyorsabban gyógyulnak, meg abból kifolyólag, hogy védjük őket, kevésbé sérülék, sekkel teli az ő életük.
0: Tehát vigyázunk, azért igen, van. Tényleg, nálunk a mi kultúránkban ez jelen van,
1: igen,
0: hogy a gyerekekre
1: az jobban
0: figyelni. Így, ha egyetértünk maximálisan, hála az égnek. Ugyanilyen türelmes tudsz lenni a saját gyerekeiddel is?
1: Igen.
0: Tehát akkor ez neked igenis egy extra képességed, hogy a gyerekekkel ennyire jól kijössz, meg megtalálod a hangot.
1: Lehet, tudod, amikor én felnőttem, akkor egy olyan helyzet adódott, hogy köztem és a húgom között 9 év a korkülönbség, és én erdélyi vagyok, és akkor költöztünk át Magyarországra, és a szüleim nagyon sokat dolgoztak, úgyhogy én 10 éves koromban az 1 éves húgomra rengeteget vigyáztam, úgyhogy ez nagyon hamar kialakult, ez a fajta kötődés, és igyekszem erről felül türelmes lenni otthon is, hogyha már így alakul, és nem hazavinni a melót nyilván.
0: Na és akkor még egy pillanatig engedd meg, hogy visszamenjünk. Tehát ahhoz, hogy fel tud dolgozni, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy azt mondtad, hogy érdemes segítséget kérni. Ez azt gondolom minden szakmában így van, vagy mindenkinek az
1: szerintem
0: életében.
1: Szerintem minden élethelyzetben, ugye? Így van. Mert az emberek azt gondolják, hogy az gyengeség, hogyha segítséget kérnek, miközben én pont azt gondolom, hogyha fogod a bátorságodat, bevallod önmagadnak, hogy neked most segítségen van szükséged, és keresel egy szakembert, és segítséget kérsz, akkor ez erőt jelent, mert visszaszerzed az irányítást az életed fölött, úgyhogy ez egy iszonyat erő, úgyhogy én ezt mindenhol hirdettem saját példámból, hogy meg lehet, amikor szükség van rá, akkor szükség van rá, ezt szoktam mondani, hogyha eltűnik a kezem, akkor fölkeresek egy traumatológust valószínű, úgyhogy ugyanígy történik a mentálhigiénés problémámban, akkor is fel kell keresnem egy szakembert.
0: Volt ezek szerint olyan élethelyzet,

0: tempót követtük meg azt a, az irányt, amit, amit ő, ő javasolt. Hát ez egy nagyon sokrétű dolog. Hát, aki valaha is foglalkozott pszichológiával, azt tudja, hogy a felszínen lévő probléma az nem adja ki a probléma. Úgyhogy hát oda le kellett menni, azt ki kellett gyomlálni, és akkor most már minden van.
1: És ehhez kell az igazi bátorság, aztán tudod, Robi, azt gondolom. Mert nem csak ahhoz, hogy odafordulj, hanem hogy aztán ne torpanj meg, amikor kiderül, hogy azt hiszed, hogy ez a probléma, de ez csak a felszín, le kéne menni a mélybe. Tehát van, azt szerintem sokan ott adják fel, vagy engedik el inkább, mert nem mennek lemenni. És nem tudom, lehet. És a saját tükrükbe.
0: Lehet, lehet. Nekem nagyon érdekes volt, úgyhogy én egy nagyon kíváncsi ember vagyok alapvetően, és ez a kíváncsiság engem mindig hajt előre, úgyhogy, úgyhogy nekem ez egy nagyon érdekes utazás is volt.
1: Milyen módon tud egy sebész ember, aki azért le van terhelve rendesen, kikapcsolódni és visszatöltődni. Mondtad ugyan, hogy a gyerekekkel való kommunikáció furcsa módon még vissza is tölt, de azért fizikálisan mégiscsak fáradhatsz. Meg egyébként mentálisan is.
0: Igen, sport, az szerintem eszméletlen fontos. Én most mindenfélével mindent is sportolok, amikor csak lehet sportolok.
1: De mi csapatsport, vagy pedig...
0: Ez megint habitus kérdése. Én a labdaérzékemet azt úgy szoktam mondani, az olyan, mint egy téglafalé, hogyha belém rúgják a labdát, akkor lepattan róla, amennyit tudok felmutatni, úgyhogy a labdasportjátékok azok nálam nem működnek. Én szeretek futni. Ugye az a 20 év a műtőasztal mellett megviselte a derekamat, úgyhogy kettővel ezek, mert az egy nagyon jó deréktorna, de azt is úgy kezdtem, hogy gyógytornászhoz jártam nagyon sokáig, hogy megtanítsa az alapokat, és most elkezdtem úszni, mert évek óta hangoztatom, hogy az egyik legegészségesebb formája a mozgásnak, és nagyon sokat túrázok. Egyébként az emberek mindig elfelejtik, hogy mindig, amikor tudod, kapnak egy ilyen kérdést, hogy lehet lazítani, mindig ilyen extravagáns dolgok jönnek. Szerintem a séta a legalul értékeltebb mozgásforma a világon. El kell menni sétálni.
1: Tényleg így van. És ugyanezt mondta nekem az edző ma konkrétan. Hogy igen, hogy
0: én már ezt olyan rég mondogatom, és a természetnél nincs jobb stresszoldó. Tényleg nincs, mert nem vagy tőle másnapos. Úgyhogy én azt gondolom,
1: hogy... És egyéb mellékhatásokról nem is beszélve. Igen.
0: Szóval,
1: igen.
0: Hogy én ezt a kettőt nagyon fontosnak tartom. Én amikor csak tudok, megfogom a családot, és megyünk, sétálunk, kimegyünk a természetbe, a parkba, ház körül, le az udvarra, lényegtelen, minél többször. Angliában egyébként az egyik dolog, a szakma mellett, amit tanultam, hogy nem az időjárás határozza meg, hogy hol vagyok, hanem az öltözéken. Úgyhogy mi felöltözünk, és kimegyünk esőbe is. Szóval,
1: esőbe
0: hogy,
1: is.
0: Hogy nem baj, hogyha sárosak lesznek, vízálló a cucc, majd lemossuk róluk. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, de nagyon szeretek olvasni. És játszok számítógépes meg konzolos játékokkal.
1: Az még jó, mert az még beránt. Tehát az kimossa az agyat.
0: Az egyébként veszélyes.
1: Igen, sajnos igen, de közben felnőttként
0: tán. Erre nagyon-nagyon odafigyelek, de hála az énnek annyira sok időm nincs rá, mert a gyerekek már nem hagyják. De
1: mekkorák most a gyerekek?
0: 7 és 4.
1: Akkor még az egy kicsik, tehát hogy igen, most sokat
0: hát minden este olvasunk, persze.
1: Sokat igényelnek apából, anyából. Persze,
0: hála az égnek, hát ez egy nagyon jó időszak, rettenetesen élvezem.
1: De jó
0: ez. Ez tök jó. Igen, az együtt olvasások, az együtt játékok. Nem mondom, hogy nem lehet kifáradni a 60. ugyanolyan társasjátékból, de mindig azt szoktam mondani, hogy a gyereknevelésben sosincsen állandó állapot, minden csak egy átmeneti állapot, mert ahogy nőnek, mindig folyamatosan minden változik, úgyhogy ezzel a mindsettel mindig lehet örülni annak, ami éppen van.
1: És tetszik, hogy a mindsetet használod újra és újra. Most tartunk egy rövid szünetet, innen folytatjuk már is tovább a beszélgetést.

0: Folytatódik a Lélekközösség, Peller Marianna vendégem, dr. König Róbert, és gyermeksebész, és nagyon élvezem ezt a beszélgetést, mert ritkán van alkalmam amúgy betekinteni egy profi gyermeksebész életébe, vagy gondolataiba, vagy lelkiségébe, és te magad azt mesélted, hogy 4 éves korodban te már tudtad, hogy orvoslással fogsz foglalkozni. Konkrétan sebészettel.
1: Nekem már akkor a sebészet
0: be volt csípődve.
1: Be.
0: De apa, anya sebész volt?
1: Nem.
0: Tehát ők más területen.
1: Van gyereksebész a felmenőim között, rokon, igen, de a édesapám szociális munkás, édesanyám pedig gyermekgyógyász, neonatológus.
0: Oké, tehát akkor nem ennyire közeli.
1: Igen, de azért eléggé humán beállítottságú, hogy mondjam, vagy épp nem, szóval, hogy az egészségügyfele.
0: Egészségügyfele, persze, csak úgy értem, hogy nem volt annyira közeli rokon a sebész rokon.
1: Nem.
0: Tehát, hogy ez az izgalmas, hogy ezt a 4 éves gyerek honnan hozza, miért gondolja azt, hogy honnan lövődik be, ez lehet, hogy Brinkmann professzor.
1: Professzor nagyon jó körülmények között ért, meg volt azt hiszem, hogy Cabrio 1-es Golf, és hát az...
0: Azért az
1: van, az durva.
0: De ha ehhez durva. Sebésznek kell lenni, ám legyen.
1: Akkor igen.
0: Itt még meg akartam kérdezni, mert a gyerekeidről is meséltél egy picit, 4 és 7 évesek, hogy náluk, mert ugye 4 éves voltál, náluk látsz bármit, vagy mondanak bármit, hogy ők tudják-e már, hogy merre orientálódnának, vagy ők nem így működnek, mint te?
1: Szerintem mi nem működünk már így felnőttek. Szóval az én gyerekkoromban az a kérdés, hogy mi leszel, ha nagy leszel, az így folyamatosan röpködöttem.
0: Ez
1: a mai társadalomban az önmegvalósítás miatt ezek a kérdések szerintem a gyerekek életében nem annyira gyakoriak, vagy legalábbis az én környezetemben, mint az én életemben. Szóval én nem kérdezgetem, hogy mi leszel, ha nagy leszel, úgyhogy szerintem ők ezen nem is nagyon gondolkodnak. Hogy merre mennek. Úgyhogy nem. Ugye régebben talán hamarabb szerettük volna, hogy felnőjenek a gyerekek mindenféle helyzetből adódóan, akár társadalmi, akár szociális, akár az, hogy ez volt az elvárás. Ma pedig minél, most az a jobb, minél tovább gyerek vagy, mert mi már rájöttünk, hogy igazából nem volt olyan jó ilyen hamar felnőni. Úgyhogy nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal.
0: De ez egy zseniális következtetésem, hogy mi tényleg az a generáció vagyunk, akik azt szeretnénk, hogy a gyerekeik minél tovább gyerekek tudjanak lenni, mert nekünk föl kellett,
1: nekünk az volt. Mi lesz, a nagy leszel?
0: Igen.
1: Hát most meg ők meg nem. Nagyon érdekes.
0: Teszünk velük vajon ezzel?
1: Ugye? Pont ezt akartam mondani, nagyon érdekes, nem szabad átesni a ló másik oldalára, de hát valahol nekünk is el kell rontani a saját generációnkat, nem?
0: De szeretlek. Igen, ez egy nagyon fontos. De szerintem szülőként nem tudunk nem hibázni.
1: Persze.
0: Ugye? Persze.
1: Biztos, hogy így vagyunk vele, majd a végén a fejünkre olvassák.
0: Persze. Valamiért kell majd, hogy pszichológushoz forduljon.
1: Nyilván.
0: Jó, és muszáj megkérdeznem, és egyszer már próbálkoztam, de most akkor konkrétan felteszem ezt a kérdést, hogy te hogy állsz a hittel? Mert orvosként, tudósként, tehát te azt gondolom, hogy azt is el tudnám képzelni, hogy azt mondod, hogy hagyjál ilyen hülyeségekkel, hogy Isten megteremtő, meg nem tudom, energia, univerzum. De kíváncsi vagyok, hogy te hogy állsz ezekkel.
1: A hit az rendkívül fontos. Én nekem a legerősebb hitem abban van, hogy magamban hiszek abban, hogy olyan dolgokat csinálok, amiket meg tudok valósítani. Nagyon fontosnak tartom, hogy, és ez a hit kérdés szerintem, hogy olyan utat jelöljünk ki magunknak, amit hisszük, hogy végig tudunk járni. Bármilyen legyen is az, de azt látom például, hogy a vallások például a gyógyításokban nagyon sokat segítenek, mert a hívő emberek jobban bíznak, könnyebben tudnak kinyílni a mentális egészségükre, a vallás mi voltából fakadóan jobban vigyáznak, környezetben vannak, van egy törzsük, hogy úgy mondjam, ami körülveszi őket és vigyáz rájuk, sosincsenek egyedül, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, és abszolút jónak.
0: A gyógyítás szempontjából.
1: Minden
0: tulajdonképpen
1: szempontból
0: megsegíti
1: egyébként.
0: A te munkádat.
1: Minden szempontból. Szerintem igen. Ezek fontos dolgok.
0: Akkor te viszont nem is szoktál veszekedni, vitatkozni senkivel felfelé?
1: Nem.
0: Tehát nincs ilyen beszélgetés. Te magaddal beszélgetsz magaddal.
1: Nem. Én nagyon hamar megtanultam, hogy ha magammal nem vagyok őszinte, szóval, hogyha magamnak nem vallom be, hogy ezt én szúrtam el, aha, hogyha ezt én csináltam, akkor az nagyon hamar visszajut. Ezt a műtő nagyon hamar megtanítja az embernek.
0: Igen.
1: Mert ott teljesen egyértelmű a műtét végén, hogy az jó lett, vagy rossz lett. Mm. És ez egyértelmű, ez teljesen világos. Szóval, hogyha áltatom magamat, hogy de még jó volt, de én jól csináltam, az egy akkora veszélyes önállításba, egy olyan spirálba visz, amit csak lefele tud húzni, és én ezt nagyon hamar megtanultam, hogy őszinte legyek saját magammal, és ez az őszintesség egyébként erőt ad.
0: Hogyne?
1: Mert igenis be kell vallani azt, hogy hát ezt elrontottam, csak így lehet tovább lépni, mert egyébként meg viszi magával folyamatosan az ember a puttonyba.
0: Igen, különben cipeli. De ez azt jelenti, hogy akkor te nagyon tudatosan vállalsz felelősséget a döntéseidért. Minden pillanatban.
1: Igen. Én egy nagyon pragmatikusan gondolkozó ember vagyok. Érdekes, hogy emiatt lettem sebész, vagy a sebészet tette ezt velem.
0: Talált meg ezért. Ja, vagy ő alakította.
1: Ezt nem tudom megmondani. Nem ismerek a családban ennyire pragmatikusan gondolkodó embert. Érdekes meg, hogy amikor jönnek be a gyerekek, és akkor kérdezem, hogy melyik tantárgyat utáld a legjobban, meg melyiket szereted a legjobban, és mindig, amikor mondják, hogy a matek a kedvencük, és mondtam, hogy nekem is, vigyázz, még orvos lehetsz. Szóval, hogy nekem abszolút a fizika matek volt a húzó tantárgyaim, azok mentek a legkönnyebben, azok voltak a legjobban, mindenféle versenyeket nyertem, de mégis az egészségügy felett endáltam.
0: Elképesztő. És bocsáss meg, hogy ilyet kérdezek, a feleséged is nem tudom, gyógyítás területén dolgozik?
1: Pedagógus, fejlesztő pedagógus, úgyhogy ő is
0: gyerekekkel,
1: mind a ketten gyerekekkel foglalkozunk alapvetően. Úgyhogy hát ez egy rettenetesen jó kiegészítő.
0: Igen.
1: Két dolog, mert hogy nagyon sok tanácsot tudok tőle kapni abba, hogy lehet a gyerekekkel foglalkozni, hogy lehet elterelni a figyelmüket, hogy lehet beszélgetni velük, úgyhogy ebből mind a ketten szerintem fejlődünk.
0: Azt mondtad, hogy te tanítasz most, ugye? Azt mondtad,
1: gyakorlatokat tartok az egyetem keretein belül, igen.
0: Van olyan szakmai mentor a te életedben, akihez te fordulsz tanácsért?
1: Hogyne.
0: Több is van?
1: Jelen pillanatban egy, de hát azért a képzésem során nagyon sok hihetetlen tudású, hihetetlen személyiséggel és zseniális emberrel találkoztam, akiktől rengeteget loptam. Én mindig azt szoktam mondani...
0: Jó, de nem anyagi dolgok.
1: Nem, tudást. Én mindig azt szoktam mondani a rezidenseknek is, hogy a sebészetet nem lehet igazából jól tanítani, ezt el kell lopni, bent kell állni, a műtőben nézni kell, és el kell lopni
0: a
1: kis trükköket, mert nagyon sokszor nincs is tudatában az embernek azzal, hogy azt a kis mozdulatot, azt a kis csavart csinálja, azt egyszerűen le kell esni. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, én az ország gyermeksebészeti és traumatológiai kiválóságaitól tanultam és dolgozom is velük.
0: Szoktál még azért pihenni, és tudom, mondtad az erdőt, meg a nem tudom, de azt érzem, hogy közben, és nagyon kipihent a fejed, annak ellenére, hogy azzal kezdted, hogy hajnalban, hogy túl korán keltél.
1: Igen, hát most ugye nagyon sok mindent csinálok, most dolgozom kórházban, és miniszterelnöki biztosként is dolgozom, könyvet is írok. Ezek, tudom, hogy ilyen furán hangzik, de hogy ezek feltöltenek engem.
0: Igen, fura.
1: De ezek feltöltenek engem, szóval bármilyen hihetetlen, hogy tök jó dolog, szóval meg lehet találni a kapcsolódásokat, szóval például az esti mese után, amit elolvasok a gyermekeimnek, utána azzal a mindsettel, azzal a gondolatokkal le lehet írni, könyvet írni. Ez én igaz. Gyerekeknek írok könyvet, és akkor ezt mindig úgy időzítem. Igen, most fog megjelenni majd ősszel a második része, ilyen egészségügyi könyveket írok nekik, meg a szülőknek, nem titok.
0: Világos.
1: És én nagyon szerettem ezt csinálni, azt is nagyon élvezem, hogy ott vagyok a műtőben, és azt is nagyon élvezem, hogy az egészségügynek az egészére is ráhatásom van, és egy olyan fajta szemléletet hozok, ami alulról jön, és egy teljesen másfajta meglátást abszolút tud bevinni, ezért is vagyok ott, ahol
0: nagy
1: vagyok.
0: Nagy szükség van rá.
1: És ez a sok dolog, ez engem feltölt.
0: Igen.
1: Ez engem feltölt. A monotonitást azt jól tudom viselni egy ideig, de utána az ember szerintem nagyon fáradt tud menni, és szerintem a kiégéshez vezető út monotonitásra van kikövezve.
0: Ugyanezt gondolom.
1: Úgyhogy talán az, hogy beiratkoztam és megcsináltam az egészségügyi menedzsment iskolát így 40 fölött, az egy taktika volt arra a válaszként, hogy úgy éreztem, hogy most már elkezdek kiégni.
0: kell valami más, új impulzus.
1: Akkor kellett valami új impulzus, és egyelőre én azt gondolom, hogy hát jól működik, úgyhogy örülök neki rettenetesen, hogy jó döntést hoztam.
0: Én meg annak örülök, hogy vállaltad, hogy eljössz ide és beszélgetünk.
1: Nagyon szívesen.
0: Hogy szántál erre időt, és a hajnali kelés ellenére. Nagyon élveztem, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is.
0: Majd még úgy is fogunk, ha megengedett. Jó
1: legyen
0: idő.
1: Így.
0: Köszönöm a legjobbakat. Veletek pedig 2 hét múlva találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yeah.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket a leköszönő kormánytagjai. Szombaton tartják az Ártmozik éjszakáját Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a miniszterelnökség épülete előtt. A kormányfő szerint Pintér Sándor volt belügyminiszter, maga kérte az azonnali vizsgálatot, és bár más miniszterek, például Rogán Antal nem kértek ilyet, rájuk is kiterjed majd az ellenőrzés. A kormányfő közölte, hogy az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent az átadás-átvételen. A tárcavezetők különböző formában adták át az információkat és az aktákat. Az átadás-átvétel a kormányváltás utolsó adminisztratív lépése, amelynek során a távozó miniszterek minden a vezetésük alatt keletkezett iratot, szerződést, jegyzőkönyvet és egyéb dokumentumot átadnak a tárcát átvevő minisztereknek, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson a kormányzás. A volt kormánytagjai egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthon számára ajánlják fel a nekik járó végkielégítést, jelentette be videós üzenetében Gulyás Gergely. A korábbi miniszter ezzel Magyar Péter miniszterelnök jelentésére reagált, aki azt várta, hogy a leköszönő kabinett tagjai mondjanak le a juttatásról. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormánytagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Egyetlen vízmintában sem mutatta ki egészségre káros szennyezést a Greenpeace legutóbbi vizsgálatai során a Gödi akkumulátorgyár környezetében. Kammerer Zoltán polgármester hangsúlyozta, a város saját akkreditált monitoring rendszere folyamatosan figyeli a környezetet. Az összes mérési eredmény függetlenül attól, hogy ki rendelte meg, elérhető a város honlapján. A városvezető kiemelte, hogy Göd fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a politikai stabilitást és az összefogást, a jövőbeni fejlődés zálogát pedig a térség új országgyűlési képviselőjével, Miskolci Orsolyával való szoros együttműködésben látja. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán. A Hungaromet közlése szerint a Budapest János hegy meteorológiai állomáson hajnali 1 óra 20 perckor óránkénti 76 kilométeres szelet mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 kilométeres szél volt, amit még 2003-ban lágymányoson jegyeztek fel. A Hungaromet megjegyezte, hogy érdekes módon épp abban az időszakban tölt meg a rekord, amikor mérséklődött a légmozgás. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Ártmozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élményt nyújtson a filmrajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
2: A sokadik Ártmozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lesz a budapesti művész mozikban, tehát a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozinkban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmbe nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dáné Pipész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségű nézhető meg ezen az egy éjszakán. Hajnalig a mozigépészeink mind az öt érintett mozinak az összes termében ott vannak, és hát hatalmas film imádó buli lesz ez a május 16-ai egy éjszakás mozikaland.
1: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találják meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Guba Gábor pedig jó régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre, mert millió lába van a kulturális életben, promóterként, meg hát mindenfajta program szervezőjéként. Nagyon örülök, hogy először találkozhatunk itt az éterben, meg az életben is.
2: Köszönöm András ezt a kedves felvezetést, és hát üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Na jó, hogy jöttél, mert most akkor kinyitod az ajtót, és belátunk egy picit a kulisszák mögé. Millió program ott van a te kínálatodban. Hát az egyik egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás.
2: Igen, hát óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy február 6-ai nyitással el tudtuk Magyarországra hozni a Harry Potter kiállítást, ami hát a kiállítások tekintetében ez a világ első számú utazó kiállítása, és hát ezt próbálom számokkal is azért jelezni, hogy tényleg miről beszélünk, mert...
1: Csak a léptékek
2: miatt is érdemes, mert hát 70 kamionnyi installáció érkezett, ami szerintem egy gigantikus. Elképesztő. Tehát utazó kiállítások tekintetében ez ilyen felfoghatatlan szám. Ezt körülbelül úgy kell felfognunk, vagy értelmeznünk, mint hogyha mondjuk a Puskás stadionban egy YouTube koncertet szerveznék meg, vagy egy Rolling Stones, tehát egy ilyen
1: szintű. De még oda se feltétlenül, hogy jönnek 70 kamionban.
2: Még oda se néha, igen. Ott is általában az a 40-50 az, ami reális szokott
1: jó,
2: lenni.
1: Tehát ez egy gigantikus
2: méret. Igen. Igen, és hát mellé persze hát ezt a 70 kamionnyi installációt azért be is kellett építeni. Tehát ennek volt egy nagyon komoly előmunkálata. Január hónap az gyakorlatilag ezzel telt nekünk. Már eleve a felkészülés, hogy tudjuk fogadni ezt a fantasztikus méreteket. 3000 négyzetméter különben, ami a befogadó képessége ennek a területnek, ahol a kiállítást meg tudtuk valósítani.
1: Azt mondd is elkérlek, hogy hol.
2: Igen, ez Szentendre-Budapest határában van, ez a Green Event Hall, ez a Bravos Business Park területén, ez egy teljesen új helyszín, egy vadonatúj helyszín. Ennek a, úgymond az infrastruktúrájának a kialakítását már mi elkezdtük az előző hónapokban. Tehát itt már gyakorlatilag ősz-tél folyamán már egy nagyon komoly háttérmunka zajlott, hogy ezt a kiállítást tudjuk fogadni és meg tudjuk valósítani. De úgy érzem, hogy megérte, mert tényleg egy csodát sikerült elhoznunk. 21 nap volt maga az építés, még ott januárban, amikor már a felkészülések megtörténtek, és hát 50-100 ember dolgozott naponta azon, tényleg éjjel-nappal, tehát volt, amikor éjjel 2-3-kor mentünk haza a stábunkkal, és itt nem csak mi lokálisan adtuk, hanem itt az amerikai partnerünk, tehát a Warner Brothers, meg az Imagine Exhibition, aki a világ első számú kiállítás szervezője. Ők is hoztak lokális embereket, akiknek mondjuk a szállásolását, étkeztetését, mindent nekünk kell ilyenkor csinálni. Ezt csak azért mondom el a kedves hallgatóknak, hogy érezzék, hogy egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen esemény mögött óriási logisztika, és egy óriási szervezési munka van. És én rendkívül büszke vagyok a csapatunkra, a mi szűk tímünkre, akik ezt koordinálták, és ennek a szakmai irányítását végezték.
1: Hogy fogadta a közönség?
2: Igen.
1: Mert most már hónapok óta van viszonyításotok.
2: Igen, hát a február 6-ai nyitás napján, amikor kinyitottuk a kapukat, akkor már egy olyan felfokozott érdeklődés volt a kiállítás iránt, hogy már akkor egy csúcsot már akkor megdöntöttünk. 42.500 eladott jegyünk volt a február 6-án reggel 10-kor, amikor kinyitottuk a kiállítást.
1: Ez mind elővétel van.
2: Ez volt az elővétel, tehát a pre-sale része. És hát most, hogy itt vagyok nálad, és kedves hallgatóknak egy örömhírt tudok mondani, mert a héten adtuk át a 100 000.
1: Szívből gratulálok.
2: Vagyis fogadtuk a 100 000. Látogatót, ami szintén egy egyelőre felfoghatatlan csúcs, tehát ez ilyen még nem volt Magyarországon, hogy ennyi ember megtekintsen egy utazó kiállítást.
1: Gábor, de lehetett ezt sejteni? Tehát, hogy én értem, hogy ez egy világviszonylatban menő dolog, meg egy látogatott kiállítás, de azért Magyarország más piac.
2: Igen, ezt
1: hallom ezt a vendégeimtől estére.
2: Ezt meg kell, hogy erősítsem. Azért én is most már 37 éve vagyok ebbe a zeneiparba, és mint ez a produkciós irodánk, tehát a Green Stage produkciós iroda, Green Exhibition, ami most kibővült ezzel a kiállítás résszel. Most már 22 évesek vagyunk, szóval 22 éve rengeteg világsztárt hoztunk el Magyarországra, rengeteg magyar produkciót állítottunk színpadra, tehát nekem is azért van ilyen meg olyan tapasztalatom is, tehát érzem azt, hogy a magyar piac azért sokat fejlődött, nagyon erősödött, nagyon fogékonyak, és imádják különben a külföldi sztárok is a magyar közönséget, tehát nagyon, nagyon szeretik, és nagyon értékelik azt, hogy mennyire értő közönség van Magyarországon, és mennyire lelkes egy-egy eseményen. De igen, azért vannak napi harcok, napi küzdelmek, de hát Ha már ilyen számokkal traktáltalak téged itt, hogy elmondtam, hogy
1: hát itt,
2: mióta vagyok ebbe a zeneágazatba, ebbe az iparágazatba, azért azt elmondom, hogy nem véletlenül, mert ha nem szeretném ezt, amit csinálok, és nem élvezném, és nem tekintenék nap mint nap az ébredésem után arra, hogy megint itt van egy jó nap, amit egy alkotói tevékenységgel tudunk teljesíteni, akkor valószínű mással foglalkoznék már.
1: Nyilván.
2: De ezek, tehát amikor negatív dolgok is vannak, vagy nem azok a sikerélmények, amit mondjuk pont elvárunk, azok is én úgy érzem, hogy kellenek az életünkbe, mert ezek mind tanító jelleggel vannak, és nem véletlenül történnek meg az életünkbe, tehát én spirituálisan szoktam gondolkodni, és próbálom ezt úgy tekinteni.
1: Működik is akkor ezek szerint?
2: Még egyszer?
1: Hát akkor működik is.
2: Működik, igen. Tehát én úgy érzem, hogy ezekből is lehet tanulni, ha netán nem úgy sikerül valami, és azokat a úgymond negatív élményeket is föl kell használnunk ahhoz, hogy a pozitívakat meg tudjuk valósítani, és utána értékelni is tudjuk természetesen.
1: Na, hát én sok élményt kívánok, mert ugye mindig az élmények meg a hatásért dolgozik mindenki.
2: Igen.
1: Főleg a szórakoztatóiparban. A koncerteknél is így vagy ezzel?
2: Igen, egy mondatra még visszatérek, mert nem válaszoltam, itt mindenről beszéltem, csak pont a kérdésedre nem válaszoltam.
1: Hogy lehet-e biztosan menni?
2: Hogy a fogadtatása a közönségnek nagyon erős volt, és nagyon jó volt.
1: És ez ki is tart a mai napig?
2: Ez ki is tart, és hát az még egy nagy büszkeség számunkra, hogy általában ezek az értékelések, tudod, vannak ezek a Google-ba, ezek a értékelések, és ezek nem mindig szoktak olyan túlerősek lenni, és mi 4,7-en állunk, ami szintén egy nagyon... tehát ez jellemzi azt, hogy milyen élményt kap, aki eljön erre a kiállításra. Ennyi boldog, mosolygós és jókedélyű embert, mint amikor elhagyják a kiállítást, én már rég láttam. Szóval élmény látni, és azt, hogy nem csak párba érkeznek, vagy szólóba érkeznek, szólóba szinte alig érkezik valaki, általában vagy párba, de itt a családok, ez egy igazi családi program. Itt a pici gyerekektől egészen a 60-70 pluszig megtalálható mindenki. Az, hogy beöltözve jönnek, tehát a köppenybe, nyakkendőbe, süvegbe, vagy épp egy varázspálcával a kézbe, ez már nem is tűnik föl, mert
1: megszoktuk,
2: mert annyira látszik, hogy ez a Harry Potter, ez egy mennyire mainstream, mennyire komoly brand, mennyire Magyarországon is népszerű, és hát azt meg különösen jó látni, hogy rengeteg fiatal jön. Tehát 20-valahány éve indult el J.K. Rowlingtól ez az egész sztori, és látod, és még most mindig is tombol. Kitart, most is tombol, és hát most jön majd az új sorozat, szóval itt ennek ez egy kifejezetten azt kell mondjam, hogy ez egy never ending story, ez egy olyan brand, ami nagyon jól föl lett építve, nagyon jól kitart, és hát nem is engedik el, tehát ez fog még szerintem hosszú évtizedekig még működni.
1: Június végéig?
2: Látható? Igen, június 28-ig lesz, hát most a június 28-a nekünk egy kemény napunk lesz, mert egyrészt június 28-án zárjuk a kiállítást, valószínűleg az a hét az nekünk egy felfokozott hét lesz, mert általában a kiállítások végén még van egy óriási roham, mert tudod, akik még elfelejtettek eljönni, vagy még egyszer meg akarják nézni.
1: Ezért akartam is mondani, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Igen. És a hétköznapok azok a leg úgymond felhasználó barátabbak, hogyha mondhatok ilyen kifejezést. Tehát sokkal kényelmesebben, sokkal jobban lehet élvezni a magát a kiállítást, amire azért érdemes rászánni körülbelül egy olyan másfél-két órát. Uh-huh. Tehát végig lehet rohanni egy óra alatt is, mert 20 tematikus szoba van, és hát ebbe a 20 tematikus szobában nagyon sok interaktív elem is van, ami játékra inspirálja a látogatókat, mert a beérkezéskor, tehát amikor becsekkolnak, akkor mindenki kap egy kis karszalagot, aminek a tehát a regisztrációban benne van, és a különböző szobákban, tematikus szobákban ott interaktív játékokban lehet zseniális, részt venni. És még pontokat is lehet gyűjteni.
1: Szuper. Szóval, tehát június 28, igen, igyekezzenek.
2: Igen, és a június 28-et azért mondtam, mert aznap meg a Düren-Düren koncertünk lesz a Paplászló Arénába, szóval ott majd egy picit meg kell osztani.
1: Hogy fogjátok megoldani?
2: Hát erre szoktam mondani, hogy ez nem kíván műsor, tehát amikor egy Düren-Dürennek az ügynöksége azt mondja, hogy figyeljetek, június 28-a szabad-e valamelyik helyszínetek, és akkor tudunk jönni Budapestre, akkor nem fogjuk nézni, hogy milyen más munkánk van. Azonnal igent mondtunk természetesen, és hát óriási nagy dolog, hogy a Düren-Düren 14 év után újra el tudjuk hozni Magyarországra.
1: Az, amikor te koncertben gondolkodsz, és beleállsz, akár a Duran-Duranba, akár majd Jason Derulo
2: is lesz június 10-én, igen.
1: Akkor te először lecsekkolod külföldön, hogy ez milyen? Meg hogy rád hat-e? És magadon teszteled azt, hogy majd ez tömegekre lesz hatással? Ami rád nincs hatással, az nem jöhet? Vagy nem így megy?
2: Régebben, ez ilyen 20x évvel ezelőtt, még így gondolkodtam. Aha. Tehát, hogy amit jobban szerettem, azt az üzlettársammal, Borsányi Zsoltival együtt jobban preferáltuk, és jobban oda tettük magunkat, hogy azt szervezzük meg. De hát rá kellett jönnünk, hogy persze nagyon jó a személyes ízlésünk, meg nagyon fontos, hogy és óriási dolog, hogyha egy olyan művésszel is tudunk együtt dolgozni, akit nagyon szeretünk, és zeneileg is közel áll hozzánk, de itt az üzleti részt is figyelni kell, de ahogy te is említetted, mi körbejárjuk ilyenkor. Tehát, hogyha kapunk, és elég sok ajánlatot kapunk hétről hétre, mind európai, mind pedig amerikai ügynökségektől. Most nem árulok ezzel nagy titkot, nagyon sok esetben nemet mondunk. Mi mondunk nemet, mert úgy érezzük, hogy a magyar piac nem megfelelő annak a művésznek. És itt magunkat is, de a művészt is, meg a közönségünket is védjük ezzel, hogy ne egy negatív élményt valósítsunk meg. Tehát mi körbejárjuk mindenképp, meg szoktuk általában vizsgálni a művésznek a népszerűségét Magyarországon, hogy mennyire keresett, mennyire hallgatott, mennyire a Spotify, YouTube, uh-huh.
1: tehát ezeket mind,
2: tehát a statisztikákat is szoktuk nézni, tehát körbejárjuk maximálisan egy-egy művésznek a magyarországi lehetséges fogadtatását, és utána hozzuk meg a döntést, és természetesen ilyenkor közrejátszik még az is, hogy milyen tiszteletdíj igény van, uh-huh. milyen befogadó képességű helyszínre kell vinni. Csinálunk egy breakdown-t, amibe a teljes költségvetést általában így bele szoktuk építeni. Itt akár a runnertől egészen a mosodán keresztül.
1: Tehát a
2: technika, mindent ilyenkor úgymond berakunk ebbe a költségvetésbe, és megnézzük, hogy milyen jegyárakkal, ami a magyar piacot persze érinti, és nem túlárazott, hogy meg tudjuk-e úgy uh-huh. valósítani, hogy ez egy nyereséges koncert legyen. Aztán vannak olyan koncertek, amikor hiába magas tiszteletdíj van, hiába magas költségvetés van, de úgy érezzük, hogy kihagyhatatlan. Uh-huh. Ilyen volt például a Jennifer Lopez tavaly.
1: Igen.
2: Azt úgy éreztük, hogy még ilyen magas jegyárakkal is, ami akkor úgy éreztük, hogy magas, de azóta most épp figyeltem a konkurenciának egy-egy koncertjét, hogy ezek az árak már szinte általánosak.
1: Ez egy sikertörténet, a Jennifer Lopez?
2: A Jennifer Lopez, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon nagy sikertörténet uh-huh. történet volt, több szempontból. Egyrészt a magyar közönség nagyon fogékony volt rá, nagyon örült, hogy elhoztuk Magyarországra. Iszonyú nagy élmény volt ezzel a csapattal dolgozni, fantasztikus team volt, tehát egy rendkívül professzionális munkakörülmények között tudtunk velük uh-huh. együttműködni, és hát az pedig, ha így dicsekedhetek így négy szem közt, hogy a végén, a turné végén mi kaptuk meg, Budapest kapta meg a turné legjobb állomása címet.
1: Komolyan?
2: Igen, ez meg külön egy megtisztelő dolog volt.
1: Ilyenkor te mindig tudsz a főhőssel is? Láttam néhány szót?
2: 99%-ban azért aha. igen. Van, amikor vannak olyan művészek, akik elhatárolódnak, vagy pont olyan rossz napjuk van, hogy nem nagyon akarnak.
1: Jennifer Lopez hova tartozott?
2: A Jennifer Lopez a végén konkrétan megköszönte nekünk a tényleg? Munkánkat, és az ő hivatalos meet and greet-je után, ami egy nagy port kavart különben, hogy túlárazottnak érezte a piac. Hozzáteszem, hogy 20 emberről volt szó, tehát aha. nem egy 20-30 ember, mert a végén volt egy kis bővítés. Tehát a hivatalos meet and greet-je után velünk is készített közös képet, találkozott, megköszönte, és hát a producerei is különben jöttek hozzánk, és megköszönték a munkánkat, ami szintén egy nagyon-nagyon jó érzés.
1: A kíváncsi leszek majd a Duran Duranra, illetve a Jason Derulóra, és azért kérdeztem, hogy mennyire csekkolod le a műsort, a minőségét. Én például figyelem, most nagy Bruno Mars ebben vagyok egyébként. Nézegettem, hogy melyik dal, hogy van a setlist összeállítva, hát lenyűgöző az egész egyébként.
2: Ahogy. Fantasztikus csapat.
1: De ezt láttam a Jason Derulónál is egyébként, hogy ott igen. is néztem az egészet. Ez egy nagyon jó show.
2: Hát ez a pop dance műfajban szerintem ő most az egyik legjobb. Tehát igen, nem véletlenül van az, hogy ő mindig is top 10-es előadó volt, de most épp egy múltkori statisztika alapján a top 4-be volt, mind nézettségbe, meg hallgatottságba is, és hát ez a Last Dance Tour, ez egy különösen látványos, nagyon komoly vizuállal, rendkívül fantasztikus táncosokkal fog érkezni, vokalistákkal, tehát egy közel 40 fő stábbal érkeznek, tehát, és ebből jelentős része a színpadon is lesz, szóval itt...
1: A park nektek bejött, mint helyszín? Ő ott lesz a parkban?
2: A parkban lesz, uh-huh. És most dolgozunk először a parkban. Tehát most megtör a csend, mert nagyon kevés az a helyszín, ahol nem dolgoztunk, a Budapest parkban még nem. Most az elmúlt évek során több más ügynökség is rajtunk kívül már szervezett oda, mint külsős koncerteket, és jó tapasztalataik voltak. Én csak nézőként jártam a parkban, uh-huh. mert nagyon szeretem a parknak a feelingjét, meg a légkörét. Nagyon jók ott a koncertek, meg jó hangulatban lehet ott élvezni a zenét. És most már a hangminőség is szerintem uh-huh. rengeteget fejlődött, tehát nagyon magas szinten van.
1: Tehát ezért most, mertétek bevállalni oda.
2: Igen, ezért mertük, és sőt, megmondom őszintén, hogy amikor gondolkoztunk az üzletársammal, Zsoltival, akkor épp azon hezitáltunk, hogy mert vihettük volna ezt akár egy beltéri helyszínbe is.
1: Tehát akár az arénába is?
2: Akár az arénába is vihettük volna, vagy az MVM domba is, de amikor az ügynökséggel volt egy online meetingünk, akkor ők az első, tehát mi először mondtuk a beltéri helyszíneket, és akkor mondták, hogy srácok, hát ez mind nagyon jó, meg ismerjük, meg már más művészekkel dolgoztunk ott, és tényleg kitűnő helyszín mindkettő, amit javasoltatok, de nincs valami jó szabadtéri helyszínetek? Mert ez egy olyan buli, amit igazából ott lehet jól élvezni egy szabadtéri körülmények között, és akkor döntöttük el, hogy ha a Budapest Parknak ez az intervallum szabad, amit meg kell adnunk az ügynökség felé, akkor oda fogjuk vinni, és hát én nagyon bízom benne, és nagyon reménykedem, hogy ez egy jó időt fogunk ki.
1: Hát így legyen.
2: Tehát csodaszép időt, és egy nagyon jó bulit tudunk ott majd tartani.
1: Gábor, megvan a mondás, jó társaságban repül az idő. Képzeld, hogy a végén vagyunk, de akkor gyorsan vegyük át újra, tehát a kiállítások kiállítása az június 28-ig.
2: Igen, június 28-ig tart.
1: Elmondtad a helyszínt, de egyébként most van az a lélektani pont, hogy mondd el a web elérhetőséget, ahol minden fontos információtok ott van.
2: Igen, a Green Exhibition oldala, a weboldala, de ugyanúgy a Green Stage is. Nekünk is most megtalálja. Ez a két cég viszi így a rendezvényeket. A Green Stage az továbbra is a koncertekkel fog foglalkozni, és a Green Exhibition pedig a kiállítás részt fogja vinni.
1: És ezen a két oldalon?
2: Ezen a két oldalon mind a kettő ott van.
1: Oké, a Jason Derulo?
2: A Jason Derulo június 10-én lesz majd a Budapest Parkban. És most kapjuk meg majd a mert lesz, tehát a koncertjeinken, akár a Duran Duranen, akár a Jason Derulon lesz előfellépő is. Ennek a jóváhagyása napokban történik, tehát ha majd netán egyszer lesz még egy lehetőség, akkor majd ezt is el tudjuk mondani, de
1: meglepetés
2: egy meglepetésként egy pár napon belül ez

0: De az egyes térre össze fognak állni.
1: Van sejtésem, de majd ezt külön megbeszéljük. Nagyon örültem neked.
0: Én köszönöm, örültem, és hálásan köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm.
1: Kedves hallgataink, Guba Gábornak azt a sok-sok energiáját, amit a munkatársaival beletesz ebbe a szép, de nagyon nehéz szakmába, meg hivatásba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, Guba Gáborral beszélgettem, és Gábortól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de ugyanolyan fontos téma is, ugyanolyan fontos vendég, természetesen, mint az előző blogban, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók villámgyorsan adják át a stúdióban, itt nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, igen, ilyen gyorsan is lehet helycseréstámadást ebben a műsorban végrehajtani, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Egy Somos Rita úgy mosolyog itt, ahogy ritkán szoktak, vendégek, örülök neked. Művészet, történész, kurátor, Mai Manó, na meg itt a
3: Budapest
1: a fotófesztivál, amit nagyon szeretünk, remélem sok-sok hallgató is volt a millió eseményen, amit szerveztetek, de hát még nem állunk meg.
3: Pontosan nem.
1: Mármint én nem álltok meg.
3: Pontosan, és igazából pont május 15-én, azaz holnap este lesz a fesztiválnak a záró eseménye, ami a Lookbook nevezetű divatfotó kiállítás a Kiszteli Múzeumban, úgyhogy ez zárja ez a több mint 6 hetes megnyitó és kiállítás és program áradatot, de nem ez a sereghajtó kiállításunk, hanem mindig a nyitó kiállítás mellett ez a második ilyen leginkább kiemelt eseményünk, kiállításunk, amire a legjobban készülünk.
1: Na de most is onnan jöttél egyébként a helyszínről?
3: Igen, most is kiállítás.
1: Mennyi meló van ezzel?
3: Hát gyakorlatilag gondolom. Egy fél évnyi. Hogyha úgy tekintünk rá, ez úgy kell elképzelni, hogy ahogy vége van az egyik Budapest Fotófesztiválnak, elkezdjük szervezni a következőt. És ez gyakorlatilag mindig azzal kezdődik, hogy kitaláljuk, hogy a következő évben mi legyen ennek a csoportos magyar fotókiállításnak a tematikája. Uh-huh. És akkor nyilván a múzeummal egyeztetve, de kiírunk mindig egy nyílt pályázatot. Számunkra ez nagyon fontos, hogy nyílt pályázat legyen, hogy tényleg különböző generációk, különböző oldalról érkező alkotók bátran pályázhassanak, gyakran van, hogy társművészeti irányból érkeznek hozzánk, és ez mindig izgalmas, mint így a karácsonykor kinyitni az ajándékokat, hogy az ember megnézze a pályázatokat, szóval, hogy, uh-huh. hogy ez tényleg egy ilyen fantasztikus időszak, amikor el kell bírálni és ki kell választani, hogy kiből lesz kiállító az adott évben, és nyilván ilyenkor az ember próbálja így összehangolni az anyagokat, mert az oké, hogy egy tematika, de hogy mi az, ami kiállításként is így jól tud működni, és nyilván ilyenkor az ember mindig egy kicsit szomorkodik is, hogy amikor meg kell húzni, hogy ő igen, ő nem, uh-huh. ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem jó az anyaga, csak hogy ebben a válogatásban jobban tud ez a uh-huh. másik 20 alkotó így együtt működni.
1: Az neked se egyszerű.
3: Hát nem egyszerű, és mindig szokott fájni a szívem, hogy mi az, ami nem fér be, és aztán minden évben el szoktuk azt is játszani az aktuális kurátortársammal, idén megint Szarka Klára fotótörténésze, hogy több anyagot választunk, mint amennyi elférne, mert hogy ezt is szeretnénk, meg azt is szeretnénk, nem véletlen volt ez a karácsony ajándékos hasonlat, de aztán a végén mindig minden megtalálja a helyét, és idén azért is különleges az idei kiállításunk, nem csak azért, mert divatfotóval magyar fotó területén belül még nem foglalkoztunk a fotófesztivál programjába, bár talán sokan emlékezhetnek arra, hogy tavaly volt Peter Lindbergh kiállításunk a Műcsarnokban, aminek nagyon nagy sikere volt. De idén a Kiszteli Múzeumban a szokásos emeleti kiállítótér helyett megkaptuk a templomteret, és ott ez kurátorként is egy kihívás, hogy lehet úgy belakni, bejátszani a templomteret, hogy minden mű megtalálja a helyét, és tudjon működni is a konstellációban, meg a térben is.
1: De az önmagában is egy nagy dolog, ugye, hogy azt belakhatjátok.
3: Hát igen, és nagyon hálásak is vagyunk ezért a múzeumnak, hogy ezt a lehetőséget, ezt a teret kaptuk, mert hát ez egy kurátori álom.
1: De ez most tart, ez az álom? Tehát, hogy most kezditek meg

0: valósítani? Az installálás az zajlik? Vagy mi
1: hát
0: van
1: ez az installálás ugye holnap este nyílik 6-kor a Kiscelli Múzeumban, mindenkit szeretettel várunk egyébként, de hát hetek óta tart a rendezés és az installálás.
0: Ez hetekig tartó.
1: Aha. Igen. Azért egy hatalmas tér, nem tudom hány 10 méternyi belmagassága, nyilván 20-30 méterre nem fogunk berakni semmit, de így is azért kell egy idő, mire felkerülnek a képek a falra.
0: Az alkotók akkor most végül is mennyien vannak?
1: 41 vagy 42, azt hiszem.
0: Mennyi tudott lenni?
1: Hát sajnos nem mindenki él már.
0: Gondoltam.
1: De ilyenkor azért nagyon sokan...
0: Tehát összegyűlnek.
1: Igen, szerintem egy 30 kiállító biztos, hogy jelen lesz, és nagyon sajnáljuk, hogy vannak tényleg olyan alkotók, mint például a Keleti Éva, akinek az 50-es évekbeli divatfotóiból került be válogatás, hogy ő is nagyon készült erre a kiállításra, de sajnos már nem tudott lenni.
0: De mit tud ilyenkor csinálni a kurátor? Majd a legközelebbibe beválogatja, vagy ilyenkor ti ezt elmentitek magatoknak valahol, vagy gondoljátok?
1: A korábbi pályázatokat?
0: Igen. Vagy ezek nincsenek elővéve már?
1: Nem, és a pályázat végén meg is kell semmisítenünk az összes beérkező anyagot, de nyilván én magamnak attól még jegyzetelhetek, hogy ki az, aki még tetszett, vagy esetleg, hogyha egy olyan alkotó van, akit eddig nem ismertem, és mondjuk nagyon izgalmas a szemlélete, akkor megnézem, hogy miket csinál még, hogy milyen egyéb anyagai vannak, amiben mondjuk a jövőbe tudnék gondolkodni.
0: Most minden napod ott zajlik egyébként?
1: Hát mostanában igen, nyilván a munka mellett, de hogy így ingázok, igen, és aztán, hogyha pénteken megnyílik a kiállítás, akkor kicsit olyan, hogy az ember, mint a gyerek elmegy az iskolába, vagy tehát, hogy az ember befejezte vele a munkát, és utána már akkor annak magától is működnie kell, vagy magától is mennie kell.
0: De mikor van az a pont, talán pont ekkor, amikor te magad is tudod élvezni?
1: Hát amikor már készen van, és nem azt nézem, hogy a fenébe, itt nem jó helyen van a kép aláírás, vagy hogy ezt ennek a sorozatnak a képeit más sorrendbe kellett volna kitenni, vagy ott el van csúszva egy fél centivel a középvonal, tehát az embernek ilyenkor látja az ilyesmit a szemét, vagy látja az ember az ilyesmit, aztán amikor ott van a megnyitó, és akkor még egy csomó mindent észrevesz, de akkor már együtt kell tudni élni ezzel.
0: Azért jó, hogy ezeket elmondod, meg mesélsz erről, mert hát mi nem vagyunk kurátorok sem, meg mit tudjuk mi, hogy hogyan zajlik ez az egész a háttérben. Már csak a végét látjuk. Na, de ugye ez mekkora nagy meló? És azért jó, hogy ezt bemutatod.
1: Ez nagyon nagy, és igazából sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen nagyon fancy szakma, de ugyanakkor rengeteg szervezés van mögötte, rengeteg adminisztráció, ennyi művésszel folyamatosan egyeztetni.
0: Főleg a kortárs alkotókkal és a művészek ugye nem egyszerű lelkű emberek.
1: Igen, akkor ennek az egész grafikai részét leegyeztetni, vagy például vannak egészen olyan dolgok, hogy amikor ott rendezünk, ide-oda kell hurcolászni a dolgot az ember kesztyűben, vagy például tegnap este Tombor Zoltánnak a 10 méteres installációját húztuk fel a tető, vagy a zsinór padlásról, és effektíve az meg fizikai munka.
0: Aha. És ő nem volt ott, hogy segítsen.
1: De ő is ott volt, csak lentről igazgatta, hogy szeretné, és mi meg ott fönt húztuk, hogy a megfelelő helyre kerüljön. De igazából...
0: Nála mi lett kiállítva egyébként? Melyik?
1: Hát tőle egy nagyon izgalmas munka lesz, mert hogy több méteres ilyen vászonra nyomott képek lesznek itt a templomtérbe belógatva a magasból. Úgyhogy... Hát ahhoz el kell jönni, hogy valaki pontosan, de hogy valóban ez is hozzátartozik, hogy megtalálni minden munkának azt a helyet, ahol legjobban tud élni, és mondjuk egy ilyen hihetetlen adottsággal rendelkező térben, hát ez egy ajándék mindenkinek.
0: Mikor érdemes menni a kiállítást megnézni? Melyik napszakban? Számít ez egyébként?
1: Szerintem nem. És maga
0: csak a fényviszonyok miatt kérdezem.
1: Hát a templomban ez nem.
0: Okay.
1: ez nem releváns.
0: Én mindig csak este voltam, fogadásokon, akkor sötét volt.
1: Hát a templom térben általában sötét van, és mesterséges fényforrás van, de azt hiszem, hogy bármikor érdemes menni, tehát a a Kisceli Múzeum Kömbben is egy ilyen varázslatos hely, ahol cégérek, udvarok, hihetetlen történet bontakozik ki, és tehát bármikor érdemes menni, akár a megnyitóra, vagy június 28-ig lesz a kiállítás, addig mindenképpen.
0: Ne hagyják, mindig mondom, az utolsó pillanatra. Menjenek időben. A fotófesztivál hogy sikerült?
1: Mi nagyon
0: kérdezem az alapítót.
1: Nagyon elégedettek vagyunk, és azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év azért az bizonyította, hogy van egy nagyon erős követőtábor, akik azért már mennek egyik helyszínről a másikra, egyre több kiállítóhely is csatlakozik, akik korábban nem feltétlenül voltak fotográfia fókuszok, de akkor tavasszal bevállalnak egy-egy kiállítást.
0: De azért, mert ti meggyőztétek őket, vagy látták, hogy hát, mit tesztek
1: talán mindkettő, hogy látják, hogy a fotográfia területe iránt tényleg fokozatosan, vagy folyamatosan nagy az érdeklődés, hogy van egy olyan szerveződés, vagy egy olyan fesztivál, ami ezt még inkább középpontba helyezi, és hogy van erre nagyon sok aktivitás is, amihez jó csatlakozni.
0: Aha. Már sokszor voltál itt, és, de azt hiszem még egyszer nem kérdeztem meg, most legalább akkor megteszem, hogy van ez ilyenkor, amikor nem csak megálmodsz, hanem létrehozol egy kiállítást, akkor ahhoz van valami fajta létszám tervezett, hogy mennyien fogják megnézni?
1: Nincs, meg igazából ez helyszíntől függő. Tehát nyilván mondjuk a műcsarnokban teljesen más a látogatószám, mint egy kis non-profit kiállítóhelyen. Tehát nincsenek ilyen számok
0: belőle. De se a mai Manóban, se a most a Kisceliben sincs?
1: Vannak vágyott számok, hogy most akkor szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, de nincsenek ezek így darabszámra, vagy nézőszámra.
0: Nem olyan, mint egy koncert, vagy egy kereskedelmi tévé, vagy egy rádió, hogy vannak elvárások a hallgatottsággal, a nézettséggel, a látogatottsággal.
1: Nyilván vannak elvárások, és minden intézmény szeretné, hogyha minél többen elmennének, tehát nyilván kurátorként én is azt szeretném, hogy azokat a művészeknek a munkáit minél többen láthassák. De nincs egy ilyen elvárt szám. De azt hiszem, hogy ez az idei lookbook kiállításunk egy nagyon izgalmas lett, és pont azért, mert nyílt pályázat van mögötte, mindig vannak benne ilyen meglepetések, olyan alkotók, akiket mi sem ismertünk, vagy például az egyik kiállítónk, az Almási Csaba, maga is neves divatfotográfus.
0: Ő a Jé Csaba?
1: Igen, Almási Jé Csaba, aki a Király Tamásnak a fotósa is volt, ugye hosszú munkakapcsolat volt mögöttük, és ő a Metropolitan Egyetemen tanít. Uh-huh. És nagyon sok tanítványa jelentkezett például, és sokukat be is választottuk erre a kiállításra. Tehát, hogy egyetemisták, mesterek, és természetesen olyan divattörténeti, kicsit mondhatnám, hogy kuriózumok is, mint a Horling Robert, vagy Seffer Zsuzsának is ki lesznek állítva a képei, akik meg mondjuk a 80-as éveknek a divatfotóival színesítik gyakorlatilag a kiállítást.
0: Biztos, hogy izgalmas az egész. Nem ismerem azt a szót használni, hogy bulvár. Leszabad ebben a műfajban?
1: Bulvár? Uh-huh. Milyen értelemben?
0: Hát vagy akkor legyen kommerszebb.
1: Kommersz.
0: Lesz... Egy kommerszebb kiállítás, kommerszebb témákkal? Vagy nem feltétlenül?
1: Nem feltétlenül. Tehát, hogy szerintem pont a kortárs divatfotó egyre inkább elmegy abba az irányba, hogy a divatfotónak az esztétikáját használja olyan témáknak, olyan társadalmi témáknak is a megjelenítésére, ami nem csak a vágyról szól.
0: Hát meg ezt értsd is jól, nem rosszból mondtam, hanem a befogadhatóság miatt, vagy a téma lazasága miatt.
1: Igen, hogyha így fogalmazunk, akkor igen, tehát nagyon sok olyan...
0: Tehát nem elborult művészet van.
1: Nem,
0: amit majd nem értünk.
1: Ez kifejezetten most a divatról szól, a divatfotóról, hogy hogyan vágyakozunk, mit szeretnénk látni magunkat is, hogyan képzeljük el, mit jelentett mondjuk a szépség, vagy egy szép nő mondjuk a 80-as évek, de például a Szipán Mártonnak is lesznek az 50-es, 60-as évekből.
0: Amerikából, vagy itthonról?
1: A CIPAM archívum együttműködésében, tehát itthon vannak most a képek, de hogy...
0: De hogy Amerikában fotózta azokat,
1: igen,
0: vagy?
1: Igen. Aha. Tehát, hogy
0: ja, izgalmas.
1: Különböző szemlélettel találkozunk, és mondom, egészen fiatalok, és teljesen más generációk, és ettől tud mindig ez a kis cserébe a kiállítás nagyon jól működni, és nagyon friss maradni.
0: Na, azért merem, vagy merlek megkérdezni művészet történészként, kurátorként, meg a fotófesztivál alapítójaként, mert ismered a szakmát. Lenézik a divatfotósokat, a más jellegű fotósok, a művészfotósok? Van még ilyen, hogy művészfotó?
1: Ez nehéz, meg azt is mondhatnám, hogy nagyon sokan,
0: akik... Én nem véletlen mondtam, hogy bulvár.
1: Rendben van. Nagyon sokan, akik az egyiket csinálják, a másikat is.
0: Ja,
1: de
0: értem.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont az alkalmazott fotó adja meg azt a szabadságot a fotósoknak, vagy akár a képzőművészeknek is, akik nagyon sokan például grafikusként dolgoznak hétköznapi tekintetben, hogy valóban azt csinálhassák utána, amit szeretnének. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolnám, uh-huh. hogy kéne egy ilyen aláfölé rendeltséget. Azt hiszem, hogy egyre inkább a divatfotó és az autonóm kifejezésforma, vagy művészeti forma a fotográfián belül, és ezt is próbáljuk egy kicsit megmutatni a kiállításon belül, és azt gondolom, hogy igen, ez a szabadság valahol ez egy nagy dolog, hogy az ember azt tudja csinálni, amit szeretne.
0: Én is azt gondolom, hogy nem ördögtől való az olyan műfaj, amit nagy tömegeket vonz. És ezért kérdeztem azt is, hogy itt a kis celiben nyilván van, vagy talán jogos is az az elvárás, hogy sokan lássák ezt a kiállítást.
1: Hát persze, hiszen a műfaja is olyan. Igen.
0: De például a te munkádat, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, egy kurátornak vagy egy kiállításnak a sikerét egyértelműen a látogatottság?
1: Nem csak, szerintem a szakmai visszhang is ugyanannyira fontos. De lehet, hogy ez ilyen önteltnek hangzik majd, de nekem az is fontos, hogy én úgy érezzem, hogy jót csináltam. Tehát, hogy nyilván ez nem egy olyan szakmai mérce, de azért sok kiállítást csináltam, és én is tudom, hogy mondjuk ez jó lett, vagy itt jobban ki kellett volna valamit találni, tehát azért tudom én is egy kicsit a saját munkámat kívülről nézni, és Szarka Klárával válogattuk az anyagot, és rendeztük is, és vele nagyon jól tudunk együtt működni, kiegészítjük egymást, kritizáljuk is egymást, meg küzdünk azért, hogy az egyikünk ezt így akarja, a másikunk úgyhogy...
0: Lesznek tárlatvezetések, általatok?
1: Lesz kurátori tárlatvezetés is, illetve majd a múzeumok éjszakáján a Csalár Bence divat szakértő is két tárlatvezetést is fog...
0: Innen. Tartani. Innen öleljük, már rég volt nálunk, úgyhogy jó is, hogy eszembe juttattad, majd lehet, hogy ennek kapcsán keresem is. Izgalmas lesz, úgyhogy mindenki, kedves hallgatóink, a kis celibe. Te mikor tudsz egyébként tényleg közönséggé válni? Mikor van az a pont?
1: Hát amikor túl vagyok már a megnyitón, és lemegy ez az első hullám, és akkor szeretek én is visszamenni a kiállítótérbe, és akkor végignézni, hogy mi az, amit esetleg másképpen kellett volna. Kicsit azért is, hogy saját magam is tanuljak ezekből a tapasztalatokból, de hát a templomtérbe először csinálok kiállítást, a kis celibe már 9 éve mindig ott vannak a csoportos magyar kiállításaink, úgyhogy most ez újra egy kihívás volt, hogy hogyan is lehet megtölteni tényleg a templomteret.
0: Ilyenkor, amikor már túl vagy a nehezén és bemész, akkor neked is ad még tényleg újat? Hát hiszen benne voltál, tudom, hónapokig, de tudsz benne mindig találni valami szépséget?
1: Persze. Meg egy csomószor, talán ilyenkor van ideje az embernek arra, hogy a részleteket megnézze. Ugye az egész pályáztatás az digitális formában működik, és aztán amikor a rendezésnél látjuk fizikailag élőben ott a képeket, akkor tényleg olyan minőségek, olyan részletek is előjönnek, amiket így az ember képernyőn keresztül nem feltétlenül lát. Uh-huh. Meg azért megint csak közhely, de a méret a lényeg. Szóval amikor az ember kicsibe látja, vagy ott van 150x200-as méretben, hát az nagyon más élmény, érzet.
0: De még a fotósoknak is, nem?
1: Hát a fotósoknak is.
0: Mert az, hogy a közönségnek az oké, okay, de hogy ők is, akik már akár meg is szokhatták ezt, de nem lehet ezt megszokni, nem?
1: Hát nem. Vagy a Tombor Zoltánnal is tényleg elég régóta egyeztetünk, hogy akkor milyen installációt szeretne, és akkor először, fú, ez a 10 méteres, és hogy be lesz lógatva, mert hogy szeretné, hogy be tudjanak a képek közé sétálni, de aztán, amikor a helyére kerül, és az ember úgy tényleg így látja térbe, hát ez hihetetlen érzés.
0: Na jó, ezt az érzést kívánom a hallgatóknak is, köszönöm, hogy itt voltál, már a végén is vagyok, képzeld el, de hát jó, társaságban jó témáknál megy az idő, akkor a Kisceli Múzeum, gondolom a weboldalon minden fontos részletet megtalálunk, oké? Hát akkor meg jó készülődést a jövő évi Budapest Fotófesztiválra.
1: Köszönjük, nektek. És holnap este szeretettel látunk
0: mindenkit. Ott leszünk, Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, a Budapest Fotófesztivál alapítójával. Ritától most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés vagy egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Sláger K

0: zárult. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Guba Gábornak és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem fizeti ki a kormány a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárdos szerződését. Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumnak kölcsönzött festmények. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortuté Dóra vagyok. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a Honvédelmi Minisztérium kötött kevéssel a választás előtt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvétel után. A kormányfő közölte, megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, de ezt sem teljesítik. A szerződés Szalai Bovravritzky Kristóf honvédelmi miniszter írta alá titkosított formában, társadalmi egyeztetés nélkül. Magyar Péter szerint az országnak működő egészségügyre, oktatásra és közbiztonságra van szüksége, nem pedig a szerződésben szereplő eszközökre, a teljes keretszerződést felülvizsgálják. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumban a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori nemzetgazdasági minisztérium épületében, amely a jövőben a tudományos és technológiai minisztériumnak ad helyet, és a több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Vasárnap rendezik meg az életmenetét Budapesten, ahol a holokauszt áldozataira emlékeznek. A résztvevők 15 óra 30 perctől gyülekeznek a Cipők a Dunaparton emlékműnél, a menet pedig 16.30-kor indul az idősebb Antal József rakparton át, a Kárlucz rakpartra, az Embermentők nagy színpadához. Emlékező beszédet mond a Mazsihisz elnöke Grósz Andor. A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az előítéletek elleni fellépésért. A budapesti életmenetén idén is elektromos autók állnak rendelkezésre, holokauszt túlélők és idősek számára, hogy kényelmesebben vehessenek részt az eseményen vasárnap. Balatonlellen most egy új megoldással próbálja csökkenteni a kutyások és a strandolók közötti feszültséget. A héten megnyílik a Balatonlellei Kutyavidámpark. A Szent István utcában kialakított mintegy 1500 négyzetméteres közösségi tér nem egyszerű futtató, hiszen külön kutyamedence, alagutak, homokozó és ivókút is helyet kapott. A polgármester szerint fontos volt, hogy a tiltások mellé alternatívát is kínáljanak a helyieknek és az üdülőknek. A park árnyékos fás területen épült, masszív kerítéssel és zsilipes beléptető rendszerrel, a használata teljesen ingyenes. A fejlesztés ráadásul a tervek szerint még nem ér véget. A jövőben további árnyékolók, padok és új pihenőelemek is érkeznek a parkba, sőt a fenntartás támogatására egy QR-kódos adománygyűjtő rendszert is kialakíthatnak a Balatonlellei Kutyavidámparkban. Sekilónél is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Best Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután after party jön. Sekilónél neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Best Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.
0: Nem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem fizeti ki a kormány a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárdos szerződését. Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumban a minisztériumnak kölcsönzött festmények. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a Honvédelmi Minisztérium kötött kevéssel a választás előtt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvétel után. A kormányfő közölte, megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számlat, de ezt sem teljesítik. A szerződés Szalai Bovravdicki Kristóf honvédelmi miniszter írta alá titkosított formában, társadalmi egyeztetés nélkül. Magyar Péter szerint az országnak működő egészségügyre, oktatásra és közbiztonságra van szüksége, nem pedig a szerződésben szereplő eszközökre, a teljes keretszerződést felülvizsgálják. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumban, a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és a több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Vasárnap rendezik meg az életmenetét Budapesten, ahol a holokauszt áldozataira emlékeznek. A résztvevők 15 óra 30 perctől gyülekeznek a Cipők a Dunaparton emlékműnél, a menet pedig 16.30-kor indul az idősebb Antal József rakparton át, a Kárluc rakpartra, az embermentők nagy színpadához. Emlékező beszédet mond a Mazsihisz elnöke Grósz Andor. A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az előítéletek elleni fellépésért. A budapesti életmenetén idén is elektromos autók állnak rendelkezésre, holokauszt túlélők és idősek számára, hogy kényelmesebben vehessenek részt az eseményen vasárnap. Balatonlelle most egy új megoldással próbálja csökkenteni a kutyások és a strandolók közötti feszültséget. A héten megnyílik a Balatonlellei Kutyavidámpark. A Szent István utcában kialakított mintegy 1500 négyzetméteres közösségi tér nem egyszerű futtató, hiszen külön kutyamedence, alagutak, homokozó és ivókút is helyet kapott. A polgármester szerint fontos volt, hogy a tiltások mellé alternatívát is kínáljanak a helyieknek és az üdülőknek. A park árnyékos fás terület népült, masszív kerítéssel és beléptető rendszerrel, a használata teljesen ingyenes. A fejlesztés ráadásul a tervek szerint még nem ér véget. A jövőben további árnyékolók, padok és új pihenőelemek is érkeznek a parkba, sőt a fenntartás támogatására egy QR-kódos adománygyűjtő rendszert is kialakíthatnak a Balatonlellei Kutyavidámparkban. Shack Ilonil is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Best Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután after party jön. Shack Ilonil neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Best Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A 11. kerületi egykori Mollszékházba költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Visszakerült Bulgáriába a tavaly lelőtt fiatal kerecsen sólyom. Különleges koncerttel tisztelegnek Bródy János életműve előtt a Sziget mínusz egyedik napján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kormányhatározaton rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az európai ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és annak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, a határidő május 18-a. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a magyar közlönyben. A 11. kerületi október 23-a utcai egykori Mollszékházba költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, tudta meg a Népszava Vitézi Dávidtól. A miniszter azzal indokolta a döntést, hogy valahol dolgozni kell, és nincs idő hosszasan keresgélni új épületet. A 70-es években épült irodaházat 2022-ben vásárolta meg az állam 6,3 milliárd forintért a Molltól, miután a cég új székházba költözött a Kopaszigáton. Az épületet korábban az Energiaügyi Minisztérium használta. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel, feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat, és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota felüljáróról lezuhant, a 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa pedig a kórházban hunyt el. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen sólymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg. A röntgen felvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült, és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsensólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsensólyom fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió forint. Augusztus 9-én a Sziget mínusz egyedik napján mintegy 500 hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek a 80 éves Bródy János életműve előtt. A Bródy dalok napján a mai könnyű zene legnépszerűbb előadói és Bródy legendás pályatársai is fellépnek, többek között Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Csárli, Földes László Hobó, Lovasi András, a Csík zenekar, Törőcsik Franciska, Betonhofi, Judló és Azaria, amit még sokan mások. Az est során felcsendülnek az Illés és a fonográf legnagyobb slágerei, az István a király ikonikus dalai, Bródy szóló karrierjének szerzeményei, valamint azok a dalok is, amelyeket más előadóknak írt. A koncert végén maga az ünnepelt is színpadra lép. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Puffy Baggy, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása. Táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája. Lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket a leköszönő kormánytagjai. Szombaton tartják az Ártmozik éjszakáját Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a miniszterelnökség épülete előtt. A kormányfő szerint Pintér Sándor volt belügyminiszter, maga kérte az azonnali vizsgálatot, és bár más miniszterek, például Rogán Antal nem kértek ilyet, rájuk is kiterjed majd az ellenőrzés. A kormányfő közölte, hogy az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent az átadás-átvételen. A tárcavezetők különböző formában adták át az információkat és az aktákat. Az átadás-átvétel a kormányváltás utolsó adminisztratív lépése, amelynek során a távozó miniszterek minden a vezetésük alatt keletkezett iratot, szerződést, jegyzőkönyvet és egyéb dokumentumot átadnak a tárcát átvevő minisztereknek, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson a kormányzás. A volt kormánytagjai egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthon számára ajánlják fel a nekik járó végkielégítést, jelentette be videós üzenetében Gulyás Gergely. A korábbi miniszter ezzel Magyar Péter miniszterelnöki jelentésére reagált, aki azt várta, hogy a leköszönő kabinett tagjai mondjanak le a juttatásról. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormánytagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Egyetlen vízmintában sem mutatta ki egészségre káros szennyezést a Greenpeace legutóbbi vizsgálatai során a Gödi akkumulátorgyár környezetében. Kammerer Zoltán polgármester hangsúlyozta, a város saját akkreditált monitoring rendszere folyamatosan figyeli a környezetet. Az összes mérési eredmény függetlenül attól, hogy ki rendelte meg, elérhető a város honlapján. A városvezető kiemelte, hogy Göd fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a politikai stabilitást és az összefogást, a jövőbeni fejlődés zálogát pedig a térség új országgyűlési képviselőjével, Miskolci Orsolyával való szoros együttműködésben látja. Megdőlt a fővárosi szélrekordszer.